0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

0: heart.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Dua Lipa az imént, és a Break My Heart. Emlékszük rá, hogy Dua Lipa is nyert Rádió 1 top 500-at? Nem is olyan nagyon rég, ugye legutóbb Lady Gaga volt a győztes, David Guetta előtte, Eva Max, talán előtte volt Dua Lipa hétvégén, most így hirtelen, ha visszagondolok. Elkezdődött ismét a top 500 szavazás, top500@radio1.hu az e-mail címünk, vagy a hívható SMS és Viber számunk a 0620

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy óriás breaking. Rádió 1-esek, jön a Rádió 1 Top 500, hogyha esetleg valaki még nem értesült róla. Igen, Magyarország leggrandiózusabb slágerlistája ismét érkezik októberben, és folyamatosan lehet nyomni a voksot, akár e-mailben a top500kukacradio1.hu e-mail címen, akár SMS-ben, Viber üzenetben, fel is lehet hívni minket, 0620-311-111 a számunk. Például Lóly aktuális dalára is lehet szavazni.

A Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Most például a kolumbiai szupersztár, aki szeptember 18-án szombaton elstartolt Madridban, 12 koncertből álló sorozata indult el, 25 dalos műsor, egy ilyen igazi Greatest Hits koncert 50 ezer néző előtt, egy róla elnevezett arénában, micsoda személyi kultusz, Shakira érkezik, és ez az igazi mai sláger mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
1: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőkép szervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát és derékfájást a vérszegénységet kiváltó burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani, a közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek, azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. A díva, Jennifer Lopez elárulta, hogy számára milyen az ideális férfi a napokban. Elhintette, ugye ő most szingli, a Beneflex sincs ott az oldalán. Szóval azt mondta, hogy tudjátok, mit tesz egy férfit igazán vonzóvá? Nem az órája, nem a kocsija, nem a magángépe, bár az se rossz, hanem az, hogyha reggel beveti az ágyat, és este elmosogat. Ez egyébként nagyon becsípődhetett nálam, mert 10 évvel ezelőtt, hogy volt egy dala az Ancient Mama, ahogy a Nem vagyok az anyád, ami pont erről a témáról szól. Lehet, hogy ilyen trehány fickó volt az a Beneflex? Ez a Save Me Tonight.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok, reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai, napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi ma is

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és hát nem csak ilyen csodálatos hírekről számolhatunk be, hogy anyuka lett Lady Gaga, hanem keresztanyuka lett Taylor Swift. Nem gyerekekről van szó ugyan, hanem címeres poloska félékről, halál komoly. A négy faj a frissen leírt Swiftifilus nemzetséghez tartozik, és a Swiftifilus tayloré, a Swiftifilus amatőr, a Swiftifilus intrepidus és a Swiftifilus poetorum nevet kapták. Utóbbi teljesen olyan nekem, ugye Harry Potter varázslat, az elnevezéseket rendre Taylor Swift neve, illetve a Lover, a Fearless és a The Tortured Poets Department című albumai is lették. A rovarok a címeres poloska félék családjába tartoznak, és növényevő életmódot folytatnak. Ez engem megnyugtat, hogy emberekkel nem táplálkoznak. Egy Sarah Schroeder nevű doktorandusz gyűjtötte egyébként őket össze, és nem meglepő, hogy Taylor Swift lelkes rajongója. Elmondta, hogy nem csupán a személyes lelkesedése miatt választotta az énekesnőt inspirációként a névválasztáshoz, de azt is emeli, hogy az elnevezés felhívja a figyelmet a rovarok sokféleségére és megóvásuk fontosságára. Ezzel kapcsolatban van egyébként egy cikk a weboldalunkon, a radio1.hu-n.

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. A világ jelenleg első számú DJ-je David Guetta után jöjjön a második helyezett, Martin Garrix. Volt, hogy ő volt az első Guetta, a második jó sokszor helyet cseréltek már. Jelenleg egyébként zajlik a DJ szavazás. Ez az Ed Sheerannel közös Repeat It.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat, ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is, ebben az órában pedig több olyan előadó is érkezik majd, akik nyertek már Rádió 1 top 500-as listát, például Dua Lipa, a mikrofonnál most már kismerti, üdv mindenkinek, és hát azért jutott eszebe a top 500 lista, mert elkezdődött ismét a szavazás, lehet SMS-ben vagy e-mailben leadni a voksokat, októberben pedig összeáll végre Magyarország legmenőbb slágerlistája, a Rádió 1 top 500, most Spice Girls, Sam Feld, Sleep Tonight.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a Z-generációs sztár, az egykori tartalomgyártó Alex Warren, most már Grammy-díjas popsztár, akiért olyan szupersztárok rajonganak, mint Louis Capaldi vagy Jennifer Aniston színésznő. Ez az aktuális kedvenc tőle, a film.

0: a zenészek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a rádió.
1: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Rádió, ez csak igazi mai sláger, mert aztán jönnek Balázsék is hamarosan, 3-4-6 előtt egy kicsivel Beston, majd élőben a stúdióból is. Náluk is folytatódik a konténerjáték, elképesztő sok dolog van már a Rádió egy konténerben. Új Cupra Ravel elektromos személyautó, egyhetes családi pihenés 4 fő részére, Balaton melletti Kolping Family Resortban, a részletek a weboldalunkon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Automatikusan érkezik a dízel támogatás az érintett autósoknak. Folytatódik a 3-as főút miskolci szakaszának aszfaltozása. Ismét a megszokott helyen áll meg a 32-es busz. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Automatikusan megkapják a dízel támogatást az érintett autósok. 4 részletben összesen 20 ezer forintot utal nekik évvégéig a Magyar Államkincstár, a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján. Az autósok arra a bankszámlára kapják az összeget, amelyről a súlyadót fizették, akiknek pedig nem ismeri a NAVA bankszámla adatait, annak postán küldik ki a kompenzációt. Ezt mondta a rádiónknak Linz Meyer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztály vezetője.
3: Először szeptember 30-án folyósítja a kincstár a támogatást. Ez alól egyetlen egy kivétel van, mégpedig azoknál, akik szeptember 2-a és szeptember 19-e között váltak üzemben tartóvá, ők egyben fognak kapni 2 hónapot, és október 30-án számíthatnak már 10 000 forintra. A következő folyósítási dátum, azaz október 30-a, a harmadik 5 000 forintos támogatás november 13-a, és az utolsó, az pedig december 7-én Mikulás után egy nappal érkezik.
2: 3 hétig tartanak az útburkolati munkálatok a 3-as főút miskolci szakaszán. A Magyar Közút tájékoztatása szerint már megkezdődött az aszfaltozás a Soltész Nagykálmán utcai csomópont és a Vörös Marti Mihály utca között, számolt be róla a Minap. A hónap végén a belső sávok marásával és előkészítésével folytatódik a felújítás, ezt követően az új aszfaltrétegek is elkészülnek. A befejező munkálatokat, valamint a végleges forgalomtechnika kialakítását október 9-ig tervezik, az érintett útszakaszt pedig legkésőbb október 12-én adják át a közlekedőknek. Visszakerült eredeti helyére egy miskolci busz megálló. A változás a Gömöri pályaudvar felé közlekedő 32-es autóbuszok Lévai József utcai megállóját érinti, számolt be róla a Minap. Az autósok így ismét a megszokott helyen szállhatnak fel és le a járatokról. A módosítás célja, hogy a környéke helyreálljon a közösségi közlekedés korábbi rendje. Az MVK arra kéri az utazókat, hogy figyeljék a kihelyezett tájékoztatókat és a forgalmi változásokat. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Pénteken térségünkben napos és felhős időszakok váltják egymást. Eső nem várható, az élénk északnyugati szelet erős lökések kísérhetik. Délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombattól kissé hűvösebb nappalok és enyhébb éjszakák jöhetnek. A jövő hét nagy részében sok lesz a napsütés, csak a vége felé borulhat be tartósabban. Jelentős csapadék akkor sem ígérkezik. Napközben 24-25 fokig melegedhet a levegő, a hét elején viszont hajnalban akár 6-7 fok is lehet. Célre nem kell számítani.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejtbúrjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex laborlelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csontderék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani, a közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek, azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Mindenki szavazott már ma a Rádió 1 Top 500-ra? Senki nem csúszott még le semmiről. A például lehet e-mailben a top500@radio1.hu e-mail címen vagy a 0623111111-es számon. Most azt a zenét hozom, amit tavaly megnyertem a Rádió 1 Top 500-at. 4 Grammy jelölést is kapott, és elnyerte a legjobb dance-pop felvételnek járó díjat. Az újdonsült anyuka, Lady Gaga érkezik, és az Abrakadabra.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hát már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
1: Mi játsszuk az igazi mai sláger.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Barbás ira csak szólok, hogy a karácsonyi fotózása már alig van hely a Facebookom alapján. Hála az égnek, a felesége még a húsvéti fotózáskor foglalt nekünk időpontot. Így a Barnabás. Ez a karácsonyi fotózás.
2: Ez megy.
1: Istenem.
2: Ez megy nekem. Bocsánat, van ismerősöm, aki Székesfehérvárról évek óta eljár Kecskemétre, mert ott egy olyan karácsonyi fotózós fotóst talált, hogy olyan, Feri, olyan nincs, de ez olyan szép, annak mindene van. És mondom, ti kocsiba ültök minden karácsony előtt, december elején elmentek Kecskemétre, lefoz... Igen.
1: Nem tudom, egyszer nem tudom hova tenni ezt, megmondom őszintén, de még a hétköznapi emberek oké. Tehát, hogy azt mondja, oké, csinál magát, de nekem az is nagyon fura. De az egész kép annyira hazug és maher és rossz és álszent, és a legjobb szó, hogy hazug. Minden mozdulatában mindig hazug. Tehát, hogy...
2: nem a te fád. Tehát, hogy egyrészt bekerülsz egy olyan közegbe, ami nem a tiéd.
1: Vegyük végig.
2: Tehát ez egy műterem.
1: Vegyük végig. Miről szól a karácsony? Így van. A meghittségről, hogy ott vagy, hogy a családdal vagy, hogy a szeretét ünnepet megülöd szeptember, decemberben, ugye 24-én, és azokkal, akiket szeretsz. Bemész a műterembe, leveszed az oknit, mert mindenki 10 éve mezitláb van a karácsonyi fotókon, mert úgy kell.
3: Farmer és fehér póló szigorúan,
1: bénán felöltöztetett gyerek, aki ilyen fura arcot vág, egy hazug a karácsonyfa előtt, mert hogy októberben még nincs karácsonyfa, nem a te díszeid, nem az anyád dísze, nem a te karácsonyfád, nem az általad feldíszített valamit.
3: Üres becsomagolt dobozokat fogdosol.
1: Teljesen üres becsomagolt dobozokat fogdosol, mert láthatóan nincs senki, és ne fogdosd össze, te taktyos büdös kölök, meg kettőre jönnek az XY VIP-sek, és ők is ugyanezt a Dior dobozt akarják megfogni.
3: Eltépte a díszcsomagolást a kiskölyök.
1: A kiskölyök ott áll egy ilyen kis matróz blúzba, meg nem tudom mi. Minden mozdulatában, minden pillanatában lejön, hogy hazug. És ezt celebek is csinálják, nem a saját fájuk előtt. Sőt, van olyan, én fölismertem, még a Viki is kiszúrta, hogy nézd meg, ez a fa, ez ugyanaz a fa, ami 3 héttel később ennél az Edinánál, meg annál a Timikénél, meg Józsikánál, nem tudom, volt ugyanaz a fa. Csak díszeket cseréltek rajta, és a háttér is ugyanaz volt. Tehát elmennek celebek ugyanahoz a fához fotózkodni. Érted, hogy mit akarsz ezzel üzenni? Hogy boldog családban érsz? Oké, örülök neki a te dolgok. Hogy neked szép a fád? Nem szép, mert 23 ugyanolyan fa, és nem is a tiéd. Hogy sok ajándék van a fa alatt? Rendben, értjük, van, akinek nem jut, annél legyél egy kicsit megértőbb. Mi az üzenete? Mit akarsz? Hogy tökéletes a karácsony, kinél az, ne hazudj, nálatok se, az senkinél nem az.
2: Soha nem fogom megérteni.
3: Hogy
2: soha.
3: Kinek készül tulajdonképpen. Igen, tehát hogy 20 évvel ezelőtt azt mondod, hogy elmentünk egy ilyen fotózásra, hogy a nagymamának legyen egy fotósorozat.
1: Insta és Facebook.
3: Kinyomtatjuk és odaadjuk neki. De és az Instán meg a Facebookon kirakom, oké. Okay.
1: Kirakod, hát, mert hogy be vagy világítva, igen. Látják, bocsánat, szép, jó, és a tökéletes család benyomását kelt ez a Facebook és az Insta és a TikTok legnagyobb hazugság a karácsonyi fotózás, de minden megmutatta, hogy jelenkorunk társadalma él. Hazug dolgokat posztolok, hogy hazug dolgokat higgyél rólam. És nem azt mondom, hogy nincsenek boldog családok, és nem azt mondom, hogy nincs valahol tökéletes karácsony, nem ezt mondom. De egy októberben felállított műtermi karácsonyi fotózás, hát az nagyon hazug. A férfi mezitláb, diszkvert farmerben, a nő nagyon kisminkelve, a gyerekek is agyon sminkelve, 6 évesen ülnek, üldögélnek ott, és fogdossák a táskát. Hát felfoghatatlan, rossz pózban ülve, kínosan kényelmetlen üldögélve, nő nagyon kicsavarva, férfi nagyon lazán, dő, hátra egy kicsit Lajos, jó, egy kicsit
3: nyújtsd
1: a nagy lábú körmöd, Lajos, nincs levágva a nagy lábú körmöd, a rohadt életben nem vágtuk le.
2: És ami még tesz rá, csokornyakkendő, amit sose hordtál.
1: Igen.
2: Sose volt rajta.
1: Így van, rosszul felöltöztetve a gyerekek, vagy nagyon drága ruhába, ízléstelenül egy ízléstelen fa előtt. Érted? Miért csináljátok? Miért nem hagyjátok meg magatoknak, vagy mertek posztolni egy kicsit esetlenebb képet, de őszintébbet? Miért kell ennyi hazugságot? Kit győ a rokonokat, hogy szebb a fád? Az ismerősöket, hogy több ajándékod
3: van? Hogy boldogabbak vagyunk.
1: Hogy boldogabbak vagyunk, mert ez egy unva verseny, hogy ki a boldogabb, úgyse vagy az. Na. Tudjuk, hogy élsz, hát ismerünk a szakmából, hát mindent tudunk róla, mindenki tud mindenki. Nekem nem mond, hát én is tudom.
3: Ebben már benne van az üzenet is, hogy rá tudtam venni a férjemet, rá tudtam venni a feleségemet és a gyerekeket is arra, hogy elmenjünk egy ilyen fotózásra.
2: Már az
3: tehát
2: odaúton,
3: már van összhang.
1: Igen.
2: Már az odaúton összevesztek.
3: Ölik
2: egymást, akkor arra a fotózásra az egy órára béke nyugalom, és utána, ahogy kijött a kapa, mondja, ez mi az Istennek kellett ez az egész.
1: A csaj ki van borulva, sminkel, a gyereknek nincs kedve menni, tehát megnézném, hogyan készült a karácsonyi fotó, a milyen idő civil hitetszel velem, mennyire vagy hazug, ahhoz képest, hogy a kocsiba még anyázva veszekedtetek, mert a fotós mondta, hogy késsetek el, a nő még svinkelt otthon, a gyerek az egyébként lett volna a haverjával, de betuckoltátok egy kocsiba, letöröltétek a taknyot az óráról, betoltátok egy falá, kisminkeltétek, mint rühel a 8 éves gyerek, ráadtatok egy ronda pulóvert, ami rohadt rondán néz ki. Borzasztó, borzasztó, de elmondja jelenkorunk státuszszimbólumait, mert egy karácsonyi státuszszimbólum.
3: Nézd, egyébként ennek van egy ilyen evolúciója, tehát hogy megcsinálod akkor, amikor a gyerek 2 éves, 4 éves, 6 éves, 10 éves, és akkor látod a szép fejlődést, hogy nézd, milyen picike volt még az első fotón, és 10 évvel később már milyen nagy ló.
1: Igen.
3: Tehát, hogy így össze tudod hasonlítani egyébként.
1: Ami nagyon hasonló, és nagyon rögtem, hogy rengeteg celeb posztolta most, borzasztóan szórakoztató képek készültek, hogy a gyerek elsős. Következő képeket láttam, anyuka brutál nagy szilikon mellekkel, agyonrúzsott szája, keresztbe tett lábbal áll az osztályterem előtt, gyerek ilyen kétségbe esett, áldogál, mert de nem ő a lényeg, anyuka beállt feszíteni, nem mondom melyik celeb anyuka, beállt iszonyatosan feszíteni, de úgy, hogy szinte a gyereket így eldugta a háta mögé, hogy Pistike elsős. Ott állt egy nem túl szép kisfiú, Pistike.
3: Nagyon megrémülve.
1: Nagyon megrémülve, hogy neki lefotózzák, és az anya itt szerepel, 600-as szilikon mellekkel, csücsörített szájjal. A gyermekem elsős. De láttad, hogy a kép az a csajról szól. Annak semmi köze a gyerekhez. Nem ér, ha nincs ott a gyerek, is kirakja a képet. Pistik elsős, csak épp a büfébe van. És adjuk a beállt az osztályterem közepére. Miért csinálod?
3: Lesz egy pillanat,
1: miért csinálod? Eljön miért kell ez arra a képre? Az a gyereked az első.
2: Megmutatod, hogy te szép vagy még anyukaként.
1: Keresztbetett lábbal, csücsörítve, félig elfordított felsőtesttel, 600 köbcentivel. Hát az nagyon kell.
3: Tudod, milyen rohadt nehéz szeptember 1-én jól kinézni?
1: És át egy ilyen leszegett fejű leokoplaszos gyerek hátul eldugva a szoknyai
3: mögött. És elhúzta a táska hátra.
1: Húzta a táskát, és nagyon szorongott, hogy ki mellett ül, és már rég mennie kellett volna, mert olvasták a népsort, de anyuka még a többi apuka szülő izére, örömére nagyon feszített az osztályteremben. Na, ugyanilyen hazug a karácsonyi fotózás. Gyerekek, ne csináljátok!
2: Csináljátok!
3: A fotósok most lövik tökön magukat, az éves bevételük nagy része ezekből a fotókból
1: származnak.
3: Lesz majd vajon egy olyan fordulópont, egy önironikus nagy megvilágosodás, amikor nem ezeket a fotókat fogjuk posztolni, hanem a szenteste fotóit.
1: Szerintem egy csomószor már megy őszintébe az Insta. Sőt, ez már egy trend a TikTokon Insta, hogy mindenki azt posztolja, hogy milyen jó, én most leírom, miért volt szarnapom. Aha. És én látok olyan posztokat, és tökre tetszenek, ahol influencerek átálltak arra, hogy mindenki elmondja, hogy milyen sikeres éve volt, én elmondom, hogy mennyit szenvedtem a saját oldalammal, nem nőtt a követő táborom, gyomorfekét kaptam, most láttam 8 ilyen videót, nagyon tetszett. Balin élek, és egyébként vegán vagyok, és azt hirdettem, hogy de jó az élet, akkor elmondom, miből állt az egy évem. Gyomorfekélyem lett, nem nőtt a követő táborom, az első három sokat nőttem, egyáltalán nem növök, nem tudom, milyen tartalmat kéne csinálnom, egyelőre most egy kicsit megsérültem.
3: A mérképem
1: szar, és az idegösszeomlás szélén vagyok, és azt mondtam, hogy figyelj, haver, ebbe az egy posztodban neked több őszintén dolog van, mint az elmúlt 3 évedben, amit én néztem, és néha felbukkant el, hogy Balin, fölébredek reggel, megiszom a csajlattémat, egy kicsit töltök egy kis önidőt az olvasással, elindulok kedvenc jogatanáromhoz, természetesen motorral megyek, utána friss patak vizet iszogatok, hagyjad már! Persze, nyilván ez történik. Utána eszem egy indiai köri, délután meditálok egy 4-4,5 órát.
2: És mindezzel ennyi pénzt kerestem.
1: Ugyan elvégzem a joga gyakorlatokon, és este még egy kis vegán tofut majszolgatok. Hát ez teljesen reális, tudod. És leírta a csávó, hogy szarul vagyok, nem dőtt az oldalam. És majdnem beírtam neki, hogy figyelj, most értél oda. Tehát most van az, hogy innen lehet építkezni. Most nem vagy a gödör alján, na végre elkezdél szembenézni magaddal. Na most sok sikert, mert most talán rájössz, hogy hol rontod el. Tehát valakul ez a trend szerintem.
3: De
1: vagy ezért ez változik.
3: Ezt egyébként látni.
1: Mit?
3: Nem szórakoztató. Úgy értem, persze szórakoztató látni azt, amikor látod, hogy ezek az emberek is emberek, és hogy botlanak, és szarépük van, és minden. De nem jobb egy kicsit így elrugaszkodni a valóságtól, nézni azt, hogy ez eszi a csia magját, a Balin a medence partján.
2: De nézem. Néz, érted? Tehát, hogy neked lesz jobb tőle, hogy ezt nézed, és akkor vágyakozol
3: oda. Igen, kicsit én is elképzelem,
2: na
3: hogy milyen
2: lenne. Na de neki szar, tehát egy szar után álmodozol itthon a
3: szarból. Mert nekem szar, akkor neki legyen jó, és hagyd képzeljem el, hogy milyen lenne akkor, amikor neki.
1: Szerintem ez tudatalatt egyébként nagyon sokszor lerakódik. Minél több ilyen videót nézel, annál jobban vagy depis, és azt gondolod, hogy mennyire szar az életed. Tehát ezért kell óvatosan bánni. Nézed, följön még egy csajszi, aki Balin él, följön még egy influencer, aki állandóan utazgat, és abból keresi a pénzét, te megérted, elmész a gyártósor belé. Ezt jó megnézed, és jó az gondolod, szar az életed. De ez a csávó elmondta, hogy gyomorfekély lett, és nem nő a követő tábora. Hát kicsit te is gyógyulni kezdesz, nem? Hát azonnal jobban érzed magad, igen.
2: Szar neki is.
1: 6. éve vitázok a feleségemmel, hogy menjünk karácsonyi fotózásra, eddig 6-0 ide. Nem vagyok hajlandó erre a felesleges magabutogásra.
2: Tartsd magad.
3: Ezt a nők erőltetik?
1: Szerintem ezt a nők erőltetik, és szerintem ez egy Facebook Insta verseny. És nem is biztos, hogy csak a celebeknél, de ez a nézd meg nálunk milyen tökéletes a karácsony, a Lajosék megválnak. Nézd meg milyen szép a karácsonyfa, azok meg még enni se tudnak semmit. Ez erről szól. Ez egy méregetés valójában.
2: Megmutatod, hogy neked jobb, mint bárki
1: más. A mi karácsonyunk boldogabb, a mi ajándékunk több. Hát ez semmi másról nem szól. És oké, értem, akarsz a gyerekről egy szép fotót.
2: Na de azt meg lehet csinálni, meg nem szép fotó kell, hanem csak a fotó elég, amit te csinálsz, érted? Akkor fotózz le minden évben a családot. Most például én azon gondolkodtam, hogy ha elmész erre a karácsonyi fotózásra 6 éven keresztül, akkor mind a 6 évet kiteszed így a nappali falára, hogy ilyenek
3: ott van a nagymamánál a kedenc föl.
2: Karácsonykor.
1: Persze, igen.
3: És azon, hogy soha ki nem nyomtatod. Soha többet meg sem nézed egyébként. Legfeljebb emlékben majd feldobja neked az Insta vagy a Facebook bármi.
1: Szóval, tényleg nagyon kemény.
3: Azért egy piros pulcsis fotósorozatot megnéznék rólatok.
1: Egy piros pulcsis karácsonyi fotósorozat. Igen. Fogadhatunk valamivel, hogy akinek, aki veszít, annak el kell menni egy ilyet megcsinálni. Család valami. Nélkül, gyerek nélkül, el kell menni karácsonyi fotózásra.
3: Nagyon szépen
1: fózolva. Nagyon élném.
3: De miért akkor ezek a buduár fotózások is legalább ennyire hamisak?
1: Az micsoda?
3: Buduár fotózás. Hát nem mondd már, hogy nem voltál egyen sem.
1: Buduár fotózás, hogy minden este lefotózom a buduárt, ha sikerül valamiatt alkotnom, hogy ezt szívesen megmutatom a barátaimnak.
3: De kár, hogy nem tudom kitenni, mert legtiltanak.
1: Jézus Isten, mondtam, hogy több rostot kell ennem, lefotózom a buduárt.
3: Hát, hogy van
2: ez az a buduár, amit te is csináltad, hogy az ablakba ült és sejemharisnyás?
3: Igen, sejemharisnyás, amikor kikerázzák a csajokat, azt és akkor lefotózzák, és akkor picit pucsítanak, és nagyon szépek.
1: De már ez mi, ez mit kicsinálja?
2: Hát
3: de
2: nem hülyeskedj,
3: de beírod bár, persze.
2: A buduár fotózás az, amikor egyedül
1: lehet.
2: Mész, lehet.
3: Ha jó, akkor
2: amikor
3: lehet.
2: Egyedül mész, és akkor kikeráznak, nagyon szépre, nagyon jó ruhába tesznek, és akkor Juli például ugye
3: na, ott van, nézd meg, ott.
1: Én megmondom őszintén, én ezt egy kicsit jobban értem, hát mert az, hogy egy nő akar magáról szép képet, szép akar lenni, kisminkelik, most nem celebekről van szó, és egy hétköznapi nőnek, vagy egy átlagos nőnek, nem szeretem ezt a szót, de nem celeb, van egy fél nap, ami róla szól, ahol kisminkelik, ahol körbeudvarolják, ahol szépen bevilágítja egy fotós, aki aztán elkapja, mert szarházasága. És
2: de dupla öröm.
3: A legnagyobb varrógépek.
1: És összöntösen leharja utána a rangát, 52 évesen a fotózás után ott marad még. És akkor fölfekszel egy ilyen nagyon hamis Mária Terézia korabeli kerebetre, rökamiéra, és ott nagyon megfotózzák a folyó beleidet. Szóval, hogy... nem tudom. Nézd meg azt a jobb oldalt. Mikor érdemes karácsonyi fejreműs fotózásra menni, és befeküdt oda egy tehén? Hát most azért azt nézd meg azt, akik így nem ennyi buduár fotózásra. Mi van?
3: Ott a legszívén.
1: Néni kicsit fejnehéz.
3: Hát keresi a poszt.
1: De én ezt értem. És tudod, mi van? Hazaviszed a pasidnak, ezt megmutatod, és akkor mondjuk szexeltek egy óriásit, és rólad készült egy szép fotósorozat, ahol szép vagy, nő vagy, kisminkeltek az év 365 napjában, nem vagy szép, nem sminkelnek ki, és ezt úgy megcsinálják. És csinálsz ilyen fotósorozatot, szerintem ezzel semmi baj. Százszor hazugabb nekem a karácsonyi fotózása ezért taknyosorú Pistikével az első sorban.
3: Tehát, és hogy... ha én férnél vagyok, és csináltatok magamról egy ilyen fotósorozatot,
1: és utána felrakom a Tinderre,
3: és utána felrakom az Instára, akkor az tulajdonképpen kinek készült?
1: Ha férnél vagy, és felrakod az Instára?
2: Aha. Mindenkinek, de nem mindenkinek. A férjednek.
1: Az biztos. Hát az akkor, akkor az mindenkinek készült.
2: Jó,
1: igen.
2: Akkor most jöjjön a kisbaba fotózás.
1: Kisbaba fotózás.
3: Na most az viszont
1: én nekem azzal sincsen akkora bajom, hogy elviszel egy babát, újszülött, és berakod, pakolgatják. Egy régen nagy divat volt, nem tudom, hogy van-e most ilyen.
3: Na nekem ettől aztán teljes, az kész. Te figyelj, amikor behajtogatják a gyerekeket ilyen bölcsökbe.
1: Én nem tudom, én ezen ellágyulok
3: mindig.
1: Úristen, de nagyon zabálnivalóak. Nagyon cukik.
3: Meg kis matróz sapkát raknak rá, meg kis katicát a vállára, hát én attól hülyét kapok. Hát annyira életidegen, hogy hihetetlen. Tehát látom, ahogy rakosgatja meg pólyázgatja.
1: Jaj, ne, nagyon-nagyon, nézd meg. Na és általában ezek a gyerekek alszanak.
3: Erre elágyulsz.
1: Erre nagyon. Hát nézd meg, újszülött baba, figyelj, adnak rá egy sapkát, és ott alszik.
3: Mi van veled?
2: Neki lelke van, látod.
1: Nézd meg, milyen gyönyörű az a gyerek azzal a kis csücsöri szájjal, és ott alszik, berakták egy ilyen fészekszerű plüss valamibe.
3: Igen, odahajtogatták a kis kezét, mintha aluszkálna a kis közöcskéjén.
1: Én
3: hát
1: szerintem
3: hol
1: ez nagyon... Nem is a természet. Szerint én nem tudom, én ezt őszintébbnek érzem. Meg itt még jó házasságok is, a karácsonyi fotózás már azért, mert ott már nem jó. Érted? Nézd. Tehát ez itt még működik, itt még
3: nézd
1: boldogok
3: meg
1: vagytok.
3: Azt ízé, nézd kompressziós pólyával körbe tekert,
1: Istenem.
3: Ezt
1: nagyon. Én ettől kész vagyok. Én ezeket nagyon szeretem.
2: Hát, most de... már gondolkozik, hogy ő is befekszik egy ilyen pólyába.
1: Mint Bud Spencert, engem pólyázzanak be. Érted? Én ezt imádom.
3: Megcsináltak 3 hetesen, és most megcsinálják 30 évesen.
1: Laci azt írja, puhák vagyunk, ha nem megyünk el közösen egy karácsonyi fotózásra.
2: Egy ilyen be...
1: Nagy ajándékdoboz, borzasztó gics, undorítóan nagyon-nagyon-nagyon boldogságversenyes.
3: Nagyon kisminkelve, nagyon mély dekoltással. Anna?
1: Iszonyatosan elmegyünk egyre. Jó?
3: Szomharisnyában?
1: Igen. Jó, a hamis ajándékdobozokkal, Dior Gucci dobozokkal természetesen. Nagyon nagy fával, szigorúan mezitláb, mindenki vágja a lábkörmét. Jó, zsűre adunk egy Discord farmert, mert az kell. Mezitláb lesz minden férfi. Nagyon, nagyon, nagyon.
2: Hófehér pólóba.
1: Hófehér pólóba, farmerba.
2: Ing, fehér ing legyen. Jó, és a csajok?
1: Kötelező kötött garbó, igen, így van, kötelező igen. Kötött garbó, igen. Igen, igen, igen.
3: Csillagszóró?
1: Ne, hát egyébként csillagszóró akár... is vagy, jó, adom, menjünk.
3: És csináljuk egy ilyet. Az lesz a koncepció, hogy mindig lesz valaki az előtérben, és tudod, a háttérben a mosolygós emberek kicsit homályosan.
1: Full gicsbe.
3: És elől valaki tart egy ilyen csillogó papíros dobozt.
1: Te elől vagy fehér neműbe, ezt írják.
3: Jó.
1: Jó, te elől vagy fehér neműbe, ezt
3: csináljuk. És te szájjal leszem a bejglit.
1: Igen, és egy rúdmákos bejglit. Én leszek csak kényszerzubbony, baszt írják ki. Hát én tudok a csapatból kényszerzubbonyosnak, tényleg szívesen egyébként. Tehát legyen egy ilyen undorító fotóversenyt a népnek, csináljuk, nyissuk meg mi a karácsonyi fotózat.
2: Nem fogják érteni. Oda tudod, hogy hány kommentet?
3: Nem fog, imádni fogják, nem igaz.
1: Facebookra ki se tetszünk, mert ott a kesergők vannak, tehát az nem, ott az már tényleg a Facebook nagyon szomorú közeg lett. Tehát az egy borzasztóan megszomorodott közeg lett a Facebook, úgyhogy oda nem.
3: Karácsonyi kis sipkát mindenképpen.
1: Jó, karácsonyi kis sipka, és megnézzük, hogy mi a fotó, mi a divat, tehát mi a trend, a fa trend, ugye, mert van, amikor fehér fa trend, a színes fa, a zöld fa, a piros, tehát mindig van egy éves fehér, vagy egy fa trend.
3: De menjünk el egy ilyen kőbánya külső fotostúdióba, vagy valami nagyon profihoz?
2: Hát milyen kőbánya külső? Kőbánya külső is lehet.
3: Az a bajom,
2: hogy az elmúlt fél óra után nincs fotós, aki ezt nekünk elvállalná.
1: Micsoda?
3: Viccesz! Figyelj meg!
1: Hagyjad már, hashtag valami odaírjuk, hogy hashtag nem tudom kérte. Semmi. Igen. Melkos előtt tartott hüvelykúj, hátul kandalló, nagyon jó műlánga. Gyuri nyakában egy butt plug lánc. Jó, ezt simán megcsináljuk egyébként, igen. Jó, tehát ezt az albumot kapjátok tőlünk.
3: És azokat különösen szeretem, amikor tudod, egy kicsit kilógnak a díszletből, és így lelóg
1: igen.
3: És látod a műterem falát.
1: Jó, ti szigorúan nagyon ültök keresztbe tett lábbal, jó. Aki áll, az kicsit pucsít, és mi meg fehérben vagyunk a srácokkal, jó. Hogy ez lenni szokott. Feri szájába pipa, kockás kardigán, és füstölgő forró csokis bögre. Tökéletes.
2: És én egy ilyen nagy piros plüss fotelbe fogok ülni.
4: Ezt látom magam előtt.
2: Jó, és így álltok. Eszter befekszik az ölembe.
4: Bal jobb oldalán a fotelnek Juli és én is nagyon pucsítunk.
3: Igen.
1: Komolyan mondom, már most meg vagyok.
3: Egy ilyen olcsó kölcsönzős krampuszjának.
1: Így van, a Zsűl kinéz egy jászolból. Jó? Tehát ez...
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: moved on really easily.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Az egészségügyi innovációért fog össze a Miskolci Egyetem. Elindult az okostányér országos diáktudás próba. Országos bajnoki címet szerzett Cinai Szabolcs. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Új egészségügyi kutatások indulnak a Miskolci Egyetemen. Az egészségtudományi kar hosszú távú együttműködési megállapodást kötött, amelynek keretében közös fejlesztéseket indítanak, többek között a mesterséges intelligencia, a telemedicina, a digitális biomarkerek és az egészségügyi informatika területén. Számolt be róla az Uni Miskolc. A partnerség egyik új iránya a várandósnők gyors, sugárzásmentes és érintésmentes gerincvizsgálati lehetőségének kutatása. Az összefogás a hallgatók számára már is új lehetőségeket kínál, gyakorlati helyek, tudományos diákköri és szakdolgozati témák, valamint doktori kutatások is kapcsolódhatnak hozzá. Ismét elindult az okostányér országos diák tudáspróba, amelyet az általános és középiskolák 6. és 7. osztályos tanulói számára hirdettek meg. A játékos verseny célja, hogy a fiatalok elsajátítsák az egészséges és fenntartható táplálkozás alapjait. A részletekről Szűcs Zsuzsannát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét kérdeztük.
3: Krónikus betegségek, mint például a túlsúly, 2-es típusú cukorbetegség, az összefüggést mutatnak azzal, hogy mit eszünk és mennyit eszünk. Megelőzése ez bizony már gyermekkorban elkezdődik. A 6.-7. osztályosok azért is fontosak, mert ők azok, akikre jellemző egy nagyfokú nyitottság, például a táplálkozási kérdések iránt, ebben az életkorban minél több információhoz jussanak ezekről a kérdésekről, mint például az egészséges táplálkozás és az aktív élet.
2: Három érmet szereztek a DVTK birkózói az U23-as országos bajnokságon. A Budapesten megtartott viadalon a miskolci sportolók kötött fogásban indultak, számolt be róla a Minap. Szinai Csaba bronzérmes lett, Botos Dominik pedig a dobogó második fokára állhatott fel, miközben a döntőben a felnőtt Európa bajnok Lévai Levente győzte le. Szinai Szabolcs aranyéremmel zárta a versenyt, így országos bajnoki címet ünnepelhetett. Szabó Máté a DVTK edzője szerint az U20-as világbajnokságon mutatott formáját folytatva magabiztos teljesítménnyel szerezte meg az elsőbséget. Pénteken térségünkben napos és felhős időszakok váltják egymást. Eső nem várható, az élénk északnyugati szelet erős lökések kísérhetik. Délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet, szombattól kissé hűvösebb nappalok és enyhébb éjszakák jöhetnek. A jövő hét nagy részében sok lesz a napsütés, csak a vége felé borulhat be tartósabban. Jelentős csapadék akkor sem ígérkezik. Napközben 24-25 fokig melegedhet a levegő, a hét elején viszont hajnalban akár 6-7 fok is lehet. Célre nem kell számítani.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.

Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Indul a műsor, ami kimossa a csipát az emberek szeméből. A

0: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
1: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
2: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Kettecskén fogyunk, gyerekek.
3: Na jó
2: vagyunk,
3: reggelt.
2: Hello, Júli, jó reggelt. Ketten vagyunk, de elkecsegünk itt pénteken majd itt. Szépen lassan, gyerekek, ez van, Feri elutazott, Eszter nincs, úgyhogy fogyunk. Olyanok vagyunk, mint a fogyóhold, nem éppen dagad. De nem éppen dagad, ja.
3: Éppen úgyhogy... néztem reggel Feri sztoriát, valahova Firenzébe tartott 270-nel valami vonattal.
2: 270-nel ment.
3: Igenis, így meg sem mozdult alatta az autó, teljesen.
2: Igaza van, tök jó. Öreg varázsló elutazott, hát ez van, hát egy pénteket ki lehet venni, persze.
3: 50. évfordulót, valami barátnak a születésnapot.
2: Barát lett 50 éves. Én jövőre vagyok 50, csak szólok, nagyon sokat fogok hiányozni.
3: Nagyon sok ajándékot várunk.
2: Igen, nagyon sokat fogok. Nagyon sokat fogok hiányozni, mert jövőre vagyok 50. Szóval elutazott, igen, Eszter, meg egyébként Eszter írt, hogy ő jött volna reggel, de aztán nem tudott aludni, aztán nem jöntem, hogy figyelj, nem kell. Lehozzuk ezt ketten, úgyhogy ilyen nyugerba itt elketyegünk. Elketyegünk ketten. Csajos napire, Barnás, rohadjál meg ott, ahol vagy, de egyébként így is van, igazad van, csajos nap. Ja, egyébként mondhatni, tehát ez csajos péntek.
3: Tele van.
2: El leszünk mi itt, lányok.
3: Tele van a mosogatógép a rövides poharakkal.
2: Nem, Júli, nem, én tegnap is vétkeztem, úgyhogy megszegtem a száraz szeptembert.
3: Mi történt?
2: Elmentem egy vacsorára, ahol az volt, hogy nem, és senki, és nem úgy. És
3: aztán lefogtak.
2: Aztán az lett, hogy igen. Úgyhogy,
3: hány percig kellett téged?
2: Ezt szerintem 8 percig tudtam ellenállni, úgyhogy nem nagyon iszom most rövidet. Meg egyébként is nem is lehet, meg tudod,
3: persze,
2: kocsi.
3: Persze, hogyne.
2: Tegnap nem kocsival mentem.
3: De ilyenkor mindig sofőrszolgáltam.
2: Nem. Úgy mentem, hogy elmegyek taxival, gyerekek, de nem, és biztos, és ez csak egy vacsi. Na, jó, hát ebből az lett, hogy oké, jó.
3: Aludtál bármit?
2: Keveset. Uh-huh. Keveset, de ez megolajozza a puni pénteket, ahogy Szala írja. Úgyhogy aki velünk tartott a szára szeptemberben, az tegnap tartott egy csalónapot, bár nem szortunk előre. Mm-hmm. Csalónap, mert én is belefolytam így egy ilyen kis történetben, de nem érdekes.
3: Péntek este van, hozzátok be a lemaradást.
2: Így van. Egy kicsit lehet csalni, én nem csalok egész hétvégén. Ez egészen biztos.
3: Én tegnap este nem voltam rest, kimentem a garázsba, feltúrtam a nyári ruhákat, mert tudom, hogy ott tartom. A válogatott mezet el akartam neked hozni, hogy fel tudj öltözni.
2: Válogatott mezt?
3: Igen.
2: Már kinek a válogatott mezét?
3: Magyar válogatott. Elfelejtetted?
2: Nem felejtettem, mert csak esik az eső, és most nem tudom, hogy mit csináljak.
3: Hol esik az eső?
2: Hát, tegnap egész nap szakadt, meg hűvös is volt.
3: Egy picit szakadt.
2: Bekapcsolom a tévét, jó lesz az ott.
3: Nem mondod, hogy akkor nem.
2: Jó lesz az, lebeszéltem magam. De kinek ki van, kinek a neve van oda?
3: Csúcsák?
2: Atya Isten. Tesó neve ott van.
3: Tesó.
2: Hát fia, intézz nekem is egy diplomata útlevelet. Gyugyi Tesó, akkor fölveszem a mezét. Igen, ma Ukrajnával játszik a magyar válogatott, gyerekek. Már kaptam tegnap az infogat, hogy nincsen Sallai, meg mit tudom én, ki nincs még, valaki nincs még.
3: Szoboszlai ott lesz.
2: A Szoboszlai az lesz. Várják, küldte nekem. Ki küldte? Mindegy is, hogy ki küldte. Annyi SMS-en van itt innen. Ja, Csuti írt rám, igen, azt mondja, Varga meg a Sallai nincsen. Hát így visszaértem, hogy figyelj, haver, nekem ebből...
3: Akkor így már nem is megyek.
2: Hát én így kisem megyek, ha nincs akkor a Sallai. A Sallai csak tudom, hogy ki. A Vargára fingom nincs. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem hogy igen, ma játszanak, úgyhogy megnézzük. Ez Nemzetek Ligája, vagy kupája, vagy mi a tököm ez? Nem tudom, mi ez. De fogadtunk, és mindenki mondott eredményt, igen. Igen. Bali, majd te beállsz focizni.

0: Ja, az egyébként az jó lesz. Ha felszólnak a lelátóra, akkor lerohanok. Vagy a tévébe bemászom, és akkor kimászom. Nemzetek ligája, mondom én, hát felkészült vagyok. 20:45 Nemzetek ligája. Jelentsen ez bármit is a Nemzetek ligája. Elmondom neked, semmit nem jelent, semmiről nem szól.
1: Menj ki, vidd ki a srácokat is.
0: Ennyi, persze. Beülök oda a Csányi mellé.
1: Összepacsiztok.
0: Igen, na gyorsan egy-két SMS, tiszta blikrúzsa hangulat, igen, abszolút. Miért érzem azt, hogy ez megy elmebeteg műsor lesz, írja Atika? Nem, na, nem, nem lehet, csak ilyen kis visszafogottan, itt el vagyunk így kettecskén. Salai nem éremes pár reklámot forgat, azt jobban fizet, írja valaki. Te sok az esőt is elintézi. Jó, de jó. Igen. Hol van viszont, hol van, na várjál, hol van a nyári szünetes SMS-ünk, haló? 80-as, ott van! Hát ő most csak pénteken küldi, és elküldte. Jó reggelt, már csak 266 nap, 17:43 és nyári szünet. Én ezt heti egyszer szeretem. Én ezt heti egyszer szeretem, nekem ez nem sok.
1: És kell.
0: És kell, igen.
1: Pénteken hiányoznak.
0: Jó reggelt, nem tudom, nektek feltűnt-e, de Balázson kívül mindenki nyaral. Még Zsül is volt idén Maldivon. Balázs, hogy van ez, írja Barnabás. Egyébként tényleg, te most jöttél haza Bariról. A Feri most van Olaszországban, te elmentél valahova.
1: Jó, de egy-egy
0: talán hossz... Annával tartjuk itt a frontot.
1: Hosszú Laci... hétvégét ki tudsz ütni, te is.
0: Laci megjárta a nem tudom hol volt, most jött haza valahonnan. A, tényleg, hárman vagyunk.
2: Jó reggel.
0: Te meg én tartjuk itt a frontot. Eszter ugye eleve kimenős egy-két napból.
2: Így van.
0: Elutazik novemberbe, kikérem magamnak.
1: Na hát azt
0: a Fersó már szólt, hogy nincsen. Nem tudom hol, mikor. Mi van itten?
2: Balázs.
1: Ez nem munkafegyelem.
0: Jó,
1: ez
0: én van. Is elmegyek egy pár napot forgatni.
2: Így
0: de
2: van,
0: az nem nyaralás.
2: Dolgozó.
0: Az nem
2: így
0: nyaralás.
2: Van, az
0: bocsánat.
2: Meló. Hát
0: az
2: nem nyaralás. Bocsánat. Nem voltunk sehol, Balázs, tehát hogy lássuk be.
0: Túl
2: hogy...
0: jó vagyok.
2: Ez van.
0: Túl jó vagyok, ez van.
2: Menjetek csak.
1: Teljesen beindultam.
0: De jó, de ez, de, igen, de ez nem a műsor lesz. Miatt van, hanem a telihold miatt.
1: Most lesz, nekem most esett le, hogy most lesz Boris Brejcsa koncert, illetve...
0: Aha, az nagy sikerű volt a múltkör is a Budaörsi reptéren, jót csináltak belőle.
1: De az engem nem óriási, érdekel, óriási onnan, majd ki, olyan, hogy kiszabadulunk, mert most az MVM-ben lesz.
0: Ma?
1: Nem, egy hónap múlva, egy október 31-én, úgyhogy én már most megvettem a kis jegyemet.
0: Jó, nem illik teljesen a témába, de jó, értem. Jó, az utazásokról beszéltünk.
2: Program.
0: Jó nap, sziázom megyek, de nem érdekes, végig is beszélgethetünk így is, hogy hirtelen random, mint a nagymamám olyan vagy. Beszélgetünk valamiről, és teljesen váratlanul bedobva, ami teljesen más.
1: Arról beszélgetünk ugye, hogy ki hogyan fűz le.
0: Ja! De ez ma mindegy. Tényleg egy kemény műsor lesz, igazatok van nála. Ugyatok, én mindent megteszek, de látjátok, bolond. Nem tudok mit csinálni, nem normális. Nem, most itt ülök egyedül.
2: Alphaville-el lép föl, azt nézzük a Zsülle. Alphaville.
0: A Boris jó egyébként.
1: A Boris nagyon jó.
0: Boris jó, csak a Borisnak elrontották a koncertjét a Budaörsi reptére, mert amatőrök szervezték.
1: Jó, de azóta csinált 120 másik szuper jót.
0: Igen.
1: Úgyhogy most úgy néz ki, hogy csapatépítőre megyünk oda a boxklubbal, ahova járok boxolni, és akkor ott lesz majd egy ilyen nagy kis erezdel a hajamat.
0: Borison?
1: Boris
0: megjelenik, és ez október 31-én van. Aha.
1: MVM-ben.
0: Nagyon jó. Hát az lehet, hogy...
1: Ott fogjuk csapatni.
0: Jól van. Oké, gyerekek. Azt mondja, fuderolt, másnapos vagyok, délután biztos nem iszok, az Isten verje meg. Én is pontosan ugyanezt éreztem reggel, amikor fölkeltem. Ugyanez volt a félmodat. Nem? Soha többet nem, aztán úgyis változik.
1: Figyelj, képzeld el, hogy egy ismerősünknek most született meg a kislánya, és a Miró elment hosszú idő után egy ilyen tejfakasztóra. De úgy, hogy nagyon régóta nem volt kint. Én ilyen másnaposnak is szarul a Mirót már kb. 10 éve.
0: Tényleg?
1: Igen, csak egy icipicikét többet ívott, mint egyébként szokott. Mondjuk
0: megcsúszol kettő. Már nagyon könnyen. Hallod? Tehát az van, hogy nem az van, mint 30 évesen. Picit nem. Rosszul kevered, picit olyan... egy bort rá, valami van, elcsúszol, és vége az estének.
1: Nem, olyan mondom. Szinten kapaszkodott, hogy nem ismertem rá.
0: Én is ezt érzem egyébként. Nem, tehát, nem hogy negyed van. Annyi már odavág. Mi van?
2: Nem ez.
0: Mi van?
2: Nem, ha... leesel az edzésről.
1: Igen.
2: Tehát itt az van, hogyha...
0: Jaj, értem.
2: A Miró abba hagyta egy időre, mert abba kellett szegény drágámnak hagynia, ugye? Ja. És mikor újra visszatérsz, hát akkor ez van.
0: Ja.
2: Velem nem történik ez ebben mert a pillanatban, mert nem fogadtam meg igen. Semmit. És, tehát ezt az hozod, az folyamatosan, akkor nincs ezzel gond.
0: Jó, akkor lehet, hogy ez van, lehet, hogy én is ritkán iszom most. De egyébként nem estem le nagyon, szóval nem is vagyok másnapos. Meg nem is ittam. Tegnap nem, elmondanám, hogy elcsáztam volna magam, de nem. Tehát semmi se. Igazából ez tegnap azért ez így lájtos volt.
1: Nekem mostában már 3-4 ital is elég ahhoz, hogy másnap ne tudjak. És nem is kell keverni. Tehát, hogy tök szarul vagyok.
0: Csak töményen, tehát nem kevered üdítővel, almalével, csak töményen. Nem is kell keverni. Nem adok hozzá üdítőt.
1: Nem keverem a különböző alkoholfajták.
0: Nem is szabad.
1: Az, hogy sört, unikummal, hát úristen, ki isz azt meg. Pedig ez a kísérője. Nem keverem, és másnap a világomról nem tudok. Fáj a fejem, rossz a közérzetem.
0: Gyerekek, ez az van, hogy ezt, amit 30 évesen még két lábon kiortál, 20 évesen megsérvesz kérdezted, és azt mondod, hogy 4 napot tudtál egymás után inni. Igen. Amit csináltunk ott a barátom, hogy elmentünk valamit a síelés, stb. Ugye ezt elmeséltem, 4 napig nem mentünk fel a hegyre. És minden este érted, és 3. nap találkoztunk egy társaság, és milyen a hegy. Hát mondom, mi nem csatoltunk, én nem csatoltam, fogam, azt tudom, mi van a hegyen. És minden este, most meg egyszer berúgsz, és 4 napig kapaszkodsz utána, hogy Jézus Isten. Ez van.
1: De miért? Hát a nyarad az így telt, nem?
0: Igen, de a nyáron mikrodózis volt. Minden nap mikróba.
2: Látod, ezt mondom.
1: De úgy volt mikróba, hogy szinte. Tehát folyamatosan.
0: Nem, a részegség nem jó, ilyen jókedvű.
2: Aha. Igen.
0: Reggel elindította, de reggeli nyami, mint mesélt itt.
2: Reggeli nyalira
0: beültél, és az egész nap egy kicsit szinten tartott. Nem volt nagy íván, nem volt nagy berúgás, csak reggel trekre rakod magad. Nagyon nagy csoda.
1: Rárakod magad trekre,
0: és azzal mész, és az nagyon szépen kisivítja. A napod, én tudtam, hogy én ezt szeptemberén abba hagyom. Tehát oké, nyár van, lazulunk, bulik vannak, engedjük egy kicsit, de én tudtam, hogy azért ez nem folytatódik.
1: Ezt tehát, 24-ig.
0: Jó, hát néha semmi lehet egyet. Baj. Veletek bűnöztem egyet a stábulin, de azért nem volt olyan nap.
1: Amikor Láktában voltunk, hát ott ugyanez volt, ugye, amikor elment az egész stáb, vagy hát nem, sajnos nem voltál ott, hogy a Feri az gyakorlatilag elment az első ilyen hüttéig, ott beült, ott melegedett, iszogatott Annáékkal, Zsüllel.
0: Jó, hát nem a hegyőrzőgel a Feri, azért igen. Nem látom a snowboard deszkán, hogy iszonyatosan carvingolja, élen tartva a lécet, nagyon jön le a síléccel, tehát azért ezt nem látom menne.
2: Viszont a pezsgőben nagyon erős volt a Feri, mikor bekopogott reggel egy pezsgővel a hónat, be volt hűtve természetesen az erkély.
0: Nagyon tud inni ő.
2: Csajok, jó reggelt kívánok! És ott állt kis gatyába pezsgővel.
0: Óriási,
2: vannak róla fotók.
0: Vele
2: már
0: nagyon lehet menni.
2: Figyelj, nem igaz.
0: Nagyon lehet vele menni.
1: De a Feri az a nyomasztó kategória, tudod, aki jön.
0: Nekem mondott, 15 évig tülök vele. Nekem beszélsz el, hogy megint a nyomasztó, 15 éve nézem, az öreg farkas.
1: ő addig nem hagy békén, amíg le nem itat. Na még egyet. Na még egy picikét.
0: Vannak de ezek az a durva, hogy úgy itat, hogy ő is iszik, tehát ő a korrektül csinálja. Abszett, meg jó, itat, de iszik. Tehát okay, van az, aki itat és nem iszik.
1: 120 kiló.
0: Ja, nem tudod letérdeltetni az öreg medvét. Igen. A szigeten láttam meg, hogy van, mondom, ezt nem tudom, ki csinálta veled, de azért ez... Valószínűleg a barátaimmal is hívott egyet, de a szigeten láttam, hogy ott azért megvolt.
1: Szigeten volt utoljára? Ja, igen. Mi az?
0: Ja, reggeli pesgős borrasból, igen.
2: Ennyi, igen.
0: Szigeten megvolt a medve. Ott leterítették. Kicsit... Valószínűleg a barátaim kezelésbe vették.
1: Kicsit elfeküdt. Én láttam egy párszor azért a Ferit. A Maldív-szigeteken is láttam.
0: Hát volt ott. Hát onnan jó, azért
2: már jönne. Maldív-szigeteken, ami történt, az ott is marad.
0: Az ott is marad, gyerekek. Onnan, mikor hazament az étterembe, mondta.
2: A Lacival elindultunk.
0: Mint a két lúd a Vukból, tudod, ők fölálltak egy ponton a vacsorán, és hazamentek, mondták, hogy szerintük ennek itt a véges. És elindult, és utánuk néztem, mondom, ezek csatom vannak, basszus.
1: Annyira csatom voltak, hogy volt egy stég, amin végig kellett menni, és azt hittem, hogy le fognak esni két
2: oldal.
1: Egymásba kapnak.
0: Igen. Anna, a kész van, nem nagyon tudja leplezni, az a jó. Tehát van, aki rutinból lehozza, én például nagyon készülök, és beők rúvain, azért, hogy tud letom hozni. Anna nem.
1: Nem, moderálom magad.
0: Igen, azt mondom, jó, most társam vagyok, lehozom. Valahogy lehozom. Anna nem. Anna ott kész. Volt egy pont a vacsorán, fölállt és mondta, hogy hát akkor ő most hazamegy.
1: Sőt, annyira, hogy hallod, ahogy a sziget közepén vihog.
0: Igen, elindult. Ez igaz? Elindult.
1: Keresi a szavakat, és nagyon...
0: Elindult hazafelé. De és akkor Lackó is mondta, hogy neki is elég.
2: Igen, a Laci még hitt benne, hogy föl tud ülni a bringára, mert én rutinos voltam, nem mentem a bicajjal a vacsira. Így van, és amikor mi ott csúsztunk szét a Lacival, amikor azt éreztük, ez a Benjarong nevezetű étterem, ugye, ami hát a szigetnek a fénypontja tulajdonképpen.
0: Az lett volna a vacsora, igen, ha ott maradtunk.
2: Nekünk minden étel kezdett egyformán válni, mondtuk a Lacival, hogy hát de hát ez ugyanolyan, hát ez is. Ennyi. És akkor Feri már éreztem, hogy nagyon feszült, hogy de gyerekek, szóval ti tudjátok, hogy hol ültök?
0: De Feri próbált, hogy na de, hát, ez, oda? Hát ez ázsiai, ez rák, ez ízi, ez nem tudom, ez hová.
2: Tök egyforma volt nekünk.
0: Steven, ez ugyanolyan néző. Ez, és mint a Vukból a két liba, ez balra jobbra dőltek el, de ez nagyon vicces volt.
1: Úgy, hogy Lacinak szerintem az volt az első olyan napja, hogy ő úgy döntött, hogy aznap lesül.
0: És
1: kifeküdt a teraszra, és kapott valami olyan brutális, nem tudom, napszúrást, és erre utána bement daiquirizni.
0: Igen, a mi brigádunk, az a legkeményebb brigád. Laci, én már lesülök. Mondom, Laci, szerintem óvatos legyél, azért ez nem a Margit sziget.
1: Nem süt a nap,
0: nem érzem. Mondom, Laci, figyelj, higgy nekem, voltam itt párszor, ez nem a dagály. Ez nem a dagály, szerintem kifekszel 10 percet. Na jó, és jön este, elaludtam a napon. Hát hogy nézel ki, hülye vagy?
1: Egy kicsit a hideg ráz.
0: Igen, ráz a hideg, hánytam, ráz a hideg napszúrásom van, és vérvörös a mellkasom meg a fejem, mondom, Laci, mondtam, mennyit feküdtek, én nem tudom, elaludtam.
2: Elaludtam egy 5 órát.
0: Hát szerinted mi volt az?
1: Nekem az a sziget, az egyébként félelmetes volt, hogy akkor, amint kb. Ez a szerkesztőség kétszer, én soha nem tudtam egyszer se úgy hazatekelni egyedül, hogy ne tévedjek el.
2: Én is.
0: Nagyon durva, mert legalább van egy 300 méter egyenes, és ott balra. Tehát,
2: de nem.
0: Van
2: nem,
0: egy diving center, van egy recepció.
1: Fél órákat kóvályogtam, ugyanezt csináltam. Mindegyik bungaló, tök egyforma, hát bemegyek valahova, azt lefekszem.
2: Így van, én ugyanez. Mentünk azzal Lacival, és akkor tolta a bringát, mondta, hogy mi volt ez a suhogás? Mondom, Laci, ez gyümölcsevő, de nem. Hát azt mondják, nekünk végünk van. Gyümölcsevő, Laci. Tehát mi ilyen...
0: Élmény veletek.
2: Nagyon volt.
0: Jól van, gyerekek, egy kis élménybeszámoló, utána akkor vissza, így a szürke esős szeptemberről, fél hét múlt egy perccel lehet jelentkezni játékra, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.
3: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
7: GRI energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
8: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
10: Hovány csoport a világ élvonalában.
4: Reklámot hallottak.
11: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Újjáról az építését készítik elő Miskolcon. Szombaton ismét a magasba emelik a gyerekeket. Rózsaszínbe borul a főváros a Merrák elleni küzdelem jegyében. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Újjáróház építését készítik elő Miskolcon. A város közgyűlés a rendkívüli ülésen tárgyalt a számozott utcák területének fejlesztéséhez szükséges szabályokról. Számolt be róla a Minap. A tervek szerint megszüntetik az 5. utcát, a környék egy részét beépítésre szánt övezetbe sorolják, és külön garázs területet is kialakítanak. A változások a mintegy 2300 négyzetméteres áruház megvalósításának egyik önkormányzati feltételét teremthetik meg. A létesítmény várhatóan 2027. márciusában nyithat meg. A képviselők a közbiztonság támogatás egy részének felhasználásáról is döntöttek. Miskolc is csatlakozik szombaton a Gyerekek a Magasban programhoz. A helyőcsapai Gárdonyi Művelődési Ház parkjában családi délelőttel várják a kicsiket és szüleiket. Számolt be róla a Minap. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek és hozzátartozóik együtt töltsenek időt a szabadban, miközben játékos és közösségi élményekkel gazdagodhatnak. A magasba emelkedéshez kapcsolódó elfoglaltságok mellett további szabadidős lehetőségeket is kínálnak. A szervezők a tartalmas kikapcsolódásra, a találkozások örömére és a családi együttlét fontosságára helyezik a hangsúlyt. Az ország minden pontjáról érkeznek a szombati rózsaszín motoros felvonulásra a fővárosba. Október a Merrák elleni küzdelem hónapja, az esemény indítja az idei program sorozatot. Várhatóan több mint 300 motoros a Merrák színében, rózsaszínben vonul majd keresztül a városon, mondta a rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
2: Az ország sok részéről, sok településéről jönnek motorosok Budapestre, hogy átadják azokat a rózsaszín szalagra írt üzeneteket, amiket hoznak maguk, és hogy felvonuljunk és felhívjuk a figyelmet a Merrák ügyében az önvizsgálatra és a szűrések fontosságára. Azzal a nagyfokú figyelemfelhívással, amit egy ilyen esemény minden évben szokott eredményezni, azzal nagyon sok olyan emberhez eljuthat az információ, hogy a szűréseken érdemes részt venni, hogy az önvizsgálatot érdemes minden hónapban elvégezni, hogy ezzel azt gondoljuk, hogy életeket menthetünk.
1: Pénteken térségünkben napos és felhős időszakok váltják egymást. Eső nem várható, az élénk északnyugati szelet erős lökések kísérhetik. Délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet, szombattól kissé hűvösebb nappalok és enyhébb éjszakák jöhetnek. A jövő hét nagy részében sok lesz a napsütés, csak a vége felé borulhat be tartósabban. Jelentős csapadék akkor sem ígérkezik. Napközben 24-25 fokig melegedhet a levegő, a hét elején viszont hajnalban akár 6-7 fok is lehet. Célre nem kell számítani.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hát ebből kettő igaz, egy nem. Mert hogy Feri van, nincs, jó reggel. 3-4-7 lesz, 5 perc. Szóval, hello, drága hallgatók, itt vagyunk, péntek van.
1: Halló.
0: És kettecskén vagyunk igazából, de mi szeretjük. Hívhattuk volna bárkit, akár harmadiknak nagyon sok celeb sztár jönne, hogy hadd üljek be, hadd jöjjek, hadd legyek itt, ne hívjatok engem, de nem akarjuk. Mi itt el vagyunk.
1: Csendben. Nekem csak az is elég, ha nézlek titeket.
0: Így van, igen, hogy beülnék én is ide, vagy hívjatok nyugodtan bármikor, ha kevesebben vagytok, de mi szeretjük ezt, hogy ilyenkor csak így itt el. Elüldögélünk, M1-es autópálya Pest felé, Bicske előtt parkolok már 40 perce. Gyerekek, most a Vitézinek láttam valami posztját így az M1-es autópályáról, hogy...
1: Oda ment aszfaltozni?
0: Oda ment, és akkor ottan csinált fotókat, és akkor a koncesszió tulajdonos vagy karbantartó, aki mondta, hogy nem lehet fotózni.
1: Neki?
0: Nem, ja, hogy nem lehet.
1: Mondtam,
0: nem
1: tudja,
0: lehet
1: hogy ki vagyok
0: készíteni,
1: én?
0: Igen. Hogy ne lehetne, Évi, nem tudom hány ezer milliárdot akarunk kifizetni a koncesszióra, akkor hadd csináljunk már pár fotót. Ja, ez az M1-es azért, ez gyerekek, ez az európai viszonylatban is nagyon kemény. Szóval ez a 60 kilométeren keresztül ilyen szintű balesetes feltúrások, ezt nem csinálhatnád. Ezt nem lehet ilyen terelésbe vinni 40 kilométeren keresztül kamionokat, embereket. Csoda, hogy ott naponta nem halnak meg. Tehát ennél nem hiszem, hogy nincs egy jobb kivitelezés, ami szakaszosan zárja, máshogy zárja, kevesebbet zár, és a 60 kilométerből 58-on nem lát semmit. Tehát, hogy nem is értem.
1: És önérzésed van, mintha soha nem lenne vége.
0: Soha nincs vége.
1: Tehát, mióta tart ez a felújítás?
0: Hát ez most már szerintem tavaly kezdődött, és megy ugye 30-ig. Igazából nem is felújítják, hanem ugye bővítik, ami tényleg nyilván egy nagyon nagy meló.
1: Persze.
0: Tehát még két sávot odarakni, meg leállót, meg még négyet, nem tudom, nagy meló. De az, hogy 70 kilométeren keresztül te terelve mész, úgyhogy szembe jönnek veled szinte kis túlzásod, csak valaki elnézi, ezt nem szokták azért így.
1: És nézed ennyit a smiley elterelni. Táblákat.
0: Ja, igen, és nézed a smiley táblákat. Ja, láttam mondani azt, hogy 43 ilyeneket ír a tábla, meg 38,
1: szomorú,
0: tudod.
1: Mindig igen, még mindig mérges. Most már lassan mosolyog.
0: Ülni nagyon lebigyed a száját, tehát ezt nem is értem. Igen. Na mindegy, milyen időnk lesz? Láttál valamit? Nem baj, nem.
1: Bulóveres bekuckózott.
0: Jó, köszönjük szépen, nem kell komolyan mondjam, mit akarsz.
2: A Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Egyébként tényleg? Tehát, hogy...
1: Nem, mármint mi.
0: Hogy pulóveres bekuckózós?
1: Hát most még pulóveres bekuckózós, de aztán a hétvégére megint egészen kellemes idő lesz, és jövő hét elején megint jön vissza ez a 25-26 fok.
0: Naha.
1: Úgyhogy ez jó lesz.
0: Na, azt azért azt szeretjük, igen. Bárcsak én is hívhatnék bárkit harmadiknak, írja egy hallgató.
1: De nem álltál át egy ilyen téli üzemmódra?
0: Én még nem vagyok hajlandó.
1: Nem?
0: Nem igazán. Mármilyen a téli üzem, ott kandalló, kakaó és kötött pulóver?
1: Az igen, és kockás pléd. Nem, hogy valahogy nem vetted észre, hogy egy picit belassultál, hogy hamarabb fáradsz, gyorsabban alszol el, ilyesmi nincsen?
0: Hát ide. Ezt úgy hívják, hogy 50. Ez elmondom neked, ez úgy, de mindent észrevettem. Tegnap lábnapom volt, ma nem tudok mozogni konkrétan. Tehát ez abszolút van, de én ezt nem az időjárásnak
1: jó,
0: tudom be.
1: Jó, de mindig kihagyott.
0: Igen, de nem. Most elkezdtem egyébként, nem. Szóval a téli üzem, nem, én még tegnap motorra akartam ülni, csak aztán elkezdett szakadni az eső, én nem vagyok hajlandó. Nem érzem még ezt. Nyilván, ha majd négykor sötét lesz, akkor azért úgy érzed, hogy ez most tényleg nagyon az alján vagyunk, de akkor én meg már azzal vigasztalom magam, hogy oké, de megyünk a fény felé. Tehát nekem a decemberi napforduló az olyan, hogy rendben van, legsötétebb éjszaka, gyújtsunk tüzeket, legyen világos, de megyünk ki a nyárba. Tehát, hogy én szeretem azért azt is, nekem nincs bajom ezzel az időszakkal. Megtok vele békén.
1: Ja, én nagyon szeretem. Fia, tök durva, képzeld el, hogy én rendszeresen járok mindenféle szűrővizsgálatra, és elmentem most vérvizsgálatra, és kiderült, hogy a D-vitamin szintem gyakorlatilag nincs. Tehát, hogy azt hittem, hogy így nyár végén majd hú, majd ilyen magas lesz, és nincs D-vitamin a véremben. Tehát, hogy hogy ez hogy a túróban?
0: Ja, hát ez nagyon szervezetfüggő, meg hormonháztartás függő, igen. Szóval a D-vitamin azért sok minden összefügg, és akkor bepotolod?
1: Hát most muszáj.
0: Elkezdted marok számra?
1: Igen, a táplálék kiegészítőket.
0: 0-25 szaraksz velé, betolsz egy kis D-vitamin. Azért tudjál aludni, de legyen jó, a D-vitamin szinted.
1: Vasat meg D-vitamint, ezt a kettőt kell most szednem. Aha. Mind a kettő nagyon-nagyon alacsony.
0: Jó, kezdem.
1: De megkaptam a behívómat is, merek
0: szülése. Te nagyon örülök, Júli, hogy nem tudod, hogy itt, ha itt vagyok, ezek a csajos témák nyugodtan. Elmondhatod, mi van a petefészkeddel, elmondhatod, mi van a merrák szüléssel, voltál esetleg egy mamográfián, minden ilyet meghallgatok, én már tudok menni csajba veletek. Zsülit elhallgat, én meg csajos napot tartok. Mesélj a mamográfiáról, amiről akarsz, nekem belefér, én tudok nő is lenni. Kicsit a lelkem mélyen az vagyok, tehát igazából engem nem zavar. Mi újság a mamográfiával?
1: Ja,
0: meggondoltam, benézek. Örülök, Juli, hogy most, megvannak most a szűrővizsgálatai.
1: Most fogtok rózsaszínben motorozni a hétvégén. Most mondták a hírekben is.
0: Hogy?
1: Mert hát merre kell lenni hónap.
0: Aha, ugye? Hát aki akar, az biztos rózsaszínbe motorozik. Nagyon drukkolok annak, aki ott motorozik, és azt kívánom nekik, hogy sok jó motoros napot rózsaszínbe. Én biztos nem megyek most, de szolidaritok a tüntetés mellett fontos, meg beszéljünk róla, meg motorozzanak jó sokan ezzel. Én szeretem az ilyen motoros elvárásokat, csak nem tudok menni, meg nem hívtak, meg nem tudtam
1: meg
0: róla.
1: És
0: ez az másik, hogy nem tudok róla, rózsaszínbe nem megyek.
1: Illetve csak van, de csak otthon veszed.
0: Igen. Győrben van, gyerekek, ja nem jó, ez nem azt hittem, hogy közlekedés, jó, de ez nem. Juli, garázsvásár holnap, Tibi küldte, csak tudjál róla.
1: Tudom, Vekerlin lesz.
0: Jó, majd mindjárt megbeszéljük. Átjöttek egy-két cuccot tőlem, lenne kirakni való.
1: Évente kétszer van egyébként Vekerlin, ilyenkor az egész telep felbojdul, vannak ilyen állomások, most már egyre több, ilyen 30-40, és nem csak Vekerlinről, hanem a környező kerületekből is jönnek, és ilyenkor mint egy ilyen, így zsizseg az egész telep, így minden, mennek állomásról.
0: Istenem, hogy ez nekem mennyire ismeretlen univerzum, de tényleg.
1: Egyszer el kellene jönnöd.
0: Ez tudod, eleve az egész, tehát, hogy más emberek garázsában kutassak vásárolni való után, ez nekem egy teljesen lehetetlen univerzum. Egyszerűen nem érdekel, hogy mi van más garázsában.
1: De nem, tehát, nem az van, hogy bemész és feltúrod.
0: Nem, de hogy kirakja az ő szarjait, ami neki már nem kell, de eladná. De most őszintén nem, tehát nekem már nem kell, én kirakom, te meg megveszed. És akkor az én szarjaimat te veszed meg, a te...
1: Igen. Igen. De nagyon jó szarokat raknak ki. Nagyon-nagyon jó dolgokat.
0: Igen. Igen. Hárfát meg ízét.
1: Igen.
0: Stradivari. Mit tudnak Vekerlin?
1: Igen.
3: Cipő, nadrág,
0: ja, értem, tehát ugye nekem mondjuk a gyerek kinőtte, de jó állapodó van, kidobom, és akkor mit tudom, én megvettem 20-ért, eladom 5-ért, mert egy évig használtam, és akkor ott meg megveszed jó ára. Ennek mondjuk így van értelme.
1: És minden állomáson van egy önkéntes, aki süt, főz, és kirakja a kis pogácsákat, kis süteményeket. Aha. Citromos vizet, ezt, azt, amaszt.
0: Jó, én azt hittem, tudod, ez a félig megkarcolt bakelit lemez, és akkor már nem működő gramofon. Már nem működő gramofon, nagypapám izébe, nem tudom, urnában, mert nekem benne van még a hang.
3: Nem.
0: Jaj, tehát, hogy hasznos dolgokat raksz ki. Te kirakod a kabátok, farmerok, cipők akár, csak valaki jön, nem tudja megvenni újon. Azt így adom.
1: Van egy csomó szar, amiért egy büdös buzjákot nem adnál, de egyébként sokszor az is gazdálata áll, de hogy van egy csomó jó dolog. Bútor, akkor van egy csomó olyan ember, aki csak lefotózza és kirakja a fotóját, mert hogy kocsit árul, szerszámgépet, azt mondja, ott van hátul a sufniba, gyere hátul.
0: Azt úgy adom. Na, ezt így adom. Ennek legalább van értelme, mert te megszabadulsz a cuccaitól, keresel egy kis pénzt rajta, megveszel egy-két dolgot olcsóbban.
1: Kis pénzt, amikor a gyerekeim árultak, mert volt ilyen, akkor ilyen mesekönyveket, meg ilyen frinc-francokat adtak el, 70 ezer forintot kalapoztak így össze.
0: Ebből?
3: Aha, simán, persze.
0: Nagyon sok könyvekből. Nekünk is van egy csomó, ami már így nem használjuk.
1: Hozd el, eladom.
0: Igen, Anna Peti Gergő, nagyon menne?
1: Anna Peti Gergő, hallod, arra most jelentkeznének be
3: 120-25 ezer forint per könyv.
1: Az egy jó film.
0: Az egész családot, na mindegy, nem mondom. Az élő emberekről van szó, szegények. Már ők is megutálták az anyukat, hogy ilyet írt róluk.
1: Kicsit megfurcolták őket.
0: Hogy azt mi mennyit olvastuk. Hogy azt milyen?
1: Most komolyan van készleted belőle?
0: Anna Peti Gergő?
1: Igen.
0: Vicces? Szerintem az összes rész megvan.
3: Félre, öregkorodra jó lesz.
1: Abból fogsz élni.
0: De ki veszi meg azt a szart?
1: Mindenki.
0: Mondjuk nekünk most már az, de nyilván amikor a gyerek 3 éves volt, és elmentünk, nem tudom, Lali papához Érdre a piros kocsival, hát én azt hittem felkötöm magam. Hát de komolyan, még egyszer kell, de elolvastad, és a gyerek tátott szájjal imádta, mert hogy egyébként nekik szól.
1: De nem szeretted?
0: Mit? A három oldalas Lali papához megyünk Érdre? Hát annál debilebb mese a világon
1: én
0: nincsen.
1: Szerettem.
0: De én értettem, hogy ők mit szeretnek
3: így
0: benne.
3: Van, én ugyanígy vagyok.
0: És így volt Bali. Benne egy ilyen biztonságérzet, hogy ott vagy, elolvasod, és akkor még egyet, és akkor nagyon vártad már a negyedik oldalon, hogy még egy, és akkor az volt, hogy mire a Beni választott, akkor mindig arra próbáltam presszionálni, hogy ott válaszol, ami rövid. Mert már tudtad egy idő után, mi a 8 oldal, meg milyen 4 oldal. Nem akarod inkább a Lali papa Érdre megyünk meglátni. De legyen az jó, mondom, az csak 3 oldal. Volt 8 oldalas is, tehát, hogy
1: Figyelj, Bogyó és Babóca, meg Anna Peti Gergő.
0: Tudom.
1: Ezek nagyon működtek.
0: Tudom, van benne valami. Van, tehát van ezt benne a Bartos Erika jól kaptál egyébként, igen.
3: Bogyó, Babóca azért az más, az szerintem az cuki.
0: Igen. Na, Viki itt írja már ott, hogy eladtuk az összeset.
3: Igen, mondom. Tehát nincs ezek már, nagyon mennek.
0: Remélem, jó áron. Elsefteltük akkor.
1: Tartani kellett volna. Ez olyan, mint a kriptó. Csak
0: és tart az Anna Peti Ergő. Egyszer lesz majd 120 ezer is, mint a bitcoin.
3: Jó, öreg korodban. Figyelj, nagyon föl fog menni az. Hát előjegyzés van rá antikváriumban.
0: Azt hát, a minden.
3: Bizony, előjegyzés van, hogyha bekerül könyv, akkor
0: tényleg? Én szórakozom itt a Szolánával, meg a Bitcoin-nal.
3: Nem.
0: Ahelyett, hogy felvásároltuk volna 10 éve az összes Anna Peti Gergőt, ma tartanám, és 10 év múlva érted, iszonyatosat kasszálunk.
1: Anna Peti dealer.
0: Igen. Mondjuk, ha ilyenek vannak a garázsvásárban, akkor tudnék mit kipakolni. Tehát, na ezt azért akkor tudnék mit kirakni.
1: Lehet, vannak ezek nálatok egyébként a garázsban? Tehát
0: hát ezek így össze-vissza vannak mindenhol, de van egy csomó olyan cucc, nyilván már nem hordod, nem kell, nem használod, de másnak meg tök nagy örömet okozna. Ezt így adom. Tehát ezt így értem.
1: Bármit kiraksz, kérlek szépen, a könyveket nézd át, mert van egy csomó kölcsönkönyvem nálad.
0: Aha.
1: Igen?
0: Nálam van kölcsönkönyvben?
1: Igen.
0: Neked adtam igen. Én?
1: Nem, én adtam neked.
0: Felejtsd el!
1: Oké. Okay.
0: De várj.
1: Soha nem látod újra.
0: De várj, elmondom, mi van. Könyvet nem szabad lenyúlni, mert az valakinek személyes. De te olyan könyveket adtál, amit ide beküldtek, olvastad, és személyes adtál személyes
1: így
0: könyvet.
1: Van. Igen, odaadtam azzal, hogy figyelj, ez baromi jó, olvasd, de majd a lehet akkor ad vissza.
0: De saját könyvet?
1: Igen.
0: Küldd el a címét, megvan.
1: Valahol,
0: biztos, nem tudom, hogy megvan.
1: Vagy a Vikit rászabadított, hogy keres már.
0: Hallod, akkor ez a lúgy egy zaklat a könyveivel. Hú, gyerekek, közben itt hallgatunk. Szia, jó reggel, csáó, bocsánat. Most sziasztok. Látom, lenéztem a pultomra, és látom, hogy te itt vagy, Tamara.
4: Sziasztok, Tamara vagyok.
0: Igen, mi ez? Honnan hívtál minket, Tamara? Győrben.
4: Győrben. Igen.
0: Nagyon jó, és mit dolgozol?
4: Éppenséggel most nyitottunk múlt héten egy P-stúdiót, ahol fahéjas csigákat árulunk, és én készítem.
1: Csak fahéjas csigákra álltatok rá?
4: Pontosan, csak fahéjas csigákat.
1: Fahéjas csigákon mind meg lehet élni?
4: Hát, ezt ne úgy képzeld el, mindenféle ízesítési fahéjas csigák vannak. Sósak, édesek, mit tudom én, ma például készül lótuszkekszes, pisztáciás málnás, mindenféle ilyen jóságok.
0: És ez még megy, tehát valaki erre fölépít egy vállalkozást, és ez, és ha jó helyen nyitsz, akkor Győrben ebből meg lehet élni?
1: Remélik.
4: Igen.
0: Nem akarom elvenni a kedvedet, most nem szkeptikusságban
4: kérdezem. Elég úgy néz ki, hogy szeretik.
0: Szeretik,
4: igen, mert nem gyorsfogyasztott termékeink vannak, hanem mindent én készítek, dagasztok, nyújtok, stb. Tehát, hogy ez egy kicsit más.
0: Nagyon jó. Jó, tehát akkor működik a dolog, vagy akkor megy a bolt.
4: Hát egyelőre úgy néz ki, igen. Reméljük, így is marad.
0: Aha, jól van, Tamara. Oké, nézzük akkor a játékunkat. Jó, kit választottál? Nem sok, az étlap nagyon szerény. Tehát, hogy bezártunk, az ételeink elfogytak igazából.
1: Miért nem mondjuk be ilyenkor Zsült meg Annát? Meg itt mindig ki is egyébként.
0: Akit akarsz, tehát, hogy... Zsűl azt mondja, nem, már hallom, itt morog a fülemben. Nem, biztos nem.
4: Nem, Julit választottam, Julit.
0: Jó. Csaja, egyébként ez jó. Igen, ez legyen így.
1: Csaja, azt szeretjük.
0: Csaja, legyen így. Jó, játszatok
4: egyet. Igen.
0: Oké, látod, Bali, még neki is megy a pékség. Na.
4: Nem fornetti.
1: Ez most mélyre ment.
0: A fornetti biznisznek, a londoni fornetti bizniszemnek. Jól van, na figyelj, akkor elindítjuk Tamara. Jó, aztán nézzük meg, hogy mennyire. Flott ez a játék, ezt itt benyomom, és akkor indulunk. Jó, 3-2-1, tessék.
1: Tamara, mesélj már.
0: Nem szólunk, Zsűl, várjál. Mi van? Nem szólunk. Jó, képzeljétek oda a zenét. Nem szól a dingul palettám, úgyhogy még erről is be tudom adni. Itt se szólunk. Jó, akkor elindult, megy az óra. Ez ma ilyen nagyon sovánka lesz.
1: Tamara, mesélj nekem egy kicsit erről a vállalkozásról, hogy hogy jött az ötlet, hogy pékséget nyissatok. Pék vagy?
4: Hát a párom.
1: A párod? Mióta?
4: A párom.
1: Hány éve?
4: Illetve egyébként ez onnan jött, hogy van egy barátnőm, ő már nyitott egy ilyen pékstúdiót Pécsen.
1: Rányitottatok egy pékséget?
4: Együtt csináljuk.
1: Együtt csináljátok?
4: Együtt csináljuk, pontosan. És mi kint laktunk Ausztriába, de nagyon szerettünk volna hazajönni, honvágyunk volt.
1: És Ausztriában illetve... szeretik a fahéjas csigát?
4: Hát Ausztriában szerintem kevésbé szeretik a fahéjas csigát, ezért nyitottuk Győrben.
1: Ezért nyitottuk Győrben.
4: Pontosan.
0: Fogalmas illetve... így, hol az egy perc, de szerintem ez nagyjából itt lejár, gyerekek. Meg volt, nagyon szabadok, hogy se tapsom, se időm, semmi effektem nincsen. Tehát az egész pultom meghalt úgy, ahogy van, úgyhogy semmit nem tudok nektek beadni.
1: Még a puki panel is
0: elment? Sem, minden, az egész panelem elment, úgyhogy semmit nem tudok nektek beadni. Úgyhogy
4: valóban az egy perc,
0: nincs. Nincsen taps, nagyon nyomorúságos ez így. Ezért ez így effektek, ugye, hogy mennyire kell egy rádióban, hogy legyenek effektjeink. Jó, figyelj, megmutatjuk, hogy mit nyertél, és meg is nyertél.
4: Jó.
0: Az ajándékcsomagot is.
5: Nyereményed egy Rájszáb termékekből álló ajándékcsomag.
1: Na.
0: Azt elkezdi, egy brutál testépítő csaj, nagyon finom csigákkal, Pécsről kezdték, és Győrben is vannak.
4: Így
0: legjobb
4: van.
0: A cheddar, a halapenyos tortillás csiga.
4: Igen, jövő héten lesz az is.
0: De te vagy a brutál testépítő csaj, vagy akiről meséltél, aki elkezdte?
4: Nem, a barátnőm.
0: Ja, ő az, aki kigyúrta magát, és ő indított Pécset.
4: Igen, én is gyúrok egyébként, úgyhogy...
0: Aha.
4: Ez volt a közös pont kezdésnek.
0: De akkor már terjeszkedtek, tehát akkor már Pécs és Győr.
4: Micsoda
0: pékség
4: vállalkozás. Így van, hamarosan Budapest, reméljük.
0: Ne roncsátok már bíziszemet, itt én akarok nyitni valamit. Jó, hát ilyen még Budapesten is megy, akkor tényleg nagyon jó. Jónak kell lennie.
1: Egyébként teljesen jogos a kérdés, valaki kérdezi, mi az az, hogy stúdió, miért nem boat?
4: Hát azért, mert ez egy kisebb ilyen vállalkozás.
1: Annyira inkább. Pici, hogy az ablakon adjátok ki.
0: De ez milyen?
4: Hát
0: de
4: azért nem olyan volt. Pici, nem olyan pici.
1: Mert azt mondta, hogy hát, pék stúdiót nyitottak, vagy egy ilyen pékség stúdiót nyitottak.
0: És az mi a tököm?
1: Hát az, hogy picike.
0: De ő annyira kicsi.
1: Egy törpe,
0: törpe gyúrja ott a lisztet hátul. Egy kicsi
1: pizé. Kutya volva.
0: Igen, nagyon pici kis keverővel. Tehát, hogy nincs bolt még akkor.
4: Hát igazából, mivel csak egy termékünk van, kvázi egy termékünk van, ezért nem hívhatom teljesen pékségnek, mert akkor az emberek azt hiszik, hogy van kenyér, kifli, mindenféle ilyesmi.
0: Aha.
1: Csókolom, itt csak csiga van.
0: Nagyon jó. Jól van.
4: Itt csak csiga van.
0: Oké, akkor megvan az ajándékcsomag, aztán köszönöm. Sok szerencsét a vállalkozáshoz.
4: Köszönjük. Köszönjük.
1: Jó? Sok sikert.
4: Sziasztok, szép napot.
1: Hello, hello.
0: Jól van, csáó, köszi. Hello, hello. Énekelve gyúrnak, ezért stúdió. Igen. Igen, igen. De akkor budai oldalon nyissanak, mert Pesten van három ilyenből. Szóval azért ezzel a profillal így valaki idejönne egy ilyen üzleti tervvel, hogy ezt úgy benyitná, nem mondod azt, hogy működik, nem?
1: Annál is inkább,
0: kevés mert... dolgot árulok, egy dolog van, azt nagyon jó kell csinálni, de ezek szerint megy.
1: Figyelj, annál is inkább, mert hogy bemész most bármelyik ilyen multihoz, ott van fahéjas csiga, és hogy ott az, igen, és van ilyen.
0: Tudos azért ez batyú, nem annyira egyedi.
1: Van. Olyan batyú, igen. Ilyen batyú, meg ilyen csokis akármi, és hogyha már elmész bevásárolni, akkor megveszed ott.
0: Nem? Igen. Soha nem nyert még senki 20 másodperc alatt egy perces játék volt.
1: Ez gyorsan lement.
0: Ez gyerekek, ez így van. Az időérzékem az csal, én ezt egy percnek éreztem, úgyhogy megadtuk. Mi van, Zsülci? Tudunk majd vele valamit csinálni? Persze. Megcsináljuk majd a pultot, jó? Úgyhogy fog ez működni. Kulcsokat is adunk, gyerekek, 2 darabot még a héten, és tegnap kaptuk az infót, hogy el tudjuk kezdeni majd mondani a helyszínt is, hogy hova kell gyűlnötök majd az októberi kitelepülésen. Aki akar kulcsot, az még oda is jöhet. Úgyhogy mondunk majd mindent a hírek után, mert megvan most már a helyszín is, hogy hol lesz maga a nagy, nagy fesztivál, vagy mi ez, ahol nyitjuk a konténert.
1: És lesz ma interjúnk egyébként dr. Breyer Helgával is.
0: Igen.
1: Begyógyásszal, az egy 8 után. Illetve hívjuk a ifjabb növény Norbert.
0: Norbit is felhívjuk, kiheverte a gyászt időszak eltelt. Két napja úgy bunyózott, nem kapott szerződést, de a bunyót megnyerte.
1: Most érkezett haza, hát nem haza, hanem Londonba, Los Angelesből. Úgyhogy még jetlegel, de átszukikem, sajnálom őt, szerencsétlen.
0: Igen, nem kapott a rohadt Danavájt, nem adott neki, nem adott neki szerződést.
1: Hol van az atta? Igen,
0: nem adott neki szerződést, de azt mondta, hogy a kapu nyitva áll, tehát ha jól bunyózik és meggyőzőbb lesz, akkor azért ez a hajó még nem ment el. Tehát belépett a UFC-be, de most a bunyó ellenére nem kapott szerződést, ami nagy-nagy nagy dolog lett volna, ha megkapja. Mások kaptak, ugyanezen a gálán fellépve.
1: Igen, meg egy kicsit múltkor az volt az érzésem, amikor elmesélte ezt, hogy tulajdonképpen, ha ott győzöl, akkor így majd, hogy nem automatikus. Nekem úgy tűnt, mintha majdnem automatikus lenne az, hogyha te győzöl, akkor kapsz egy szerződést.
0: Az, vagy meggyőző bunyót kell produkálnod. Aha. Tehát vagy KO-t, vagy olyan ütéseket, vagy igen. Tehát, hogy valami olyat, amire azt mondja, hogy na ez jó. Ez majd később érdekli az embereket is. De sok földharc, áldogálás, az nem tett. Az nem tett jót. Én csak összefoglalót láttam, nem néztem meg. Amikor hajnalban volt. Nem néztem meg, nem a gyerekek nagy UFC rajongók, de nem láttam magát a bunyót. Csak aztán én is olvastam a híreket, hogy ez talán nem volt jó arc. Nem. Mindenkinek adott szerződést, és az ifjabb növényének nem. De beszélünk majd vele, fölhívjuk őt is, igen, megkérdezzük, hogy mi a helyzet. Mikor kapsz ilyenkor új bunyót, mikor van új lehetőség, hogyan tudsz bekerülni a UFC-be. Nagyon nagy dolog lenne. Szóval azért az magyarként oda eljutni nem nagyon sikerült ez. Még senkinek valami csajszi talán egyszer volt már ott, de hogy ebben a súlycsoportban így Pasi még nem
1: hát
0: jutott el a UFC-be.
1: Úristen, hogy hívják? Dehogy is nem, hát már ezerszer beszéltünk vele.
0: De ő Bellatoros, a Boricsra gondolsz. Boricsra. De ő nem UFC, és ez más, nem? Tök máshol van.
1: Okay,
0: abszolút máshol van. Semmi, ne törődj vele, hárítom itt a kis rakétáidat. 2 perc, pontosan 7 óra. Ha van friss közlekedés, akkor küldjetek nyugodtan, jó? Mi pedig jövünk mindjárt, mondjuk a kulcsos részleteket is, hogy mi a helyzet a játékkal. Itt vagyunk rögtön a hírek után.
6: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
7: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
4: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
5: A Protexin kell.
6: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
8: Premier Outlet Budapest.
9: Világmárkák, világra szóló áron.
10: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
11: 2 éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válassz legalább 2 nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. 2 év, 2 termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu. A valódi magabiztosság ott rejlik minden részletben. Vadonatúj Mazda modellek azonnal készletről, japán szellemben alkotva. Megújult CX-5 már 12,5 millió forintos induló áron. Nézd meg személyesen Miskolci vagy Kazincbarcikai szalonunkban. Próbáld ki, vagy válasz azonnal elérhető készletes modelljeink közül. További információ www.mazdaszabó.hu.
14: Minden hétfőn 5% kedvezmény kerítésekre és kapukra. Válassza a profi minőséget kedvező áron a Steelvent mintaboltban. Miskolcon, a Vágóhíd utcán. Steelvent.hu.
15: Épületgépészt keresel? Gravina Kft. Víz, gáz, fűtés, klíma, hőszivattyú szerelés. www.gravina.hu. Gravina Kft. Az épületgépészet szakértője.
16: Kártevők, otthon vagy a cégnél? Rovarok, rákcsálók, ágyi poloska, darázs. Gemix kártevőírtás, a biztos megoldás. Gemix.hu. Kattints!
17: Génius könyváruház. Minden tankönyv és nyelvkönyv egy helyen.
18: www.genius.hu és www.geniustankönyv.hu.
17: Miskolc, Széchenyi utca 107.
19: Tavaszi kapu automatizálás okosan. Kaputechnika Miskolc. Cube Smart telefonos vezérléssel 5 év garanciával. Részletek kaputechnikamiskolc.hu.
20: Kia Sportage. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Most 8.949.000 forinttól, vagy akár 0% THM-mel is elérhető. Keresd további bestseller modelljeinket weboldalunkon, vagy Miskolcon az Univercar Kia márka kereskedésében.
21: Kia. Movement that inspires.
3: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
4: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restor Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
18: A Protexin kell.
6: Gyógyszer nekem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munkáját.

0: Van pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
2: 1! Reklámot hallottak.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Automatikusan érkezik a dízel támogatás az érintett autósoknak. Folytatódik a 3-as főút miskolci szakaszának aszfaltozása. Ismét a megszokott helyen áll meg a 32-es busz. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Automatikusan megkapják a dízel támogatást az érintett autósok. 4 részletben összesen 20 000 forintot utal nekik évvégéig a Magyar Államkincstár, a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján. Az autósok arra a bankszámlára kapják az összeget, amelyről a súlyadót fizették, akiknek pedig nem ismeri a NAVA bankszámla adatait, annak postán küldik ki a kompenzációt. Ezt mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályvezetője.
4: Először szeptember 30-án folyósítja a kincstár a támogatást. Ez alól egyetlen egy kivétel van, mégpedig azoknál, akik szeptember 2-a és szeptember 19-e között váltak üzemben tartóvá. Ők egyben fognak kapni 2 hónapot, és október 30-án számíthatnak már 10 000 forintra. A következő folyósítási dátum, azaz október 30-a, a harmadik 5 000 forintos támogatás november 13-a, és az utolsó, az pedig december 7-én Mikulás után egy nappal érkezik.
3: 3 hétig tartanak az útburkolati munkálatok a 3-as főút miskolci szakaszán. A Magyar Közút tájékoztatása szerint már megkezdődött az aszfaltozás a Soltész-Nagykálmán utcai csomópont és a Vörösmarty Mihály utca között, számolt be róla a Minap. A hónap végén a belső sávok marásával és előkészítésével folytatódik a felújítás, ezt követően az új aszfaltrétegek is elkészülnek. A befejező munkálatokat, valamint a végleges forgalomtechnika kialakítását október 9-éig tervezik, az érintett útszakaszt pedig legkésőbb október 12-én adják át a közlekedőknek. Visszakerült eredeti helyére egy miskolci busz megálló. A változás a Gömöri pályaudvar felé közlekedő 32-es autóbuszok Lévai József utcai megállóját érinti, számolt be róla a Minap. Az autósok így ismét a megszokott helyen szállhatnak fel és le a járatokról. A módosítás célja, hogy a környéken helyreálljon a közösségi közlekedés korábbi rendje. Az MVK arra kéri az utazókat, hogy figyeljék a kihelyezett tájékoztatókat és a forgalmi változásokat. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Pénteken térségünkben napos és felhős időszakok váltják egymást. Eső nem várható, az élénk északnyugati szelet erős lökések kísérhetik. Délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombattól kissé hűvösebb nappalok és enyhébb éjszakák jöhetnek. A jövő hét nagy részében sok lesz a napsütés, csak a vége felé borulhat be tartósabban. Jelentős csapadék akkor sem ígérkezik. Napközben 24-25 fokig melegedhet a levegő, a hét elején viszont hajnalban akár 6-7 fok is lehet. Célre nem kell számítani.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
6: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék!
7: Anna, Júli, Zsülike, Ferenc bácsi és Balázs!
6: Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Balázsék!
8: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello, drága hallgatók, már is folytatjuk, megindult a forgalom az M1-esen Bicskénél, köszönjük szépen, Miskolcon a 26-os főút felújítása már fél éve zajlik, hogy szarjanak, Sünt írta nekünk. Valaki gyerekek, kettecskén vagyunk, eldöcögünk itt mi ma reggel szépen, hívunk senkit, nincs nem szükségünk senkire, Ferkó nyaral, Eszter nincs, Feri ünnepel, Olaszországban, éli gyerekek, éli a jó, a 60 éves férfiak életét, úgyhogy így kell,
9: 60 éves.
8: Át kell helyezni a hangsúlyt, nem szabad már a munkába belefeszülni. Mindig mondom én, aki annyi dolgozik, mint hat másik, de én is változtatni akarok, elhatároztam. Itt nagy dolgok vannak készülőben.
9: Nagy dolgok vannak, valamit csinálni.
8: Mondom én egy ilyen év után, hogy megcsináltam 4 műsort, egy szigetet, minden reggel rádió, de vissza kell venni, tényleg vissza kell venni. Jövőre 50 az egy kerek, ott a tűzló.
9: Hát
8: az,
9: tűzló éve van.
8: Az egyébként víz is. Tehát, hogy legyen is tűzló, csak most már pihenjen meg ez a ló egy kicsit. Nem bánnám, ha átnyergelnénk valahova januártól.
9: Ez egy hányatott év volt.
8: Igen, kemény volt. Ferivel telefon betyárkodjatok már. Gyerekek, nem bántjuk. Lehet, hogy 9 után majd egy kicsit így megcsörgetjük, hogy mesélj az olasz életérzésről, de nem hívjuk föl, meg nem ébresztjük föl. Olyan értékesek ezek a családdal, meg szabadsággal töltött idők, hogy nem zavarunk ebbe bele. Nyaraljon, ha most éppen alszik, vagy egy proszekos üveget szorongat valahol már, és kínálgatja.
9: mosolyog,
8: és kínálgatja a barátait, akik ünneplik a születésnapjukat, úgyhogy nem hiszem, hogy zavarnánk, de nem kell neki most rádióba bejelentkezni. Legalábbis ilyenkorán nem, 9 után lehet, hogy ránézzük majd, hogy mi a helyzet az életérzéssel.
9: És teljesen jogos a kérdés, a pénteki receptet azt tőlem kapjátok vajaskenyér.
8: Így van, azt megkapjátok, nagyon finom lesz.
9: Melegszendú.
8: Bár azért legyünk őszintén, Feri receptje is már azért. Kicsit a megúszós kategóriába kezdenek tartozni.
9: Megúszós, ne hülyéskedjük, tök sokat foglalkozik.
8: Sokat, egyébként meg videót csinálról, meg feltölti.
9: Feltölti.
8: Ugye kinek, de tökre csinálja meg, ezt én is nagyon adom neki, hogy azért a 4 nézőért, akik megnézik a sajtos nyokját.
9: Van bárki, aki megcsinálta már Feri receptjét?
8: Meg, csomóan egyébként. Igen. Persze, ketten.
9: Anna.
8: Ketten biztos.
9: Igen.
8: Na, azt mondja, hogy vagy magyar lesz-e? Nem, azt nem ma csináljuk, de csinálunk majd. Az is lesz természetesen.
9: De a gyógyulás is elmaradt, ugye ezt majd jövő héten.
8: Ezek mind jövő hét így van. Tehát ezek jövő héten lesznek. Na,
9: csak egy fél mondat erejéig. Képzeld el, hogy a lányomnál majd tök érdekes projektnap van, az a cím, hogy Gyermekek és Diákok Hangja 2026, és ahogy ugye korábban beszéltünk arról, hogy online módon ki lehetett tölteni, anonim módon arról egy ilyen nyilatkozatot, hogy mit szigorítanál például a közlekedésben. Ugye a diákok is nyilatkozhatnak arról, hogy mitől lenne jobb az iskola. És akkor tartanak egy ilyen projektnapot az iskolában, ahol összeülnek a diákok, és mindenki elmondja a hasfájását, hogy szerintem mitől lenne jobb az oktatás, meg mitől lenne élhetőbb az iskola. Ezeket így összeírják, és aztán
8: de aranyos, és milyen hazug.
9: Aztán nem, ez belőle
8: semmi. Jó, hogy ezt várjál, hogy tovább küldik a minisztériumba.
9: Igen. Aha. Tehát minden iskolának van egy ilyen anonim felülete, ahol leírhatják a tapasztalataikat, hogy miket hallottak a gyerekektől, hogy mik az igények, hogy mire lenne igény, mitől lenne jobb a suli. A lányom például mondta, hogy ő például teljesen elhibázott dolognak tartja azt, hogy minden nap van tornaóra. Mert hogy egész egyszerűen nem tudnak tőle.
8: Na de ez a baj, hogy 100 gyerek 100 félét ír. Én például, amit elhibázottnak tartok, a legtöbb iskában az a 0. óra. Tehát mondd meg nekem.
9: Létezik még ilyen, hogy 0.
8: óra. Nagyon sokaknak kell még korábban menni. Mi az Isten értelme van? Kialvatlan, begyógyult szemű gyerekeket 7:30-tól, meg 7-től, meg 3:48-tól, meg minden 3:48-tól beültetni 0. órára, hogy utána van neki 6. Mi megy ott be?
9: 6.
8: Hanem mi az értelme?
9: 9.
8: Mire jó ez, érted? Tehát, hogy így...
9: De figyelj, a nagyszámok törvénye alapján, tehát hogyha minél több iskolából jön be egy ilyen formanyomtatvány, ahol egy csomóan leírják azt, hogy mondjuk legyen az ebédszünet hosszabb, meg mondjuk 9-kor kezdődjön ugyanott intás, mint 8-kor, akkor lehet, hogy elgondolkodnak azon, hogy ezt be kell nevezetni.
8: Aha.
9: Úgyhogy ez jó, szerintem ezek a fajta ilyen kezdeményezések, én ezeket mindig támogatom. Hasznos.
8: Azt mondták egyébként, hogy jövőre lesz valami nagy átfogó nemzeti alaptanterváltoztatás. Tehát, hogy idén készül, és hogy azt a diákok a jövő évben fogják érezni, most olvastam pont az oktatási minisztertől, hogy ebben az évben készül, és jövőre nagy változás lesz.
9: Tökéletes.
8: Most a nagy változás, az nyilván nagyon radikálisan kellene az egész NAT-hoz hozzányúlni, hogy legyen valami értelme. Uh-huh. Mert hogy egy 50-70 éves módszer alapján tanítunk, 50-70 éves a tananyag, amit tanulnak ezek a gyerekek, ahogy tanulják, frontálisan, állva, ők ülve. Tehát az egész egy ilyen nagyon avid, nagyon régi, nagyon, nagyon múlt századi. Úgyhogy nagyon jól lehetne hozzányúlni, kíváncsi, aztán mi lesz belőle. Azt nem fogja megoldani, hogy 2 órával kevesebb van nekik. Tehát ez nyilván nem fogja megoldani.
9: Minden oktatásügyi szakember elmondja, hogy ez nem máról holnapra alakul át. Tehát,
8: mi az hosszú idő? Ez meg egy
9: tehát
8: meg
9: ez
8: egy
9: nagyon komoly elköteleződés, igen, és hogy ez egy hosszú távú projekt. Tehát, hogy ez nem 2 év alatt zajlik le, hanem meg 10 év kell ahhoz, hogy ez átmenjen, igen. De én bizakodó vagyok. Ez például egy szerencsés kezdeményezés.
8: Azonnal kivenném az énekórákat, azonnal kivenném. Nem tényleg, tehát hogy vagy tanuljon nyelvet, vagy tudjon egyet pihenni, vagy mozogjon. Tehát minek kell 8-os gyerekeknek, meg gimnazista gyerekeknek, mi az Istennek ültetett be énekórá? Kit érdekel az Érika szőlő? De komolyan, tehát tényleg itt tartunk, hogy miközben TikTokoznak, meg Insta részeket néznek, beültetik ezeket a nyomorultakat, unatkozó kamaszokat, akiket eleve nagyon nehéz lekötni, hullafáradtak, túl vannak terhelve, 100 órájuk van, készülnek az

0: mit tesz? Mondd meg nekem, mit tesz hozzá.
1: Menjen haza. Menjen haza.
0: Vegyék ki. 8 órája van. Normális az, hogy 5. és 6. óráknak 7-8 órája van, hogy 3-kor esnek haza, hogy 20 percük van ebédelni. Ezek normális intervallumok.
1: Ezeket a 20 perces közszüneteket.
0: Érted? 20 perces az ebédszünet. Tehát vannak olyan helyek, ahol 20 perc az ebédszünet, kajálj meg, és utána még ülj be 2 órára teli gyomorral, hullafáradtan túlterelve. De egyébként aztán írd meg a kis felvételidet, tegyél le egy angol kis érettségét, és akkor nem kell, meg menjen még énekelni. Anyád, nem akarok énekelni. Ne kelljen énekelni. Akarok énekelni, menjen Zsuzsika, Pistike énekeljen. De nem így van.
1: De abszolút hagyni.
0: Készség szinten az első 4 éve rajzot értem. Oké, finom motorikus mozgás, fejlődjön, rajzoljon. Ne rajzoljon 7-be, ha nem akar. Minek?
1: A lányom le se ér,
0: vagy legyen kevesebb a tananyag, kevesebb töri, kevesebb matek, kevesebb, nem tudom, 20. század, legyen egy szűkített tananyag, és akkor belefér, hogy rajzolok. De miközben ilyen leterheltek, szóval nagyon sok minden van. De nem csak ezek a készségtantárgyak, a gázok szerintem, nagyon sok minden van.
1: Amit behoznék, az mindenképpen az például az AI oktatás. Szerintem az egy olyan szintű alapnak kellene lennie.
0: Jó, most azért ugrottál egy 30 évet.
1: Na igen. De miért? Hát, ugrottam egy 30 évet. Hát ez
0: min
1: a mai...
0: oktatod, hogy oktatod, milyen felszereléssel oktatod? Bejön egy tanár és mesél az AI-ról? Milyen eszközöket adsz a kezükbe? Ott van náluk a telefon? Hogy használod a telefont? Hogyan integrálod? Azt, hogy tegyétek el a telefont, ez sem már egy jó megoldás. De ha meg ott van a telefon, akkor meg nem figyel az órára. Tehát ember legyen a talpán, aki megfejti.
1: Használat, igen, ez is, hogy ugye abszolút elvették tőlük, de például egy csomó projektben szükséges lenne, hogy ott legyen a kezükben, hogy ezt is valahogy lazítsák, ezt a fajta szabályozást, hogy lehessen ott néha elővenni. Azért ezzel is egy olyan dolog van, amiben vélemény nyilváníthatnának, és akkor így mondom, én bizakodó vagyok. Aha. Az ilyen típusú egyeztetésekben.
0: Azt írja valaki, hogy nálunk a gyerek 7 óra 15-kor van az első óra. 7 óra 15-re berakják az első órát. Most mondd meg nekem, az a gyerek az 6-kor kell. Az fölébreszti az anyja vagy az apja. Az fölül a BKV-re, hogy beül egy kocsiba, ott még egy kicsit szundikál. 7 óra 15-re beraknak meg egy órát. Mi megy ott be? Semmi. Mi megy be egy kamasz gyereknek, vagy egy hetedikes gyereknek 7 óra 15-kor? Úgy, hogy berak neki egy 0. órát, utána berak neki 4 órát, utána ad egy 20 perces ebédszünetet, és utána rávág még 2-t. Egy fizikát, meg egy angolt még oda berakunk 7-nek, 8-nak. Van, ahol 8 órájuk
1: igen,
0: van.
1: Igen, sokszor nem is a készségtantárgyak kezdődik a sorákban, hanem ilyen matematika, fizika.
0: Miről beszélünk? Miért nem szűkítjük a keretet? Miért nem adunk nekik egy kicsit kevesebbet? Értem, hogy vannak fontos történelmi korszakok, irodalom, költőink. Nem hiszem el, hogy ennyi mennyiséget kell nekik átadni, ilyen formában ekkora mennyiség. És ebből mi marad meg? Mi lesz valódi tudás?
1: Semmi.
0: Értem, milyen valódi készségeket sajátítanak el? Mennyire készít föl az életre? Érted? Tehát, hogy nagyon sok baj van nyilván az oktatással, meg nincs vízió. Tehát ehhez kell egy 10-15 éves, 20 éves vízió. Hogy hova? Azért ezt megugrották a skandinávok. Nézzek a norvég, nézd meg, hogy tanulnak, nézd meg, milyen kevés órájuk van. Lehetne átvenni mintákat, lehetne kitől tanulni. Nem az a lényeg, hogy rájuk öntök 12 éve minden szart 8 órában, és kijön a gimnázium, és nem tud megkérni egy vajas kenyeret, egy csekket befizetni, meg nem tovább elmenni valahova, mert hogy ez semmilyen szinten nem készít az életre. Tehát, hogy nagyon, szerintem nagyon át lehetne ezt alakítani. Én is ültem 0. órán. Hát szerinted 7 órától hova? Mit csinálsz? Nekünk is volt 0. óra, bocsánat, 4-8 nekünk is. Az egy 6-os kelés. Ha messzebbről jöttél,
1: nem voltál elég fegyelmezett.
0: Nem voltál elég fegyelmezett, és beültél a 0. órára, érted így? A világodat nem tudtad, valamit leadtak, és így 8-kor kezdted el így a lámpákat észrevenni a terem. Aha, most úgy kezdem fölfogni, hogy valójában hol vagyok. Oké, tök jó, felfogtam. Na nézzük meg, mit tudni, hogy már lement 2 óra, jó, mert aludtam.
1: Ráadásul tehát, ugye ebben a korban életkori sajátosság az, hogy rohadt fáradtak. Tehát, hogy így gyakorlatilag 9 előtt nem indul el az agyuk. Akkor ennek meg mi a
0: na, vagy akkor így súlyozni, igen, hogy oké, a kamaszok már jöhetnek egy kicsit később, alhatnak egyet 9-től, mert ott indul be a biológiai órájuk, tudnak figyelni, rövidítek a tananyagon, mindenki speciálisan azt tanulja, amerre menne, vannak tök jó amerikai példák is, hogy a második, negyedikbe te már szűkíted a tananyagot, és már specializálódsz, és már olyan faktokat veszel föl, és arra mész, leadhatsz egy csomó mindent, mert már tenni ez nem érdekel, neked nem kell. Ha vagy olyan szerencsés, hogy 16-18 évesen te ezt tudod, akkor elkezdenek leadogatni tantárgyakat, fontos tantárgyakat, és elkezdik azt fölvenni, amire aztán majd mennek tovább a gimiből, és elkezdenek egy kicsit speciálisan arra felkészülni. Tök jó, minek tanul még egy gyerek gimi harmadikba kémiát úgy, hogy nem érdekli, nem fogja meg, nem érettségi tantár, miért ültetjük őket ott?
1: Eleve,
0: érted?
1: Kötelező óraszámot.
0: Igen.
1: ezt a kijelentést sem értem.
0: Fizika, kémia. Hát üveges tekintettel néztem. Mellettem a kis szemüveges Józsika. Érted? Az úgy vett, az, mert az kaját aztán elment busz vezetni. Hát neki se kellett nagyon a fizika. Érted? Tehát, hogy minek? Milyen, és aki nekem is mondja benne, hogy apa, fizika, kémia, mondom, igen, kitartás, megírja a tanúrá, gimi második, gimi harmadik, orvosira akarsz menni, vedd föl, plusz órába tanul, tök más érdekel, akkor engedd el a kémiát, és menjél arra, ami érdekel, nem? Minek?
1: Meg hát, ami még szörnyű, az az, hogy iszonyatos különbségek vannak iskola és iskola között. Tehát az egyikben ez a Mohácsi csuta, színezd ki alól.

0: sok ember meghalt. A másik ízében gyakorlatilag név szerint tanulják meg, hogy kik
1: tök
0: haltak
1: jó.
0: meg.
1: Igen, hú, hát, hogy csata, másik világban nagyon igen. fontos. Igen, okay. Ott elmen nekünk 500 év, tudjon a gyerek róla. De hogy mit tanít a pénzügyi tudatosságról, hogy hogy készíti fel az életre, hogyan kell kezelned azt a pénzt, amit keresel, hogy hova fektest, hogy mit csinálj vele, nem is azt, hogy befektest, hogy mi van, ha albérletbe mész, hogy hogyan lesz pénzügyi kultúrát, uh-huh. hogy hogyan állsz majd úgy talpra, hogy milyen víziód van körül, hogy itt van 300 ezer fontot, megkeresek majd azt, hogy osztom be, mit csinálok vele. Tehát kézzel fogható dolgokat ugyanakkor nem tanulsz meg, és ezek elvileg 18-20 évesen kész kéne, hogy legyenek nagyjából, nyilván van még egyetem, mennek tovább. Semmi kézzel foghatót valójában hát nem ad, vagy nagyon keveset, egy általános művességet, de az se igazából frontálisan így lexikálisan, mert már nem ez a tudás kell. Nem erre van szükség, hogy te most még 43 évszámot tudjál. Hmm. És akkor el tud mondani, hogy az aranybulla megújítása 1351, tök jó, de hogy ehhez az információhoz már máshogy férek hozzá. Már nagyon más tudásra van szükségük, főleg annak a generációnak, aki most ül az iskolába. Már ezek, nem ez a fajta lexikális tudás
0: igen,
1: kell.
0: Ezekre a fajta adatokra effektíven nagyon nincsen szükség.
1: Nem használod már, vagy
0: de
1: megtalálod.
0: Összefüggéseiben meg nem látod a történeteket, tehát hogy nem látod, hogy honnan, hova jutott el, és mi volt az okokozati összefüggés.
1: De kell egy alapműveltség. Okay, így van, rendben. Kell egy alapműveltség. Tehát megnézed a celebben a izéket, a hazánk tiktokereit, és érted, úgy butulnak el, és olyan hülyék, hogy egyszerűen nem is érted, hogy, és értem, hogy egy műsor, de azért a nem tudom, egy kilótól, vagy egy kilóval, és ott áll, és követik 800 ezeren a TikTokon, és szerint az egy kilótól az könnyebb, mint az egy kilóval, és így szátátva maradt, hogy Jézus Atya Úristen, de leesett a színvonal. Érted? Hogy azért valamilyen, nyilván valamilyen alapműveltség kell.
0: De az a szörnyű, tudod, hogy 20 évvel ezelőtt, amikor ugye elkezdték az emberek, illetve a felnőttek fölvenni a hiteleket, lakáshiteleket, autóhiteleket, meg mindent, már akkor is az volt, hogy gyerekek kellene egyfajta pénzügyi tudatosság ahhoz, hogy ezeket a dolgokat kezeld. Már 20 évvel ezelőtt is az volt, hogy ezt el kellene kezdeni tanítani, és az elmúlt 20 évben sehol nem jutottunk ezzel, például ezzel a projekttel.
1: Igen. Kedvenc irodalom kérdés, hát mire gondol a költő? Kit érdekel? Érted? Megírta 200 éve, volt valamilyen állapotban, értem, oké. Okay. De most egy Jókai mire gondol? Tényleg? Nagyon, biztos nagyon kell a Jókai. Nem érdekel. Tehát, értem, mindenkitől három könyvet olvas el, meg tudja három verset tökéletre, de nem érdekel, hogy mire gondolt 200 évvel ezelőtt. Még más világ volt, máshogy gondolkozott, már nem akarom megfejteni. Ne kínozzuk ezzel őket, érted, hogy mire gondolt, és igen, tanuljon meg négy verset, meg nagy, el tudja helyezni időben. Fontos, hogy valamilyen készségszinten azért legyen egy alapműveltséged, meg rálátásod az összefüggésekre. Persze ezt adom, de ilyen mennyiségű információ, hát te amikor kijöttél a gimi, vagy én kijöttem, mi az, ami valójában megmaradt? Mi az, ami megmaradt fizikából, kémiából?
0: A sarkod a dársán, oda jártunk.
1: Igen. Jó voltál humánból, akkor magyarból, töriből igen. valamilyen fogalmad lett, és megmaradt. De hogy így...
0: Hát szóval, voltak a reálosok, meg voltak a humánosok.
1: Igen, reál humánosok, akkor valamere elsodrottál.
0: Azt a nyolcadikban kitalált.
1: Igen. Igen, 15 perc ebédszünet, enni az osztályban, gyorsan kajaszakban. A nulladik óra 6:50-kor kezdődik, gyerekek. Ehhez nekem 5:40-kor buszon kell lennem. Érted? 6 óra 50-re berakja a nulladik órát. Hát ehhez kéne először hozzányúlni, akkor ő az 5:40-kor már a buszon ül. Szerinted? Mi megy be?
0: Semmi. De teljesen felesleg. De a tanárnak is teljesen felesleges.
1: Ja, hát abszolút.
0: Egy időpazar.
1: Jókai, csak a bablevesről jut ezembe. Jó, ez a másik véget. Igen. Azért én nagyon sok ceruzát megettem a színusz-koszínusz deriválás, meg tangens-kotangens. Hát nyilván tudom, hogy kell, meg itt lenne a Feri, már csapkodná a szemét, hogy na de az alapműveltség, meg az összefüggés.
0: Az alapműveltséghez hozzátartozik a színusz-koszínusz deriválás.
1: Biztos a logika az hozzátartozik, hogy vezetsz le egy feladatot. De megmondom őszintén, az elmúlt 30 évben nyilván nagyon demagóg ez, hogy azért a másodfokú egyenlet megoldó képletét kevésszer tudtam elővenni. És nem oldottam meg az életem nagy problémáit, hogy érted, tudok számolni tangens, de nyilván szükség van arra, legyen egy matematikai képességed is. De hogy olyan szintű matematikát tanulnak, látom a gimibe, felfoghatatlan. És akit érdekel, menjen olyan szintű matematikával. De hogy...
0: Félelmetes, hogy ezen a színvonalon tartják, de egyébként egy csomó diák úgy kerül ki, hogy összeadni, szorozni, kivonni, osztani nem tud. Tehát, hogy fejben. Még a szorzó tábla sem megy. Tehát 18 évesen úgy kerül ki az iskolába, hogy...
1: jó, azért egy szorzó táblát írni. Szükség van az ének tanítása, segít a matematikai összefüggésekben, és nem csak az érik a szőlőt tanulják, hanem a szolfézs alapjait. Na? Kiszorongott nagyon szolfézs órán?
0: Figyelj,
1: tanultál? Hát amikor a csaj ökölbe szorította a kezét, meg... Hát én így ülte, hát na, szóval tényleg Gimi 3-ban azt kell nézned, hogy akkor most ököl vagy egyenes.
0: Kodály módszer.
1: És tanulj zenét, tök jó, tanuljanak zenét. Hát nekem is Benit, Benny dobol, gitározik, tök jó. Fakultációba fölvette és jár dobolni.
0: Egy éven keresztül szóval... az ajólovas katonának azt énekeltük.
1: Igen, és ebben azért az is benne vagy, nyilván nem taníthat meg mindent az iskola, otthonról is kell hoznod egy csomó mindent, a szülő feladata is, hogy edukáljon, tehát azért nem lehet mindent az iskolára fogni, hogy mindenre készítse fel a gyereket, mert nyilván azért kell egy szülői háttér, amiben te megtanulsz bizonyos dolgokat, vagy alapképességeket. De én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy nyúlnak hozzá, vagy mi a tököm az a szolfés kérdezi, vagy igen. Zsimon Naginek van érdettsége. Na ez egy nagyon jó kérdés, egyébként pont őt láttam. Megrettentem, és nem akarom bántani, de ijesztő. Szóval azért ez a fajta színvonalcsökkentés, ez ijesztő, anélkül, hogy bántanám hazánk tiktokereit, meg celebjeit, de döbbenetes volt, hogy mi lett a példa, hogy kit követnek aztán 500 000-en, hogy kinek a dalait dúdolják, és oké, hogy három vicces kérdés és fejtörő, de hogy ilyen szintű sötétedés és elbutulás az valami egészen dermesztő. De aztán lehet, hogy mi is hasonlókat követtünk, és a nem tudom, a Sex Section is ugyanúgy énekelt a szexről, meg a dugásról, mint most a Vini. Tehát nekünk is megvoltak ugyanezek a zenekarok, ugyanígy, de egészen elképesztő ez a fajta számomra. Aztán lehet, hogy csak az van, hogy tudod, hogy jó, van öreg hülyetek, ha húzzál már innen. Neked is megvolt a saját zenekarod, ti is butultatok, mi is butulunk, nem tudom. Figyelj, de dermesztő, amit látsz.
0: Hát van egy műsor, ugye az Észbontok, ami gyakorlatilag 15 éve ebből él.
1: Igen, de azért az nem szabad átásni, mert oda direkt megkeresik a hülyéket. Tehát ez okay. Csinálsz egy rondasági versenyt, egy műsor, azért nem mindenki ronda Magyarországon. Tehát, hogy ez nekem ez... De látod azt is, igen, de oda nyilván azokat castingolják be, akik tényleg se hülyék, nem?
0: Rendben, oké, okay. Na de azért te megdöbbentően hülye emberekkel találkozol napi szinten, és egyre butábbak, és egyre hülyébbek az emberek. És ez nem tudom, hogy az oktatás színvonal-e, vagy azért, mert itt van egyfolytában a telefon az zsebemben, és hogyha valamit nem tudok, akkor rákeresek, és egyáltalán már nem is kell használnom az agyamat, mert hogy ez itt segít. De hát azért, ami abban megy, az félelmetes, és egyébként egyben nagyon szórakoztató.
1: Igen, tényleg nagyon érdekes az egész. Meglátjuk, nagyon drukkolok a tanároknak, az oktatási rendszernek. Alapjaiba kell a tanárokat újra motiválni, megtalálni az érdeklődésüket, megtalálni a nyelvüket a mai nagyon fura, nagyon máshogy működő diákokhoz, a 60 éves és a 16 éves között már több generáció telt el, technikailag megújultunk, szóval sok kérdés van itt.
0: Legyen egy akarás.
1: Igen.
0: Ezt végigvigyék 10 év alatt.
1: Igen. 6893 nap telt el, hogy nem használtam a Pitagorasz tétet, valaki kiszámolta, hogy hány napja érettségizett. Igen, nagyon, nagyon kemény. Korunk elbutulása, a pénz, szex, vajon mi volt? Ebben is van valami. Ő se énekelt sokkal mívesebben, azért ez is nagy igazság. Jövünk mindjárt 2 perc, pontosan 7:30, itt vagyunk a hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Sziasztok, én Gyóri vagyok.
1: Mi vagyunk a diszkosi.
2: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 1559-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
3: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
4: Újra jön
3: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
5: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
4: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 szitű gyomok ellen, még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
7: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
8: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
9: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
10: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készlet erejéig. Leapmotor.net per hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: A valódi magabiztosság ott rejlik minden részletben. Vadonatúj Mazda modellek azonnal készletről, japán szellemben alkotva. Megújult CX-5 már 12,5 millió forintos induló áron. Nézd meg személyesen Miskolci vagy Kazincbarcikai szalonunkban. Próbáld ki, vagy válasz azonnal elérhető készletes modelljeink közül. További információ www.mazdaszabó.hu.
12: Jó reggelt! Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
13: Szia, drágám! Na, na, Istenén aludtam ma is.
12: De jó neked. Mi a titkod?
13: Nincs titok, csak a Sedakur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
12: Sedakur Forte.
13: És a koncentrációt nem befolyásolja.
14: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

0: Rádió egy top 5-ben. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük! Rádió 1! Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: neveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Az egészségügyi innovációért fog össze a Miskolci Egyetem. Elindult az okostányér országos diáktudás próba. Országos bajnoki címet szerzett Cinai Szabolcs. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Új egészségügyi kutatások indulnak a Miskolci Egyetemen. Az egészségtudományi kar hosszú távú együttműködési megállapodást kötött, amelynek keretében közös fejlesztéseket indítanak, többek között a mesterséges intelligencia, a telemedicina, a digitális biomarkerek és az egészségügyi informatika területén. Számolt be róla az Uni Miskolc. A partnerség egyik új iránya a várandós nők gyors, sugárzásmentes és érintésmentes gerincvizsgálati lehetőségének kutatása. Az összefogás a hallgatók számára is új lehetőségeket kínál, gyakorlati helyek, tudományos diákköri és szakdolgozati témák, valamint doktori kutatások is kapcsolódhatnak hozzá. Ismét elindult az okostányér országos diáktudáspróba, amelyet az általános és középiskolák 6. és 7. osztályos tanulói számára hirdettek meg. A játékos verseny célja, hogy a fiatalok elsajátítsák az egészséges és fenntartható táplálkozás alapjait. A részletekről Szűcs Zsuzsannát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét kérdeztük.
3: Krónikus betegségek, mint például a túlsúly, 2-es típusú cukorbetegség, az összefüggést mutatnak azzal, hogy mit eszünk és mennyit eszünk. Megelőzéshez bizony már gyermekkorban elkezdődik. A 6.-7. osztályosok azért is fontosak, mert ők azok, akikre jellemző egy nagyfokú nyitottság, például a táplálkozási kérdések iránt, ebben az életkorban minél több információhoz jussanak ezekről a kérdésekről, mint például az egészséges táplálkozás és az aktív élet.
2: 3 érmet szereztek a DVTK birkózói az U23-as országos bajnokságon. A Budapesten megtartott viadalon a miskolci sportolók kötött fogásban indultak, számolt be róla a Minap. Cinai Csaba bronzérmes lett, Botos Dominik pedig a dobogó második fokára állhatott fel, miközben a döntőben a felnőtt Európa bajnok Lévai Levente győzte le. Cinai Szabolcs aranyéremmel zárta a versenyt, így országos bajnoki címet ünnepelhetett. Szabó Máté a DVTK edzője szerint az U20-as világbajnokságon mutatott formáját folytatva magabiztos teljesítménnyel szerezte meg az elsőbséget. Pénteken térségünkben napos és felhős időszakok váltják egymást. Eső nem várható, az élénk északnyugati szelet erős lökések kísérhetik. Délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombattól kissé, hűvösebb nappalok és enyhébb éjszakák jöhetnek. A jövő hét nagy részében sok lesz a napsütés, csak a vége felé borulhat be tartósabban. Jelentős csapadék akkor sem ígérkezik. Napközben 24-25 fokig melegedhet a levegő, a hét elején viszont hajnalban akár 6-7 fok is lehet. Célre nem kell számítani.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi mai sláger megy.
1: Itt vagyunk, gyerekek, az, hogy már egyedül. Szóval, hogy már tényleg a digitális feudalizmusban vagyunk, pultjaink nem működnek, egyedül vagyok a stúdióban, lefagyott minden, zsűr reggelizik, Anna rohan be.
2: Indulhat a kérdés, felelek.
1: Mi van, hol
2: vagytok? Mit csináltok ti?
1: Ezt megnézem a sztoriát, ez Lampedro teszik, vagy mi teszik Firenzében, a másik este föllépés nem jön, a negyedik reggelizik. Hát gyerekek, hát ez a morál.
3: Meg vagyunk.
2: Lazacs.
1: Jó a reggeli?
3: Nagyon jó. Igen. Nagyon jó. Igen.
1: Elmondom nektek, egyedül én vagyok itt.
3: Tényleg.
1: Jelölgetem a közlekedéseket, üldögélek egyedül. A
3: stúdióban itt vagyok.
1: Hát telefonál, az eszik, az Lampedrót, Prosecco-t iszik egy 200-zal menő vonaton, ez és ezt posztolja. A harmadik stand-up, esből másnap alszik. De a negyedik reggelizik.
3: A Beton Hofi után.
1: Hát gyerekek, itt milyen, és még mondjátok, hogy nincs jó dolgotok. A betyár mindenit. Jó reggeli?
3: Nagyon jó.
1: Jó, van, menjetek, elintézem ezt a fél órát, megoldom, kajáljatok
2: még. Egy évvel ezelőtt volt egy ilyen, hogy egyedül voltál műsorban.
1: Már figyelj, nekem a fát lehet vágni általában. Amit akartok, gyerekek, megyek oda, a tegyébe, megoldom.
3: Lehozzuk.
2: Itt egy ilyen zenebohoc.
1: A pulzusom sem mozdul meg, érted? Tehát bármi van, gyerek, már tudom, hogy lehozzuk. Már mindegy.
2: Szaktanári!
1: Így van. Megtámogatjuk időjárásunkat, ami nem hangzott el.
0: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Jó a kérdés, Júli, kinek a cigijét szívja most? Jó a kérdés, tényleg, kitől lájmolsz? Most már nincs itt a Feri, akitől, tehát úgy lájmolni.
2: Összeszedem a csikkeket.
1: Hát kinéztem az ablakon, én láttam, hogy turkál a hangtartóba, de azt hittem, hogy bejtette a gyűrűjét, érted? Nem. Ne törődjél, hát szedd össze, lemész, én kell Feri egy kis tagot ki is dobni, ha lemész a betörő, össze, ne törő.
2: Kimosolgatom belőle a maradékot, azt összenyálazom.
1: Kicsit megsodorsz belőle egy cigit. De akkor tényleg kitől lájmolsz? Tehát, hogy van sajátod?
2: Megy a francba.
1: Mi van?
2: De nekem van sajátom.
1: Hát én nem tudom, mindig azt mondom, Feri, gyere, van egy cigit. Hát
2: nem.
1: Ja, olyan vagy, mint a vágó. Mindig mástól kérsz, aztán ha van, akkor az elszívod a sajátot. Ha nincs kitől, akkor...
2: Ez egy csomószor úgy van, hogy néha nem hozok magammal, viszont akkor duplán adom vissza. Tehát én mindig visszahozok neki egy dobozzal. Lehet, hogy egy pár szálat elszívok tőle, viszont hozok neki egy dobozzal.
1: Ja, hogy te igen? Tehát igen, kérsz mi? Egy párat, és elhozol egy dobozzal.
2: És utána másik visszatöltöm.
1: Milyen megfelelési kényszeres vagy még mindig. De ez kedves.
3: Megadja.
1: És le is számolod, hogy 20-at szívtam, most jön a doboz?
2: Igen.
1: Vagy minden tizediknél adsz egy dobozt, hogy még egy kicsit rátegyél.
2: Nem, én nagy vonalon intézem.
1: Három szál után adsz egy doboz?
2: Öt.
1: Tényleg jó dolog kérdés.
2: Vele lehet biziszelni.
1: Na, ígértünk egy interjút, és ez elmad lassan úgy kell csinálni, mint a Páko írja. Há. Van itt valaki, igen. Szóval a Norbit üldözzük, ifjabb növényi Norbit, csak egy rövidre, mert hogy lehet, hogy igen, ez bennünket izgat ez a dolog, meg van is érintettség benne, szóval ez a srác, ez ott volt a UFC kapujában bunyózott, követtük ezt a bunyót is, nyert, és ez a Dana White, ez nem adott neki szerződést, és ígértük, hogyha kiheveri a gyászidőszakot, megjön Los Angelesből, vagy Londonig jut, vagy valahol eljük, akkor csak egy rövidre beszélünk vele, hogy mi a fene van most. Megnézzük Danának ezt az interjúját, olyan nagyon sokat nem mondott igazából, meg nem indokolt, de egyelőre az van, hogy Norbi még akkor nincs bent a UFC-ben. Egyelőre. Esélye van, de most nem kapott szerződést.
2: Ami nagyon biztató, hogy nem mondta azt, hogy ezzel vége. Azt mondta, hogy ez a mostani meccs, ez nem ér szerződést.
1: Igen, ez nem győzte meg, igen.
2: De ez nem jelenti azt, hogy későbbiekben ne ajánlana fel esetleg egy szerződést. Úgyhogy ez egyébként szerintem biztató.
1: Igen, viszonyat meló van benne nyilván. Nagyon sok edzés, nagyon sok bunyó. Egy nagy lehetőség. És hát közben nyert. Szóval ebben az a nagyon szar, hogy megnyered a meccset, lehozod, de valami elmegy, felkészülés, hidratálás, igen. És aztán ott van, hogy egy nyert meccs után, azt mondja, hát figyelj, jó volt, nem volt elég látványos, ezért nem jössz még be a UFC kapuján.
2: De figyelj, 25 éves, 11-1-es a profi mérlege. Tehát, hogy azért itt még... Tehát még óriásibb lehetőségei vannak.
1: Ja, én is ezt gondolom. Igen, csak kirakott egy olyan posztot. Na, erről is megkérdezzük. Hello, Norbi, jó reggel. Ciao.
4: Jó reggel, sziasztok!
1: Hello, Norbi! Na mi újság? Hogy van a lelked?
4: Meg vagyok. Persze az első pár nap nagyon szorú volt. Ugye a szívem össze volt törve, de figyelj, egy napot hagytam magamnak, hogy rosszul érezzem magam, és utána más nem lehet csinálni, csak menni előre.
2: Itt át?
4: Tessék?
2: Itt át.
4: Nagyon ritkán iszok alkohol, de nem szeretem az alkohol, szóval szerencsére meg tudom magammal beszélni a problémáimat. aztán nem kellett innom.
1: Na, de tulajdonképpen ugye, na, nem tudom, hogy máshol értékelte hosszabban, mi itt megnéztük ezt a kb. 10 másodpercet, amit ő mond, és elmondta, hogy nem győzte meg a bunyó, nyitva van a kapu, de hogy ez egyelőre nem győzte meg, hogy te UFC szerződést kapjál. Utána ő még indokod neked hosszabban, vagy mondod bármit, vagy ez a hivatalos, ezzel kell most beérned?
4: Figyelj, nem, én hogy őszinte legyek, és ezt éreztem, hogy ez lesz, és elmondom miért, nekem ugye a Michael Page, nekem a nagyon közeli barátom. És ugye, aki nem tudja, hogy mi történt, az van, hogy Michael Page ugye az a UFC-ben az egyik legnagyobb név, és a hülye fejével elkezdett menni a UFC-en, hogy a UFC nem ad neki elég pénzt. Ami butaság, már annyi pénzt kap, mint az állat. És nagy balhé volt a UFC meg a Page között. És ugye a Page-nek lejárt szerződés, és a UFC nem akarta meghosszabbítani, és ez mindenhol ott volt online. Amikor mielőtt mentem ki, csináltak egy kis videót, egy bemutató videót, és a UFC oda rakta, hogy én mennyire jó barát vagyok a Page-el. Mielőtt kiléptem, mondtam az edzőmnek, mondom, hogy ha nem jelen meg, akkor nem kapok szerződést emiatt.
1: Aha. És, Norbi, csak hogy értsük, persze én nem annyira értem, kicsit egyszerűbben fogalmazol, vagy konkrétabban. Tehát van egy valaki, akivel nincs jobban a UFC. Ő kiposztolta, hogy ti barátok vagytok, és szerinted ezen ment el, hogy adana meg, látta, hogy te jobban vagy a Page-el, és azt mondod, hogy na jó, ha ez a srác jobban van a Page-el, akkor nem adok szerződést. Tehát ezt gondolod, hogy ez is benne van.
4: Igen, nem ezen ment el, de ez azt meg egy okot. Szóval tudom, hogy ha elmondja pontozásig megy el, és nem fejezem be a srácot, akkor akarnak majd valami okot, hogy ne szerződtessenek le. Uh-huh. És mivel nem fejeztem be a srácot, ezért tudtam, hogy nem fog kapni így szerződést. Plusz ugye nagyon rosszul voltam a meccs alatt, és ugye a harmadik menetben tényleg csak a szívem bit, nem volt semmi bennem. Az első két perc után minden kiment belőlem.
1: De miért megy ki? Most behez, tök hülyeséget kérdezik, de miért megy ki belőled két perc után minden? Tehát itt vagy ennek a bunyónak a kapujában, mi van elrontva, nem akarok olyan szakmailag belemenni, a hallgatók nagy része nem szakmai, hogy két perc után mi megy ki, amikor te azért mész, hogy a UFC-be bunyózzál?
4: Szóval a visszatöltés alatt kicsit túl sok cukrot ettem. És az a lényeg, hogy olyan rossz volt a hasam, úgy fel voltam pufadva, hogy nem tudtam se enni, se inni rendesen. És ilyenkor nagyon rosszul voltam.
1: Ja, hogy kiszállapodva mentél ki a meccsre, tehát egy szarállapodva mentél ki.
4: Igen, minden bajom voltam, meg a felpuffadás miatt az azt jelenti, hogy most kicsit csúnyán fog hangzani, szóval elnézést kérek, az azt jelenti, hogy nem emésztem meg a kaját.
1: Jó, hát ennél ez a műsor hallott már durvábbakat. Ennél sokkal durvább dolgok
2: kell hangzanak.
1: Most azt hittem, belemegyünk egy kicsit a perisztartikátba, de ez ennél durvább dolgok hangzanak el.
4: Szóval ilyenkor az van, hogy csak ott áll a hasadba a kaj, és nem tudod a táplálékokat felszedni. Ugye, mivel nem tudok inni, nem annyira rossz volt a hasam, hogy vizet, meg ugye a
1: jó, oké, tehát Norbi, értem, tehát elrontottad a felkészülés. Jó, elcsak, kimentél, bunyóztál, nyertél, össze a Dana szerint szarul bunyóztál, nem volt látványos, de hogy te közben ezt a meccset megnyerted. Mi van ilyenkor? Most van egy hónap pihi, kapsz egy újabb ellenfelet, vagy azt mondja Dana, hogy most akkor pihenjél, egy év múlva gyere, visszanézzük meg, mennyit fejlődtél. Mi a következő?
4: Figyelj, egy csomó dolog lehet. Szóval ugye van a Dana White Contender Series, ez a dolog, ez csak majd jövő nyáron lesz megint, de addig lehet, hogy engem fel fognak hívni a menedzsmentemmel, így beszélek majd, hogy próbáljunk engem felrakni egy kártyára, vagy egy meccsre valahol, ugye, hogy én alapból akartam menni. Annyi más szervezet, a meccs után rögtön csomó szervezet rám jött, mert maga a meccs nem volt unalom, az se utolsó meneten kívül. Azért leütöttem a csávót kétszer vagy háromszor, eldobtam, csomó grappling volt, nagy feszítésre mentem rá, stb. Csak a harmadik menetben már annyira fáradt voltam, hogy tudtam, hogy birkóznom kell. És ugye Dana White Contender Series-ben ez a butaság, hogy a Dana White csak azt akarja, hogy mindenki vérezzen neki. Szóval ő leigazolt olyanokat is, akik kikaptak, de kórházba kötöttek ki, mert egymás szétütötték.
1: Aha, mert van bennük tűz. Na ezzel kapcsolatban hagyd kérdezek valamit, hogy egyébként mennyire tesz jót a szerződésednek, Norbi, ha kiraksz egy olyan posztot utána, ahol konkrétan arról szól a poszt, hogy valószínűleg öngyilkos leszel. Most érts, hogy mit mondok, nyilván nem erről van szó. De hogy a pocakod, meg a cukor, meg a felkészülés, az a Dana White, azért ez egy vagány csávó. Ez szereti a nagyszájú, beszólogatós, verekedős, vérző csávokat, az egész UFC ilyen. Én elolvastam a posztodat, és tökre értem, hogy ki vagy, meg tökre értem, hogy mentálisan, meg érzelmi ki vagy, de kirak írtál egy olyan posztot, hogy én lennék a Dana White, én azt mondom, hogy most értem ezt a fiút, és tök aranyos, hogy itt leírja 300 oldalon keresztül angolul, hogy ő nem emésztett cukrot, meg baja van, de én azt olvasom posztod után, hogy lassan tényleg ott vagy, hogy öngyilkos legyél. Tehát nem lehet, hogy egy kicsit az van, hogy így mentálisan azt mondod, hogy fia, vagány vagyok, ez történt, elrontottam, megyünk tovább, kész. Tehát a posztod alapján nem biztos, hogy én is azt mondanám, hogy ez a fiú most úgy nagyon kell, mert hogy tényleg arról szól, hogy ah, Istenem, most ezt egy picit a pocakom miatt elrontottam, érted? Dana nem ezeket a csávókat keresi, ez hülyeség? Vagy ez a rossz felvetés, szerinted?
4: Nem tudom, lehet, hogy én pont azt akartam, nekem úgy jött át a posztom másnak is,
1: hogy... Én megírom neked legközelebb, nagyon szívesen, tényleg, olyat kapsz, föl fog hívni, hogy figyelj kell
4: ezt. Nem, hogy őszinte legyek, lehet, hogy a magyar fordításba jön át úgy, de pont arról beszélek, hogy engem leszorom, én belehalok, én azt meg fog halni a kettőtbe, és lehet nem úgy nézett ki, de én addig mentem, amíg a szívem majdnem megállt. De figyelj, én ezt most őszintén mondom, a nagy főnöke három másik nagy sónak írt rám, hogy ők akarnak engem rögtön, stb.
1: De te a UFC-t akarod?
4: A pénzem, annyi, hogy a nevem felmér UFC-be.
1: Lehet, hogy ezt a kicsit magyar mentalitást kell megváltoztatni. Tudod, hogy oké, értem, szar volt az az érészem, de adjátok ide a következőt, megölöm. És egy rovide poszt sokkal jobb, mint hogy hosszasan magyarázott, hogy ez, meg az. Mert hogy mi kicsit ilyenek vagyunk, mi magyarok, hogy mindig van haverja vagyok, meg fotózott, meg a pocakom, meg a cukor, és egy más mentalitással, tök más elmével azt leírsz egy teljesen más megközelítést, váltasz egy perspektívát.
4: Tudod, miért nem értek ezzel együtt, mert most így mindenki azt hiszi, hogy hú, hogy csak elkezdett birkózni a harmadik menetben, mert nem tudják az emberek, hogy olyan szarú voltam, hogy majdnem belehaltam ott.
1: De értjük, ez tök igaz. És lehetsz is szarul ember, vagy miért nem lehetnél szarul. Én a perspektívát mondom, hogyha máshogy állsz hozzá, és máshogy magyarázod, és más a mentalitás, akkor más jön
4: de
1: le.
4: De mi az, de mi lenne a más mentalitás, anélkül, hogy én majdnem ott haldok voltam bent, és én is mentem előre. Ezt akarom elmondani, hogyha nem
1: azt
4: tudod...
1: Azt tökre rendben van, amit csináltál, mert a bugyót megnézte. Olyan szíved van, hogy vitt előre, az látható volt.
4: De igen, csak tudod, így azt hiszik az emberek, ha nem tudják, hogy szarú vagyok, azt hiszik, hogy az a
1: szinten. Nem kell magyarázkodni, mindig jön a magyar magyarázkodás. Ha kikap a válogatott, erre fogjuk, ha elveszítjük a UFC meccset, arra fogjuk. Nem kell megmagyarázni.
4: Ez nem egy magyar dolog. És igazából, de én ma akartam magyarázni, mert csomó újságíró, aki ugye MMA-ból értek, hogy mi volt, akik láttak engem már többször meccselni, hogy mi volt a különbség. Plusz 5000 üzletet kaptam, hogy olyan üzleteket kaptam, hogy jó, hogy nem kaptad meg a szerződést, bárcsak elütne egy vonat és meghalnád.
1: Ezt kitől kaptad? De várj, ez kitől? Ez magyaroktól vagy?
4: Emberektől.
1: De amerikaiaktól, nemzetközi piacról.
4: Minden. Amerikaiaktól nagyon sokat kaptam.
1: Tehát ez a gyilkos komment kultúra azért az ott is, hogy bárcsak elütne téged valami azért, mert így bonyolztál. Ne csinálj! Jó, ezzel végképp nem kell foglalkoznod, tehát hogyha vagy erős, hogy mentálisan ez mellékes.
4: Valaki odaért, hogy milyen szerencsétlen vagy, hogy a hasadra fogad. Csak mondom, hogy igazad van, nem akarok káromkodni, de hogy milyen gyáv vagyok, és akkor rögtön így visszaértem, hogy jaj, nem úgy értem, le a kalappal.
1: Igen, értem, Norbi, tök jó. Én is elolvastam a posztodat, én valószínűleg máshogy gondolkodom, én azt mondom, hogy én nem, ezt nem így tettem volna ki, és nem ezt, de tökre értem. Értem. Jó, de nincs meg a Dana száma? Nincs meg neked a Dana száma?
2: Nem hívtad be a WC-be utána? Egy kicsit beszélgetni?
1: Miért felhívlak ide, én leszek a menedzser.
4: Ez a másik, hogy ugye van egy ilyen commission, tudod, akik figyelnek, akik ott kell lenni, akik WC-re megyek, és ott kell ülni, ott kell lenni engem a WC-n. Alatt, hogy 20-szor a 1 óra alatt a bemelegítés során 20-szor voltam a WC-ben is a...
1: Engedd el, hogy mi volt az ok. Ez elmúlt, ez már nincs, ezt nem kell megmagyarázni, hogy hányszor volt a WC-n.
4: Okay. Ez is úgy jön tőled, hogy még életedben egy, hogy nem küzdöttél, nem voltál ebben a világban. Szóval kicsit máshogy látod. Azért te is teljesen, ha tudnád, hogy ilyenkor mi megy bele a dolgokba,
1: Várjál, Norbi, én nem a munkát veszem el tőled, és nem a felkészülést, és nem a ringet, a mentalitást, amivel utána megpróbáljuk mi 500 éve rosszul megmagyarázni azt a dolgot, amit más mentalitással máshogy kellene kommunikálni, és lehet, hogy ez egy kicsit előrébb vinne, és nem a pocakodul és az emésztésed, és jaj a hassam. Te Dana White szervezetében akarsz egy nagyot bugyózni.
4: Nem úgy volt, hogy jaj a hassam.
1: Értem, hogy mit mond, érted, képletesen mondom.
4: Várjál, Balázs, egy posztot írtam arról, hogy miért voltam szarul egy elmagyarázó posztot. Nem az, hogy nyávogok megállás nélkül.
1: Nem mondtam, nem ezt mondtam, hogy nyávogsz. Oké, okay. Figyelünk téged, Norbi, tőke drukkolunk. Nem ugyanállt.
4: Nem vagyok paranoiás, csak mondom, ahogy te mondod, ezt mondom, hogy így hangzik, meg mondom, hogy olyan szögből jön, hogy életemben nem voltál még egy ilyen szituáció.
1: Valóban nem harcoltam még ilyen pszichiátrecben.
4: Máshogy látod a dolgokat.
2: Figyelj, Norbi, a meccs végén, amikor végeztetek, akkor te úgy érezted, hogy akkor ez a szerződés megvan? Ha döcögős
4: is nem tudtam a másik menet után, mert annyira nem volt benne minden, tudtam, hogy birtózni fogok a harmadik menetben, hogy nyerjek, és tudtam, hogy nem fogom megkapni.
1: Hogy érezted közben.
4: De az a lényeg, hogy nyerjek, nyertes vagyok, és mindenféle módon meg kell találnom egy útját, hogy nyerjek. Csak sajnos tényleg annyira nem volt bennem már semmi, a testem, csúszint két perc után a testem lekapcsolt.
1: Ezt elmondtad. Oké, Norbi, figyelj, nagyon drukkolunk, nagyon követjük az eseményeket, írjál rá Julira, hogy gyerekek, van valami, beszélünk, tökre imádnánk, ha ott lennél, és az a bunyó összejött volna, úgyhogy kitartás...
4: Lesz ebből még.
1: Akkor a szíved van a meccs alatt, az látható volt, úgyhogy össze fog ez jönni. Drukkolunk, jó, Norbi? Vigyázz magad, te most Londonban éppen egyébként?
4: Persze, most vigyázz csak erreket, ebben hajnali 6-kor, de Londonban vagyok.
1: Igen, hallom a hangodon, hogy valami bezavart a reggeletben, mert valószínűleg természetesen nem vagy jelen. Vagy hosszú volt az éjszaka, vagy korán ébresztettünk, de igen. Oké, Norbi, drukkolunk, beszéljünk, ha van aktualitás. Jó, köszi.
4: Oké, sziasztok.
1: Érthető volt, amit mondtam?
2: Igen.
1: Hülyén mondtam?
2: Nem. Mindegy.
1: Nem ismétlem magam.
2: De kell egy keret, amiben neki ezt így bele kell helyezni, tehát hogy senki se gondolja arról, hogy ő ennyi. Tehát, hogy ez a lábjegyzett kategória, csak ez egy kicsit hosszúra nyúlt.
1: Én azt akarom mondani, hogy a UFC kemény bunyó,
2: igen,
1: de show business is. És ez a Dana White, ez egy showman. Én látom, nézem, hajlátom, a gyerekek imádják a UFC-t, képesek vagyunk hajnalba felkelni, és ott ülök egy laptop mellett, és kornyadozva nézzük a UFC meccset, mert valamelyik gyereknek valamelyik kedvence bunyózik. Látom a Dana White-ot, értem a show business
2: lényeget.
1: Azt szereti, ha vérzik. És ehhez képest ez a poszt, ez nekem nem ezt mutatja, és értem, hogy meg kell magyarázni, de lehet, hogy nem kell. Érted? Lehet, hogy az van, hogy több csibészség, kevesebb magyarázkodás.
2: Az,
1: és ha kicsit más.
2: Másod... helyes, ha azt írja, hogy legközelebb ledózerolok, mindenki
1: nyilván nem tudok
2: volna
1: most egy posztot összerakni, valószínűleg máshogy raknák ki az ember, de tökre értem, csak van ebben egy másfajta gondolkodás, ami kell nekünk ahhoz, hogy megértsük az ő, nem tudom, szocializáltságokat, az amerikai show business, az egészet, ahogy az működik, ahhoz képest nekem utána ez a poszt, azt értem a Danát, hogy azt mondja, hogy oké, de hogy legyél egy kicsit még úgy, jöjjön, vérezzen.
2: Na, hát a következő alkalommal.
1: De nagyon-nagyon drukkolunk, óriási dolog lenne, ha bejutna, igen. Na, megyünk tovább, és egy nagyon népszerű témáról beszélünk, gyerekek. Ez egészen nagy őrület most mindenhol. Funkcionális orvoslás szellemében diagnosztizál és gyógyít dr. Breje Helga, és itt peptidőrület van Magyarországon, a legújabb őrület, ezt én is hallom a teremben, van, aki már használja, van, aki Dubajból rendeli, van, aki Németországból, van, aki hasba szúrja, van, aki gyógyszerbe eszi, van, aki az arcára keni, peptidőrületben vagyunk, és az van, hogy ez állítólag óriási siker, csak ezt most visszadobták, és egyelőre mindenki a keletiben veszi az aluljáróban, de hogy az orvostudomány valami nagyon nagy dolog előtt áll, és ha ezek a peptidek majd működnek, akkor óriási lesz, ennek fogunk utána járni, hogy mi ez pontosan, mire jó, hol használják, milyen aminósavak ezek, kik szúrják, mire szúrják, és hány peptid van, és hogyan lehet ebből gyógyulni, épülni. Nőknek, férfiaknak állítólag ez az új világ. Elkezdett használni, és longevity-be 20 évesre fiatalodsz. Úgyhogy mindjárt ennek járunk utána. 2 perc 8 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után.

0: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree-Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió Egy Konténert a 8. kerület

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
4: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
5: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová! Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor!
6: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
7: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
8: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik, több mint gondolnád.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 100 g-os többféle Lindt Gold táblás csokoládé csak 999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
10: 2 éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válassz legalább 2 nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. 2 év, 2 termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
11: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Álmodja meg hálószobáját a Miskolci Möbelix-el. Ezen a héten szinte minden hálószobabútorra és ágyneműre 20% kedvezményt adunk. 100 000 forintos vásárlás felett pedig ingyenes kis teherautóbérlést biztosítunk. Részletek Möbelix.hu. Möbelix. A jó árfix.
13: Keresse Felső Zsolcán az Elixir Medikált, ahol több szakrendelés érhető el. Szakrendeléseink neurológia, radiológia, sebészet, proktológia, kardiológia, fülorgégészet, urológia, nőgyógyászat, kissebészet, pszichiátria, orden magánvérvételi pont. Nálunk találkozik a magas szakmai színvonal és az elegancia. www.elixirmedical.hu.
14: A miskolci kulcspatikákban érdemes törzsvásárlónak lenni. Kártyával vagy mobilappal 10% kedvezményt adunk számos termékünkre. Várjuk újonnan megnyílt gyógyszer tárunkban is, a Fonoda udvarban, a Palack visszaváltóval szemben. Kulcspatikák, szakértelem, törődés és elérhető árak. A részletekről érdeklődjön patikáinkban.
15: Épületgépészt keresel? Gravina Kft. Víz, gáz, fűtés, klíma, hőszivattyú szerelés. www.gravina.hu. Gravina Kft. Az épületgépészet szakértője.
16: Autódiagnosztika?
17: 3D futóműállítás?
16: Automata olajcsere vagy klímatöltés?
17: Ezt mind megoldjuk a Deli Motorsnál.
16: www.delimotors.hu.
18: Tavaszi kapuautomatizálás okosan. Kaputechnika Miskolc. Cube Smart telefonos vezéléssel 5 év garanciával. Részletek kaputechnikamiskolc.hu.
19: A valódi magabiztosság ott rejlik minden részletben. Vadonatúj Mazda modellek azonnal készletről, japán szellemben alkotva. Megújult CX-5 már 12,5 millió forintos induló áron. Nézd meg személyesen Miskolci vagy Kazincbarcikai szalonunkban. Próbáld ki, vagy válasz azonnal elérhető készletes modelljeink közül. További információ www.mazdaszabó.hu. Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
20: Kártevők, otthon vagy a cégnél? Rovarok, rákcsálók, ágyi poloska, darázs? Gemix kártevőírtás, a biztos megoldás. Gemix.hu, kattints!
21: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
22: Ciao amici!
23: Pasta, pizza, mamma mia!
22: Az ősz beköszöntött, de a Napoli étteremben Felső Zsolcán mindig süt a nap. Napoli, ahol az ősz is olaszosan finom.
24: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
25: Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
26: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
27: Újjáró az építését készítik elő Miskolcon. Szombaton ismét a magasba emelik a gyerekeket. Rózsaszínbe borul a főváros a merrák elleni küzdelem jegyében. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Újjáróház építését készítik elő Miskolcon. A város közgyűlése rendkívüli ülésen tárgyalt a számozott utcák területének fejlesztéséhez szükséges szabályokról. Számolt be róla a Minap. A tervek szerint megszüntetik az 5. utcát, a környék egy részét beépítésre szánt övezetbe sorolják, és külön garázs területet is kialakítanak. A változások a mintegy 2300 négyzetméteres áruház megvalósításának egyik önkormányzati feltételét teremthetik meg. A létesítmény várhatóan 2027. márciusában nyithat meg. A képviselők a közbiztonság támogatás egy részének felhasználásáról is döntöttek. Miskolc is csatlakozik szombaton a Gyerekek a Magasban programhoz. A helyőcsapai Kártonyi Művelődési Ház parkjában családi délelőttel várják a kicsiket és szüleiket. Számolt be róla a Minap. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek és hozzátartozóik együtt töltsenek időt a szabadban, miközben játékos és közösségi élményekkel gazdagodhatnak. A magasba emelkedéshez kapcsolódó elfoglaltságok mellett további szabadidős lehetőségeket is kínálnak. A szervezők a tartalmas kikapcsolódásra, a találkozások örömére és a családi együttlét fontosságára helyezik a hangsúlyt. Az ország minden pontjáról érkeznek a szombati rózsaszín motoros felvonulásra a fővárosba. Október a merrák elleni küzdelem hónapja, az esemény indítja az idei program sorozatot. Várhatóan több mint 300 motoros a merrák színében, rózsaszínben vonul majd keresztül a városon, mondta a rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke.
28: Az ország sok részéről, sok településéről jönnek motorosok Budapestre, hogy átadják azokat a rózsaszín szalagra írt üzeneteket, amiket hoznak maguk, és hogy felvonuljunk és felhívjuk a figyelmet a merrák ügyében az önvizsgálatra és a szűrések fontosságára. Azzal a nagyfokú figyelemfelhívással, amit egy ilyen esemény minden évben szokott eredményezni, azzal nagyon sok olyan emberhez eljuthat az információ, hogy a szűréseken érdemes részt venni, hogy az önvizsgálatot érdemes minden hónapban elvégezni, hogy ezzel azt gondoljuk, hogy életeket menthetünk.
27: Pénteken térségünkben napos és felhős időszakok váltják egymást. Eső nem várható, az élénk északnyugati szelet erős lökések kísérhetik. Délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet, szombattól kissé, hűvösebb nappalok és enyhébb éjszakák jöhetnek. A jövő hét nagy részében sok lesz a napsütés, csak a vége felé borulhat be tartósabban. Jelentős csapadék akkor sem ígérkezik. Napközben 24-25 fokig melegedhet a levegő, a hét elején viszont hajnalban akár 6-7 fok is lehet. Célre nem kell számítani.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
3: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri, na? Melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB Balázs! Fújtatódik a

0: 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Jó reggelt.
0: Gyerekek, bármi, igen, szóval na, itt vannak azért történések. M1 Budapest felé Tatabányán álló fírja Barbara. És itt még a Norbinak egy fél mondat, mert látom, hogy közben már a Norbi posztolt is, de valószínűleg elkerültük egymást, szóval, hogy nem ment át az üzenetem neki, vagy félreérti. Egy több hallgató küldi, hogy már Norbi posztolt is az előbbi beszélgetésről, ugye ifjabb növényi Norberről beszéltünk. És most kiposztolta, ami nem baj, egyszerűen nem érti, amit mondok, és én tökre értem őt. Most én vagyok a hülye, vagy Balázs beszél hülyeséget, posztolta a Norbi már mióta beszéltünk, én csak elmondtam, hogy mi történt, vállaltam értem a felelősséget, erre azzal jön, hogy ne panaszkodjak, ha veszitek. Tesó, amúgy jól vagy, kérdezi tőlem. Nem, az üzenetem lényege nem ez volt, és nem is azt mondtam, hogy panaszkodott. Egy tök más dologra akartam felhívni a figyelmet, de valószínűleg elment így köztünk ez a dolog, és nem teljesen értem, mit szeretnék. És itt van még egy meglátás Tomira, nyilván akik nem hallották a beszélgetést, nekik most kicsit nehezebb. Tomi írta, de jó a meglátás, hogy miért magyarázkodik egy sportoló, hogy milyen beidegződéseink vannak. Miért magyarázkodik egy sportoló? Mert így nevelkedik a magyar. A magyar mentalitás egyik legrosszabb része, hogyha valaki sikeres, irigykedünk rá, ha veszít, szétszedjük, felelősségre vonjuk. Tehát ha valaki veszít, akkor attól fél, hogy a több éves odavezető munkája egy pillanat alatt semmivé válik, és reflexből akár magyarázkodik, és mert tudja, hogy mi szét fogjuk szedni. És ebben is van igazság, hogy úgy szocializálódunk, hogy magyarázkodnunk kell, mert tudjuk, hogy a Facebook társadalom és a magyar mentalitás ízekre szed, ha nem mondjuk el a valódi okot. Tehát van ebben egy védelem is, akár valaki részéről, aki elkezd mondjuk egy sportteljesítmény után úgy magyarázkodni, ami lehet, hogy egy UFC-be talán nem fér bele, vagy más mentalitás kell. Szóval ebben is igaza van Tominak, hogy mi is tehetünk arról, hogy hazánk nagy sportolói magyarázkodni kénytelenek, mert ízekre szedjük őket, mert olyan szinten tudunk mindenkit bántani fotelből.
1: Igen, de Norbi el is mondta, tehát, hogy neki az volt a célja egyedül, hogy ezt helyre tegye, hogy ez nem az a forma, aki ő maga 100%-ban.
0: Ennyi, ennyi kell, igen. De nem, valószínűleg egy másik utcában sétáltunk, úgyhogy nem teljesen értette, semmiféle bántás az érészemről nem volt, ráadásul az apjával tök jobban vagyok, úgyhogy nem értette. Gyerekek, van ilyen. Mi megyünk tovább, és egy nagyon izgalmas témával folytatjuk, mert hogy most már mindenhonnan ezt hallom én is, és a teremben is, és már mindjárt beszélünk erről, mert van, aki Dubájból, valaki Németországban rendeli. Szúrja, eszi, mindent csinál. Peptidek, gyerekek, az új aranykorszak, az új messiás megérkezett, peptid terápia. Ha az inzulin nyomod, az is peptid, ha az Ozempiket nyomod, az is peptid, ugye mindjárt erről beszélünk, van, aki ezzel fogy, ezzel szépül, ezzel izmot épít, nálunk néhány a teremben,
1: égeti a zsírt,
0: vagy égeti a zsírt, vagy fogyni akar, csodaszer van, mégis mindenki innen-onnan rendeli, mert hogy ugye engedélyek még kevésbé vannak, klinikai tapasztalatok nagyon jók, és hát egy szépségipari, fogyásipari, táplálkozásipari csodáról beszélünk, most legalábbis így elolvashatod, hogy mit tudnak ezek a peptidek, de mégsem legális egyelőre.
1: Mindent is. Ebben mindent is. Mindent igény.
0: Igen. Na és annak járunk utána, hogy tényleg csodaszer, vagy valami régi dolog, ami már velünk van, 1000 éve csak most nagyon felfedeztük, biznisz, vagy tényleg meggyógyulunk, vagy lefogyunk, vagy elhízunk, vagy megerősödünk tőle. Dr. Breyer Helga belgyógyász, szénhidrát anyag csere szakértő a vendégünk. Hello!
1: Jó reggelt kívánunk!
0: Hello Helga, jó reggelt, ciao!
1: Jó reggelt!
0: Na, itt a peptid őrület van, most az a nagy titó, nem árulok el, hogy én is találkozom vele az edzőteremben, innen-onnan ki Dubájból, ki Németországból, ki hasba, ki szájba. Szedi, eszi, izmosodik tőle. Az a durva, hogy tényleg jól néznek ki. Kicsit is gondolkoztam. Na, de mi ez tulajdonképpen? Segíts egy kicsit nekünk. Mi a peptid? Vagy miért van most ekkora őrület?
2: Ez egy régi új terápiás forma. Gyakorlatilag rájöttünk arra, hogy vannak üzenetközvetítő molekulák a szervezetünkben. És ebben az a csoda, hogy nem megerőszakolom a szervezetet. Ugye a hagyományos gyógyszerekkel, mint egy kapcsolóval beküldöm a gyógyszert, és akkor ő csinál valamit erőszakosan. Ezek a szerek, ezek képesek idomulni a te szabályozási rendszeredbe. Ha éppen gyulladásban vagy, akkor a gyulladást csökkentik, ha regenerálódnod kell, akkor a regenerálódási folyamataidat felerősítik. Tehát mellékhatásmentesen, célzottabban egy sikeresebb folyamatot tudok ezek által elérni.
0: Nem kívülről viszek be valami külső anyagba, hanem beviszek egy olyan anyagot, ami bent van, felismeri a szervezetem, most próbálom lefordítani, és hozzásegít bizonyos öngyógyító, lefogyó, erősítő mechanizmusokhoz egy természetes anyag által.
2: A saját képességeidet erősíti fel.
0: És az igaz, hogy az Ozempik is egy peptid, meg az inzulin is egy peptid, tehát minden, amit beviszünk, az szintén peptid.
2: Ha tisztázni akarjuk, akkor mindenkinek van fogalma arról, hogy mi az, hogy fehérje.
0: Igen. Igen.
2: A fehérje az egy hosszú lánc, ami legókockákból épül fel, ezeket a legókockákat hívom aminosavaknak. És itt a szám a lényeg. Ha 50 fölötti, akkor ő fehérje, ha 50 alatti, akkor peptid. Tehát egy hosszúságról beszélgetek, és ami még nagyon-nagyon fontos, hogy tulajdonképpen ezek a peptidek, ezek már velünk vannak. Tehát az inzulin terápia is tulajdonképpen egy peptid terápia. Van egy másik hormon, az oxitocin, az is egy peptid, és használjuk a mindennapi orvosi gyakorlatban. Körülbelül 7000 olyan peptid van, amivel klinikai kutatások folynak. Tehát egy csoda előtt áll most az orvostudomány, mert hogy szemléletváltás van. Tehát most már azt látom, hogy a funkcionális medicina kezd előtérbe kerülni, ami azt jelenti, hogy nem akarom, hogy beteggé válj. Tehát minél hamarabb ismerjünk fel valamit, ami a szervezetedben nem jól működik, és próbáljunk intervenálni, tehát közbelépni minél hamarabb.
0: És ez a peptid.
2: És ez a peptid.
0: Azt ez egy booster. Tudjuk szűkíteni, hogy akkor ezt tulajdonképpen

0: ezt Magyarországon még egyelőre nem veszed meg, sőt, talán Amerikában is betiltották.
1: Sőt, hát volt legális, hogy
0: volt legális, és betiltották.
2: Így van, tehát tisztázzuk azt, hogy jelenleg, hogyha az amerikai szabályozást nézzük, most júliusban történt egy változás, mert az eddigi tilalom kategóriából most egy engedélyezés előtt álló kategóriában lettek ezek a peptidek átsorolva. Aminek az volt tulajdonképpen a célja, hogy a szürke zónából és az illegálisan beszerzett vegyületek csoportjából áttegyék egy olyan kategóriába, hogy oké, kint egy orvos kollega receptre felírhatja, az engedéllyel rendelkező gyógyszertár ezt előállíthatja, és lehet használni, tehát kontrollálom, hogy miből, hogyan jutsz hozzá. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag a lehetséges visszaéléseket megpróbálják csökkenteni, de még nincs kellő evidencia arra vonatkozóan, hogy ő teljesen 100%-os legális működik. Engedélyt kapja.
0: Aha, de ez nyilván 20-30 év, mire az átkerül a legálisan.
2: Nem feltétlenül, mert azt gondolom, hogy azért nagyon sok klinikai tanulmány van. Tehát itt az amerikai gyógyszerfelügyeletnek a legfőbb problémája nem a már meglévő humán kísérleteknek a hiánya, csak a szám kevés.
0: Jaj, kevés a szám.
2: Egy bizonyos számot el kell érni, az egész világon dübörögnek ezek a kísérletek. Én azt látom, most ugye 12 darab peptidről van szó, ami ezen a listán szerepel, és olyan hihetetlen igény van rájuk, hogy én azt gyanítom, hogy itt pár éven belül robbanás ebből lesz. Legális szerek lesznek.
0: Oké, csak hogy értse a hétköznapi ember, mondjuk én is, mire tudom használni? Tehát mire tudnám, ha ez most ma bemegyek a boltba, és ez mától legális. Milyen felhasználási terület?
2: Beszéljünk arról, ami ugye az elmúlt éveknek a sztár témája, ezek ugye az Ozempik.
0: A fogyás, az fogyás. Ugye? Tehát akkor mondjuk a fogyás.
2: Ugye ez tulajdonképpen egy bélhormon. A bél falában képződő fehérje vegyületről van szó. És amikor ő bevezetésre kerül, ugye regisztráltuk azt, hogy nem csak attól válik valaki túlsúlyossá vagy cukorbeteggé, hogy a szöveteinek az inzulinérzékenysége romlik, hanem attól, hogy a bélfal nem csinálja ezeket a vegyületeket. Tehát azoknál, akiknél az étvágyszabályozásnak a zavara van, eszel, és nincs felső limit, túleszed magad, vagy állandóan éhes vagy állandóan csipegetnél valamit, mert az étvágyszabályozási központod nem működik, ezek ugye a bélagy tengelyen működő szabályozó vegyületek.
0: És ezt beadom, és onnantól kezdve nincs hűtőnyitogatás.
2: Helyettesítem azt, amit elvettek tőlem.
0: Megőrülök.
2: És azért mondom ezt, mert tényleg elvették tőlünk. Tehát az, hogy a bélnyálka hártya nem tud működni, az igenis külső környezeti hatásoknak a következménye. A felelőtlen antibiotikum használat, fertőzések, a feldolgozott élelmiszerek adalékai, azok a vegyszerek, amik az ételeddel jutnak bele a szervezetedbe, ez mind az első védelmi zónádat, a bélfal nyálkahártyáját fogja tönkretenni.
0: Erre jön egy természetes anyag, ami eleve van bennem, én azt mondom, hogy ezt helyre akarom állítani, beadom a peptidet, és lehet, hogy 5 év múlva akkor meggyógyulok, vagy lefogyok?
2: Így van. Mert hogyha emellett te életmódot váltasz, és elkezdesz arra figyelni, hogy elemezzük azt, hogy mitől váltam én kevésbé védhetővé. Tehát elmész egy orvoshoz, és kivizsgáltatod magad, hogy van-e bármilyen bélfal érintettségi problémád, táplálékintoleranciád, van-e olyan állapot a szervezetedben, ami a szervezeted energetikáját nem tudja jól működni. Csúnya szó jön, de ez a lényeg, és szeretném, hogyha sokan elkezdenének ezzel a szóval ismerkedni. Ez úgynevezett mitokondriális betegségek.
0: Ha maradjunk a felszínen, azért arra kérlek.
2: Igen, is értettem, jó.
0: Itt most kezdek elveszni a mitokondriális.
2: Jó, tényleg? Tehát, hogy legyen kellő izmod.
0: Na, ez jó.
2: Sejtettem.
0: Dubáj vagy Németország, mi a forrás? Honnan rendeljek?
2: Magyarországon sehonnan.
0: Ne?
2: Így van. Azért, mert még nincsen európai engedély sehol, és nem tudjuk...
0: Jó, egy kicsi kockázat azért kell. Hát most vagy izmos akarsz lenni, és válasz egy kis kockázatot.
2: Én azt gondolom,
0: hogy nagyobb
2: a kockázat, és vannak olyan természetesebb teljesítményfokozó módszerek, amivel izmot tudsz fejleszteni.
0: Itt de ugye... mitől nagy? Azt mondod, működik a szervezet. Felismeri, jó, nem tudom, hogy mi van benne. Tehát akik Dubájból hozzák, nem tudod, hogy mi van benne. Na, ez csak egy sima fehérje, mit tud beletenni, ami rossz? Vagy miért ver át? Miért nem teszi bele, ha ez ilyen egyszerű?
2: Eleve nem tudjuk, hogy miből csinálja. Nem tudjuk, hogy mivel oldja. nem tudjuk, hogy mi a vivőanyag, nem tudjuk, hogy hogyan fog az lebomlani egy használat során. Tehát számtalan olyan tényező van, ami megkérdőjelezi az ő hatékonyságát. És ugye nagyon-nagyon sok olyan esetet olvasunk, mert hogy influencerek, ugye vannak a biohackerek, akik

0: imádják ennek az interpretálását. Az, hogy ő honnan vásárol, az fekete zóna. Tehát olyan, mint az anabolikus szteroid.
1: Tehát nem tudod, hogy honnan jön. Nem gyógyszertári minőségben kapod.
0: És én azt gondolom, hogy itt ez időfaktor is, mert természetesen én holnap után akarok, mit tudom én, 3 kilóval több izmot magamra pakolni, akkor pakolj magadra mondjuk fél év múlva 3 kiló izmot, kevesebb kockázat árán. Tehát most én azt látom, hogy a jelenlegi álláspont szerint a klinikai vizsgálatok abszolút reménykeltőek, de még nincs olyan szer, amire azt mondanám, hogy engedd meg magadnak.
1: Gyerekek, van egy rossz hírem, marad az ampullás tesztoszteron. Sajnos nem tudok mit, hát látjátok, itt a Helga.
2: Próbáltam megmutatni,
1: mondom, jöjjenek a peptidek, akkor marad a keleti jobb aluljáró és az ampullás tesztó, gyerekek. Ennyit tudok.
0: Annál is nekem van jobb megoldásom, de zárójelbezáró.
2: Ezek a tapasztalatok most akkor ezek szerint ebben a pillanatban ilyen szájhagyomány után terjednek, hogyha okosabb akarsz lenni, akkor szedd ezt, ha fiatalabb akarsz lenni, akkor kend ezt, hogyha nagyobb izomot akarsz, akkor tedd ezt. Most ezeket összefogom, beszerzek belőle 3-4 fajtát, hogyha én ezeket így egymásra szedem, akkor attól én fejre állhatok, tehát ennek lehet valami negatív következménye?
0: Igen.
2: Nem hat, oké, az a legrosszabb. Koktélhatás, de hogy történt.
0: Kimondtad a varázs.
1: Hát ennyi, Helga, de... hát azért, na.
0: Nagyon szépen köszönöm, szerintem.
1: Nem is tudom, hogy doktorálom, gyerek.
0: Azt gondolom, hogy itt ez is egy nagy probléma, hogy ha nem látjuk azt, hogy honnan, hogyan előállítva, mi van benne, és ezeket egymásra szurkálják.
2: Mert szurkálják?
0: Mert hogy szurkálják ezeket. Ugye azt kell tudni, hogy amit szájon keresztül veszel be, az egy természetes védelmi mechanizmuson keresztül lebomlásra kerül. Tehát a májadnak a méregtelenítő rendszere először megszűri, és a hatóanyagnak csak egy töredéke jut el a végfelhasználó szervhez, legyen az bőr, vagy izom, vagy bármi.
2: Bocsánat, hogy közbevágok, de ha most én beírom azt, hogy peptid, akkor egy rakás tablettát dob ki.
1: Akkor
0: azt gondolom, hogy igen, mert hogyha célzottan, tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy ha valamit beviszek a testembe, a minimálisan szükséges, de már elégséges mennyiséget keresem. Tehát minél nagyobb a mennyiség, annál inkább nő a mellékhatásnak a kockázata.
1: Van olyan európai országon legális? Tehát mondjuk a németeknél működik, használhatják?
0: Nem,
1: sehol. Tehát egyelőre ez sehol a világon.
0: Ezt szögezzük le, hogy Európában sehol nem legális.
2: De ha ez ennyire jó cucc, akkor miért nem áll érdekünkben az, hogy ezt nagyon gyorsan átpörgessük és legalizáljuk?
0: Részint van egy szabályozási struktúra, amit követni kell, az imént említett megfelelő esetszávú humán klinikai vizsgálatnak az eredménye. A másik, és én ebbe beleállok, azért a gyógyszergyáraknak sem érdekel.
1: Na végre valaki, tessék, köszönöm szépen. Mielőtt alulsisakot kapok, bizonyos lobby tevékenységekkel lassítják, hiszen ha ilyen olcsón és könnyen előállítható peptiddel meg tudok gyógyítani egy csomó embert, akkor egy milliárdos biznisz dől be. Tehát a Big Pharma azt mondja, hogy nem engedem, lassítom, mert nem áll érdekem, mert hogy az ember egészséges legyen.
0: Mert hogy a funkcionális medicina az pont erről szól, hogy nem gyógyszerekkel akarok valamit megoldani, hanem életmódterápiával.
1: A gyógyszeripar mindent akar, csak ne azt, hogy meggyógyuljál. Mert abban neki nincs biznisz. Tehát a fegyver, gyógyszer a legalább ugyanakkor a dollárbevétel, tehát miről beszélünk, nem akar meggyógyítani, nem az az érdeke, hogy te egészséges legyél. Akkor ez viszont lassítva lesz, tehát akkor ezek a peptidek, beszúrom, lefogyok, izmos vagyok, akkor ezt csúsztatni fogják, nem?
0: Így van, és hát ugye arról se feledkezzünk meg, hogy ezeknek a várható hatása, hogyha jól van irányítva, és jó életmód terápiával társul, akkor az egészséges élet éveidet is meg fogja növelni. Tehát én nem csak azért akarok valakit hosszú életűvé tenni, hogy aztán utána 30 évig betegségben tudjak rá gyógyszereket költeni, hanem én azt szeretném, hogy egészségesen töltsd el az utolsó mondjuk 50 évedet.
1: Igen, csak úgy beszélünk róla, hogy bejössz, hozod a csodaszert, én meg már rendelném, de nem tudom.
0: Jó,
1: tehát, hogy
0: varázsló nem vagyok.
1: Nyugodjatok meg, gyerekek, lesz mutatás, 10 év múlva már lesz. De ez milyen érdekes, hogy itt vannak a peptidek, felismeri a természet, benyom a szervezet, meggyógyulnék, ha még 30 évig várunk rá. De a COVID egy év alatt kész volt az oltás. Gyerek, így jöttek, mindenki ott volt az oltás, de
0: nekem most ez a meglátásom.
1: De arra egy év alatt meg tudtuk csinálni, van ellenanyag. Hát itt a Sinopharm, ott a nem tudom, amerikai, orosz, minden egy év alatt kifejlesztették. Itt vannak a peptidek, még minimum 10 év, amíg vizsgálnunk kell. Ó, hát nehogy a végén meggyógyulják, de oltás az van a hűtőbe, azonnal, ha bejön a vírus. Adjuk be neked finoman. De nem mondhatod el, mert ezüst fólia, vagy sisakot kapsz a fejedre, fólia sisakot. De te is így gondolod?
0: Abszolút.
1: Na most hát figyelj, csak begyógyász vagy.
2: Csak azért
1: hívtuk meg, hogy igaz. De akkor ez hogy van ez? Tehát tényleg, arról volt, hogy egy fél év alatt beoltottak minket.
0: itt szemléletváltás. Az... Tehát én azt gondolom, hogy, hogy jelenleg a szakma és a szakmai hozzáállás azt követeli meg, hogy bizonyos diagnosztikai és terápiás utakat végigvigyünk, mert kellő evidencia van rá. Tehát ez a szakmai etikának az útvonala. Most azzal, hogy, hogy főleg a mesterséges intelligencia segítségével a rengeteg információból le tudjuk szűrni azokat a hatásokat, ami, ami inkább a megelőző orvoslás felé tereli most már az orvosi terápiás utakat, ez egy idő. Hmm. Tehát nem mindenki ért vele egyet, engem is a saját szakmámból nagyon sokan támadnak emiatt, hogy merek másképp gondolkozni, vagy másképp látni dolgokat, de én meg azt gondolom, hogy amikor én orvossá váltam, én azt mondtam, hogy a teljes és a legjobb tudásom szerint próbálom a betegeim érdekét szolgálni.
1: De akkor azt mondod, hogy a jelenlegi peptidek közül kimerjük jelenteni, hogy senki ne rendeljen, anélkül, hogy nem vállalja azt a kockázatot, hogy nem tudja, hogy mit kap.
0: Így van. Tehát saját
1: mert
0: magad...
1: hogy sokan vannak már rajta. Tehát ez most akkora sláger, mint az Ozempic két éve.
0: Így van, és én ezt nagyon sajnálom, csak ugye szedjük szét. Amikor arról a szerről volt szó, vagy a bármely más hasonló hatásmechanizmus szerről, ott egy gyógyszerengedéllyel rendelkező gyógyszerről van szó. És ez nem ugyanaz a kávéház, mint akkor, amikor egy BPC 157-esről beszélek, mert ennek még nincsen egyszerűen forgalmi neve.
1: Oké, de hogy értsem, mondjuk én izmosodni akarok, csak hogy mit tud maga a szer, anélkül, hogy nem buzítunk senkit vásárlásra, csak elmondjuk, én elkezdem adni. Tudjuk azt, hogy hány kiló izmot, mennyi idő alatt épít fel nekem ez a peptid? Nem. Nem tudjuk. De nagyon megizmosodnék, én látok egy-két embert a teremben. Hát, nem néztek ki 3 hónapja, és tudom, hogy mit csinálnak. Mit, tehát hogy, akkor viszont nincs egy kézzel fogható szám, hogy figyelj, elkezded szenni félből 4 kiló izom rád épül.
0: Azért ne felejtsd azt el, hogy teljesen más mindenkinek a genetikai összetétele.
1: Ahogy
0: más az életmódja, másképp eszel, másképp alszol, más az edzés tematikád is. Tehát ne, a teremben is úgy, nem mindenki ugyanúgy edz. Tehát itt nagyon sok tényezőnek
1: kell... Hát én másfél órát, akik peptiden vannak, azok 20 percet. És mire én bemegyek a teremben, már szaunázik.
2: Tehát az egészséges életmódok meg a jó szokásokat ez sem helyettesíti vagy váltja ki, csak hát támogatja azokat a folyamatokat, amik egyébként normálisan működnek.
0: Abszolút egyetértek. Tehát ne gondoljuk azt, hogy, hogy varázspálcával csodát tudunk tenni.
2: Hát az Ozempic az ilyen?
0: Nem. Az sem ilyen. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ott is azt tisztázzuk, hogyha te nem váltasz életmódot, nem fogsz tisztábban étkezni, nem fogsz edzeni járni, nem fogsz többet pihenni és aludni, akkor az sem fog működni.
2: Akkor mi
1: mennyien voltak Ozempikkel is, meg vannak van, a mai napig, van, milyen fogyások vannak. Átalakítottam a gyümölcs turmixomat, meg többet mozgom. És lefogyott 40 kilót 2 hónap alatt, igen. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést, ha van kérdés, vagy szeritek, írjatok, jó? És akkor megkérdezünk mindent. Helgától jövünk rögtön a hírek után.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
6: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig pullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
7: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
8: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
9: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
11: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban akár 140 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
12: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyakosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
13: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
14: Asztal, ez mi volt?
15: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leap Motor T03.
14: Leap Motor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 800 000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
4: Reklámot hallottak.
10: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Automatikusan érkezik a dízeltámogatás az érintett autósoknak. Folytatódik a 3-as főút miskolci szakaszának aszfaltozása. Ismét a megszokott helyen áll meg a 32-es busz. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Automatikusan megkapják a dízel támogatást az érintett autósok. 4 részletben összesen 20 000 forintot utal nekik évvégéig a Magyar Államkincstár, a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján. Az autósok arra a bankszámlára kapják az összeget, amelyről a súlyadót fizették, akiknek pedig nem ismeri a NAVA bankszámla adatait, annak postán küldik ki a kompenzációt. Ezt mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályvezetője.
2: Először szeptember 30-án folyósítja a kincstár a támogatást. Ez alól egyetlen egy kivétel van, mégpedig azoknál, akik szeptember 2-a és szeptember 19-e között váltak üzemben tartóvá. Ők egyben fognak kapni 2 hónapot, és október 30-án számíthatnak már 10 000 forintra. A következő folyósítási dátum, azaz október 30-a, a harmadik 5 000 forintos támogatás november 13-a, és az utolsó, az pedig december 7-én Mikulás után egy nappal érkezik.
1: 3 hétig tartanak az útburkolati munkálatok a 3-as főút miskolci szakaszán. A Magyar Közút tájékoztatása szerint már megkezdődött az aszfaltozás a Soltész Nagy Kálmán utcai csomópont és a Vörös Marti Mihály utca között, számolt be róla a Minap. A hónap végén a belső sávok marásával és előkészítésével folytatódik a felújítás, ezt követően az új aszfaltrétegek is elkészülnek. A befejező munkálatokat, valamint a végleges forgalomtechnika kialakítását október 9-ig tervezik, az érintett útszakaszt pedig legkésőbb október 12-én adják át a közlekedőknek. Visszakerült eredeti helyére egy miskolci busz megálló. A változás a Gömöri pályaudvar felé közlekedő 32-es autóbuszok Lévai József utcai megállóját érinti, számolt be róla a Minap. Az autósok így ismét a megszokott helyen szállhatnak fel és le a járatokról. A módosítás célja, hogy a környéke helyreálljon a közösségi közlekedés korábbi rendje. Az MVK arra kéri az utazókat, hogy figyeljék a kihelyezett tájékoztatókat és a forgalmi változásokat. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Pénteken térségünkben napos és felhős időszakok váltják egymást. Eső nem várható, az élénk északnyugati szelet erős lökések kísérhetik. Délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombattól kissé hűvösebb nappalok és enyhébb éjszakák jöhetnek. A jövő hét nagy részében sok lesz a napsütés, csak a vége felé borulhat be tartósabban. Jelentős csapadék akkor sem ígérkezik. Napközben 24-25 fokig melegedhet a levegő, a hét elején viszont hajnalban akár 6-7 fok is lehet. Célre nem kell számítani.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: barátok
1: műsorvezetés. Akkor jó, szózzák, itt vagyunk, folytatjuk a beszélgetést. 3-4-9 van pontosan, Dr. Breyer, Helga belgyógyász, szénhidrát anyagcsere szakértővel beszélgetünk. Sok mindenről itt már, ugye, és az új csodaszerről, ami peptid, de máshogy gyógyít, mert hogy ugye beépül a szervezetbe, és egy anyag, ami a szervezetben is megtalálható, vagyis az öngyógyító folyamatokat segíti, és hát elolvasta tulajdonképpen tényleg mondhatni, hogy valami nagyon nagy találmány lenne, ha engedélyeznék. Gyulladás csökkentő, mentális teljesítmény fokozó, immunrendszer finom hangolás, sejtregeneráció, alvás, libidó, potencia, minden gyerekek, tehát egy elképesztő potenciál van benne, krémekbe, szérumokba teszik, van, ahol kiválóan működik, terápiás módszerként ugye sajnos egyelőre még nem kapható ez a dolog, és ott tartottunk, hogy hát sajnos valószínűleg lassítva van, mert hogy Amerikában érvényben volt, lehetett most már ott se, Európában sehol nem, és lehet, hogy még erre sokat várni kell, de az új csodaszer, amiről beszélgetünk valójában. Egy fehérje lánc, ugye? Itt tartottunk nagyjából. Igen,
2: 50 darab aminósa van.
0: 50 alatti.
2: Igen. Egyébként, ha 50 alatti, tehát ha tudom, hogy mondjuk csak 48 van benne, akkor az mondjuk a mentális képességeimre, ha 47, akkor az mondjuk a vércukorra, ha 43, akkor...
3: Nem. Nem, tehát nem ilyen egyszerű. Az, hogy milyen számú aminosavból áll, az egy dolog, az egy szerkezeti beosztás. Az, hogy neki milyen hatása, az meg egy megint más történet. De az kétségtelen tény, hogy ez nem tegnap kezdett kutatások központi témájává válni. Tehát azt már tudjuk, hogy a 40-es évek óta az oroszok, akiknél ugye főleg a mentális képességeknek a fejlesztése egy kiemelt téma, biohackerek világában az, hogy Semax nevezetű peptid, az gyakorlatilag mint orosz nootropikum, tehát orosz a mentális képességeidet fejleszteni képes anyag van a mai napig, mint említett hatóanyag forgalomban. Tehát, és ezek azt gondolom, hogy zseniális lehetőségeket fognak majd nekünk nyújtani abban a pillanatban, hogyha a gyártás körülményei ellenőrizhetővé válnak.
2: Na, erre akartam rákérdezni, hogy most is szúrja egy csomó ember. Az az ember, aki megkapja a bubis borítékban ezeket a fiolákat, azokban a fiolákban mik vannak akkor?
3: Senki nem tudja megmondani. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy akkora
2: zsákutca. De lehet, hogy peptid van benne is, rendes peptid is, jóféle?
3: Akár az is lehet.
1: Azt hasonlatot szerintem elmondhatjuk, amit Helga mondott itt a szünetben, mert az ideillik, hogy ugye te rendelsz mondjuk, hogy izmot akarsz építeni, oké, de mondjuk a gyártó úgy gondolja, hogy megbúsztolja egy kicsit, és belerak neked valamilyen anabolikus szteroidot, amiről te nem tudod, és nyomod a peptidet, hogy egészséget nyomsz, és izmot növelsz, de ő felbúsztolja neked, mert nincs ellenőrizve, illegálisan vetted, iszonyatos izmot növesztesz, de közben szétcseszed a hormonrendszeredet, és én csak peptidet nyomok, de nem ellenőrzött formából, valahonnan megvéve azt mondja a gyártó neked, hogy kicsit megbúsztollak, mert akkor elviszed a hírét, és milliárdos biznisz csinálok belőle, hogy ettől a peptidtől mindenki nő, de nem attól nősz, hanem belerak neked ellenőrizetlenül valamilyen szteroidot.
3: És nem feltétlenül fogom a mellékhatását holnap után látni, lehet, hogy 2 év múlva látom, lehet, hogy 3 év múlva látom, és akkor hova fordulsz?
2: Meg nem is biztos, hogy tudod, hogy ettől a szertől van.
1: Nem tudod, hogy mi volt benne.
3: Olyan sok kérdőjel van most a használat körül, hogy azt gondolom, hogy ha valaki saját magáról felelősséggel gondolkozik, akkor azt mondom, hogy el a kezekkel.
1: Oké, tehát tisztázunk valamit. Van egy aranyat érő találmányunk magban a peptid. Ez egy szenzáció. Itt van a Big Pharma, ami azt mondja, hogy lassítsuk, sokáig ne kerüljön forgalomba, de persze vizsgáljuk. Viszont belépett a biznisz, és illegálisan viszont mindenki elkezdte piacra tolni a saját termékét, ami vagy jó, vagy nem jó. Tehát végül is megvan a Fridlád. Az nincsen forgalomban, ráadásul lassítva van. 2 ellepték a hamis peptidek, vagy mindenféle felbusztolt cuccok.
3: Vagy ellenőrizetlen források.
1: Miközben ott lenne a megoldás, csak engedélyeznünk kellene. Aha. Jó, akkor kérdezek egy nagyon durát. Elképzelhető szerinted, hogy ez egy akkora találmány, és annyi ember gyógyulna meg tőle, ami sokaknak nem érdekel, hogy soha ne kerüljön legálisan forgalomba?
3: Ezt nem hiszem. Azért nem hiszem, mert azért vannak józanul gondolkozó vezetők.
1: Kevesebben,
3: de azért vannak. Tehát azért ne felejtsük el, hogy most Amerikában a történetnek a feltalálója az a fajta Kennedy egészségügyi miniszter úr, aki saját maga is coming out-olt, hogy én peptid használó vagyok 15 éve. És magyarázza meg nekem az amerikai gyógyszerfelügyelet, hogy miért sorolták vissza a veszélyes kategóriába ezeket a szereket, holott én eddig elmentem az orvosomhoz, az fölírt a receptre, elmentem a patikába, tehát egy ellenőrizhető folyamat végeredményeként én hozzájutottam egy olyan anyaghoz, ami nekem működik.
1: De visszadobták, és azt mondták, hogy még kell ennyi vagy annyi vizsgálat, még nem engedjük.
3: Most a júliusi törvénykezési meghallgatás során megint lehetőség van. Tehát most megint egy olyan zónába került ez a hatóanyag, 12 darab peptidről beszélgetünk, ami engedélyezés előtt áll. Tehát most már nem a veszélyes zónában van, hanem abban a zónában, hogy úgy tűnik, hogy jó, már vannak tapasztalatok, amik kecsegtetőek, de kevés még az adat, de lehetősége van már orvosnak arra, hogy dedikált patikák előállítsák ezt, és a betegük fel tudja ezt ellenőrzött forrásba használni.
1: Miközben az orvostársadalom az a része, aki ezt kutatja és tudja, az érti, látja, hogy emberek kiáltozva mondjuk, hogy ezt higgyétek el, hogy működik. De hogy végig kell futtatni ezt a procedúrát, ami akár 5-10-15
3: év. Ez magának az engedélyeztetési hivatalnak a felelőssége.
1: Nekem mondjuk van egy melanómám, vagy diagnosztizálnak egy prostatarákkal, ami mondjuk nem genetikailag lekutatom, hanem van valamiféle sejtburjánzásom. Van erre peptid, amit ha én el tudnék kezdeni szedni, akkor mondjuk a gyógyulási rátám az megnőne? Vagy kijöhetnék a magyarokat érintő tüdőrák, prostatarák, melanóma, mit tudom én. Tehát akár így is?
3: Tehát az onkológiában is dübörögnek a kutatási irányok, és nagyon kecsegtető tapasztalatok vannak, de itt is azt kell, hogy mondjam, hogy kevés az adat.
1: De 50 éve mondjuk, hogy megtaláltuk, aztán vagy nem engedik, vagy nem találtuk meg. A rákkal ezt hallott 60 éve, hogy megvan, nincs meg. Most egy magyar fel, nem nincs meg. Most itt van a peptid, nem, még mindig nincs meg.
3: Azt se felejtsük el, hogy egyre több olyan hatás éri a szervezetet, hogy lehet, hogy megtalálok egy megoldási utat, de már olyan hatások kapcsolódtak be az adott szervezetbe, ami nem feltétlenül a gyógyító hatást fogja nála elérni. Tehát itt én azt is gondolom, hogy főleg onkoterápiában ki kéne emelni azt, hogy emberek, ébredjetek fel, életmódváltásra van szükség. Menj el ellenőriztest, hogy van-e táplálékintoleranciád. Honnan szerzed be a táplálékodat? Hogyan alszol? Sportol, szerreget? Tehát nem csak ne csak a csodát várjuk, tegyünk is érte.
2: Azt mondtad, hogy gyógyászati célra, ugye ez még egy nagyon hosszú folyamat, mire ebből gyógyszer lesz. De közben meg azt látom, hogy bármilyen kozmetikai terméket megfogott van rajta az, hogy peptid, akkor ezek a szerek is kamuk?
3: Egy részük, azt gondolom, hogy hatékonyan tud működni. Az, hogy mennyire tartósan, az megint egy másik kérdés.
2: De ott lehet benne? Ott lehet benne,
3: csak az, hogy milyen koncentrátum formájában, tehát mekkora a bevitt mennyiség, ami nem csak az aktuális hatást, hanem a hatásnak a tartamát is befolyásolja, az megint egy kérdője.
1: Hát olyan hívó szó lett most, mint a hialurón, meg aztán a kollagén, meg most akkor mindenre ráteszünk egy peptid kérdés.
3: De én azt gondolom, hogy ugyanez érvényes a proteinekre is, tehát most már bemész egy ABC áruházba, és mindenen az van, hogy protein. Tehát én visítva szoktam azon nevetni, hogy gyakorlatilag most már a snacktől kezdve a folyadékokon keresztül, itt most nem akarok reklámot csinálni semmire, minden proteinben el van dúsítva. Ami egy nettó butaság, mert van a proteinnek is, tehát a fehérjéknek is egy olyan felszívódási limitje, amit hiába viszek be többet, nem fog felszívódni, mert a bélfalam nem tud többet csinálni. Tehát ne akarjunk drágán székletet üríteni, szoktam ezt mondani.
1: Oké, de most, ha én mégis rendelnék, mert nekem megjött a kedvem.
3: Ne tedd.
0: Akkor.
1: Dubáj vagy Németország?
0: Mondj egy telefonszámot.
1: Dubáj vagy Németország, mi a tisztább forrás? Itt ott akarok. Semmit nem szedek egyébként.
3: Menjünk edzeni együtt.
1: Igen, de megállt. Tehát az van, hogy itt elértem a végét. 3-4 év, és azt gondolom, hogy megálltam.
3: Én azt gondolom, hogy itt érdemes mondjuk szakemberhez fordulni, és megnézni azt, hogy van-e bármilyen olyan anyagcsere problémád, vagy magában, mert azért azt se felejtsük el, hogy azért vannak a fitness világában olyan dogmák, amiket érdemes lenne újra gondolni. Tehát az, hogy én mit eszem, hogy eszem, milyen időzítéssel, edzés előtt, edzés után, mikor edzek, akkor most kardió,
1: mennyit alszom,
3: akkor...
1: Mennyit persze, így, hát erre már tudomány van. Tehát, hogy
3: én ezt sokkal jelentős ne gondolom, mert ez alapozza meg azt, hogy majd mondjuk egy év múlva, két év múlva, öt év múlva esetleg a peptiddel rá tudsz tenni még 3 kilót.
1: Oké, ki fog győzni szerinted? Itt van egy 1000 milliárdos iparág, mint a Big Pharma, és itt van az ember, aki viszont meg akar gyógyulni, és hosszú távon akar élni. A kettő az egy tök ellentétes érdek. Az egyik koncernnek az az érdeke, hogy tünetet kezeljen, és ne az okot, adjon gyógyszert, és ebből sokat keressen, és itt van az ember, aki meg akar gyógyulni, jól akar élni, és sokáig akar élni. A kettő nem fér össze. Beterelnek minket még jobban, hogy már ne 8 gyógyszert szedjek, hanem 10-et, és ebbe az irányba megyünk, vagy fel tud ébredni az ember, fel tud ébredni megmaradni az orvostársadalom, és kivetkőzni magát a bizniszből, azt tudja mondani, hogy már pedig mi tényleg meg akarunk benneteket gyógyítani, gyógyuljatok és legyetek egészségesek. Mondom ezt akár itt a peptidre is, hát itt a csodaszer, és 10 év múlva itt fogunk ülni, hogy na, akkor Hága, hogy látod? Hát most az van, hogy még van 3 klinikai kísérlet, a 8-ból 2 már benn van, de jó lett volna. Ki győz? Ők győznek, vagy mi győzünk? Mert ez egy csata, ami most zajlik.
3: Én örök optimista vagyok, én azt képviselem, hogy mi fogunk győzni, tehát a funkcionalitás fog
1: győzni. A funkcionalitás. És az győz, hogy az ember az öngyógyító mechanizmusait rásegítse mondjuk a peptidekkel, de ne gyógyszer irányba menjen, hagy gyógyszerrel egy koleszterin, nem tudom, véreredmény változással, hanem beindítsuk az öngyógyítást. De abban nincs biznisz. Ha a szervezet meggyógyítja magát, nincs biznisz, nem?
3: Én meg azt gondolom, hogy számtalan út fog kinyílni akkor, hogyha jobbá tudjuk tenni ezt a funkcionális rendszert, amit úgy hívunk, hogy emberi test. Tehát én abból indulok ki, hogy sokkal többre vagyunk képesek, mint amit látok megvalósulni a mindennapokban. És hogyha ha ezt el tudjuk érni, hogy optimálisan fogok tudni mondjuk 50 évesen is a tapasztalatommal, a tudásommal ott lenni a munkavállalói piacon, akkor előbb-utóbb rájön arra egy jó képességű matematikus, hogy elmondja azt, hogy na erre a munkaerőre még nagyobb szükségem van, mert sokkal többet fog tudni hozzáadni az én bizniszemhez, és akkor azt mondja valaki, hogy hoppá, akkor mégiscsak engedjük azt, hogy peptidekkel magas életkorban teljesen egészséges és tökéletes emberek
1: jól éljenek,
3: így van, olcsóbban. Nem akarok ilyen nagy szavakat meg fellengzőseket mondani, de hát ezt tegyük már jobbá ezt a rohadt világot.
2: Belgyógyászként szénhidrát anyagcsere szakértőként, mi az a legnagyobb elcseszés, amit magunkkal szemben tehetünk? Tehát a mozgásszegény életmód, a rossz táplálkozás, tehát hol látod a legnagyobb problémát, amivel mi most így gyilkoljuk
1: magunkat? Ezeket tudjuk, nem? Stressz, mozgás.
3: Azt gondolom, hogy a stressz nem is annyira. Mert azért volt egy Sejé Jánosunk, aki azért a stressz elméletével megtanított minket arra, hogy át lehet csatornázni a negatív energiát pozitívba, ha van hozzá eszközöd, és ezt megtanítják neked. Én azt gondolom, hogy itt tudás alapúvá kell tenni a rendszert. És ez a tudás alap, ez az iskolában kell, hogy kezdődjön. Tehát az életmódváltás az egy nagyon-nagyon-nagyon gürcös folyamat felnőttként. De ha gyerekként ezt evidenciaként kezded el kezelni, és én tovább megyek, ugye én nagyon sok kismamát gondozok. Tehát ezek a folyamatok az anyaméhben dőlnek el. Tehát ott programozom be a saját gyerekemet. Ott tudok hozzátenni ahhoz, hogy oké, adok neki én meg a férjem egy-egy fajta genetikai programot, de hogy ez majd mivé fog válni, az már az alatt a szent 9 hónap alatt eldől, hogy én hogyan állok ehhez a gyerekhez hozzá. És hogyha innen indítom a folyamatot, akkor azt gondolom, hogy sokkal kevesebb igény lesz arra, hogy akár még peptideket is használjunk, megészségesek lesznek az emberek.
1: Marad a stanazol, gyerekek. Ennyi, tehát sajnos nem tudok.
3: Nem. Ne rabol.
1: Csak a stana, csak a rabol, gyerek. Ennyi nem tud, látjátok, mindent megtettem a doktornővel. Nem mondja el, hogy Dubáj vagy Németország. Mi a tisztán forrás? Mi van a Mundzsáróval? Ez egy imádjuk ezt a szót, hogy Mundzsáró eszerbe hozta, még mindig nagyon. Ez az Ozempiknek egy továbbfejlesztett valamilyen. Most mindenki mundzsározik, ezzel megint fogy a magyar, ugye? Vagy fogy mindenki? Ez az új csodaszer most
3: szintén. Azt gondolom, hogy azok fogynak, akik a játékszabályt betartják, és akik mellette életmódot váltanak, sportolnak, úgy esznek, úgy alszanak, stb.
1: Ez egy továbbfejlesztett Ozempik?
3: Így van. Aha. Tehát vannak szerek, amik egyfajta hatásmechanizmussal segítenek hozzá a regenerációhoz. Ennek már két fajta lába van, tehát két úton közelítem meg ugyanezt a problémát, és ugye már itt kopogtat az ajtónkon a 3 lábon álló, ami Amerikában csak most 2026 végén lesz bevezetve a mindennapi használatba, tehát ezek a terápiás irányok dübörögnek. Tehát most, amiket klinikai kutatásokat látok, azok is ugyanazt a célt szolgálják, hogy az energetikádat hozzam helyre. Tehát az egy fancy mellékhatás, hogy fogysz. A lényeg, hogy gyulladást csökkentek. Tehát ezek a szerek, ezek elsődlegesen, csúnya szó, lejövünk az életről, de kimondom, egy inkretin alapú rendszer mentén dolgoznak, gyulladást csökkentők. Mert hogy a túlsúly is egyfajta gyulladás, a gyulladás egyfajta megnyilvánulási formája.
1: És az csökkent, és azért fogynak.
3: Így
1: és
3: van.
1: Ezért lett csodaszer.
3: Így
1: szedjél mundzsárót, lefogy.
3: De sokan azt mondják, hogy az agyi köd tűnt el a fejükről. Mert az agyszövetnek is van egyfajta működésrendje, inzulin érzékenysége, és ha helyrehozom az energetikádat, akkor eltűnik a köd, újra fókuszálni tudsz. Demenciát tudok vele csökkenteni. Szív- és érrendszeri gyulladásokat tudunk csökkenteni, tehát a kardiológusok elképesztően látják az előnyét annak, hogy az, hogy ne legyél ne kapjál sztrókot, ne kapjál szívinfarktust.
2: De akkor megelőző jellegek kellene lassan elkezdeni szúrni, nem?
3: Hát valahol azt mondják a túlsúlyosoknak, hiszen a legfőbb probléma mondjuk egy szív esetében, a leggyakoribb szívritmus zavart úgy hívják, hogy pitfall fibrilláció. És annak a leggyakoribb oka az, hogy a szívizom rostok között zsír lerakódik le, tehát elzsírosodik a szíved, és maga, ez totál egyszerű fizika, nem tud úgy vezetődni az áram, ami normál esetben történne, és lefogyasztjuk az embert, meggyógyul a pitfall fibrillációja.
2: Mundzsáró dílered?
1: Minden van, szóljál.
2: De
1: akkor ez nem, nincs csak mellékhatásai? Tehát aki szedi és jól szedi, az egy működő dolog akkor. Tehát nem kell tőle.
3: Ha játékszabályokat betartja, és megfelelő indikáció van, és itt az a lényeg, hogy elmész egy orvoshoz, és azt mondja, hogy ez nálad hiba, erre kell, hogy használd. Úgy oké. De az, hogy csak azért, mert most kis Pista is ezt használja, akkor én is használom, ez nettó butaság.
1: Gyerekek, marad a csirke. Ennyit tudok mondani. Edzés,
3: az is
1: googolás,
3: nem mindegy, hogy milyen tápos.
1: Lásnap,
2: fehérjekor, kevés belőle,
1: véleményes.
3: Ultra feldolgozott élelmiszert nem eszünk.
1: És egyébként a fehérjepor, és azt mondod, hogy eretnekség. Nem tudjuk, hogy miből van.
3: Feldolgozott élelmiszer.
1: Milyen antibiotikumot, hozamfokozó, mit evett az a tehén, mit ivott, milyen tejsavú, miből készült.
3: Így van. Egyre bonyolultabb, és inkább ebben kéne azt gondolom foglalkozni.
2: De akkor legalább növényi vagy állati?
3: Micsoda?
2: Fehérjepor. Ha már szedem, akkor
3: én azt gondolom, hogy mind a kettő.
1: Oké, akkor mondom, mi van a növényivel. A növényi fehérjéről most azt mutatták ki egyébként, hogy a borsó, meg a len, meg a nem tudom, olyan szintű ólomszennyezést tartalmaz, mert amíg felnő és le nem aratják, addig magába szív mindent a levegőből, és rá most éppen ott tart a kutatás, hogy bizonyos növényi fehérjeporokban nagyobb a nehéz fém, mint a tejben, ezért inkább tejsavú. Na, én meg ott álltam a borsó fehérjén, mert így áldogálva, ezt elolvastam, és letettem, hát mondom, akkor esse. De akkor mit? És hogy tele van nehéz fémekkel, mert hogy a szántóföldek, meg minden, brutál nehéz fém szennyezettségű a növényi fehérje. Borsó, nem tudom most mit kezdtem
3: hát
1: eszedni, háromfajta növényi
3: meg azért
1: fehérje.
3: A GMO-ról se feledkezzünk meg a növényvédőszerekről sem feledkezzünk meg, tehát azt gondolom, hogy sok dolgunk lenne, ezeket mind-mind ki lehetne órákon keresztül fejteni, de ezért fontos, hogyan épített fel az életedet. És én változatlanul azt gondolom, hogy a tudásra van szükség. Arra, hogy amikor döntéseket hozol napközben, én azt szoktam mondani, ilyen 70-30, mert én sem tudok mindig jó döntést hozni, de azt tudom mondani az utolsó pillanatban, borsó fehérje, hogy ja, ez a tudás a birtokomban van, kösz, akkor mégsem.
2: Hát de ha tudás, és akkor jön vele szemben egy ellentétes másik tudás, tehát az a baj, hogy folyamatos ellentmondásokba ütközik az ember, az egyik az égbe emeli, a másik pedig leviszi a fejét.
1: De meg szűrt ki, hogy milyen jó és milyen nem, igen. Mennünk
2: el.
1: Nagyon köszi, érdekes volt, gyerekek, óvatosan a peptidekkel, ezt akartuk körbejárni. Egyelőre, ha rendelsz netről, Németország, Dubáj, Amerika, óvatosan, mert nem tudjátok, hogy mi van benne. A Dr. Breyer Helgával beszélgettünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
3: Jövünk
1: mindjárt. 3 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Elvito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Elvito oldalon.
4: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
5: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
6: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
7: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
8: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor.
9: Kulcs, telefon, cipő, holap.
10: Háj!
9: Jó, most már jöhet a nap.
11: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
12: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
13: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Adj pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: A miskolci kulcspatikákban érdemes törzsvásárlónak lenni. Kártyával vagy mobilappal 10% kedvezményt adunk számos termékünkre. Várjuk újonnan megnyílt gyógyszertárunkban is, a Fonoda udvarban, a Palack visszaváltóval szemben. Kulcspatikák, szakértelem, törődés és elérhető árak. A részletekről érdeklődjön patikáinkban.
15: Autódiagnosztika? 3D futómű állítás? Automata olajcsere vagy klímatöltés? Ezt mind megoldjuk a Deli Motorsnál. www.delimotors.hu.
16: A valódi magabiztosság ott rejlik minden részletben. Vadonatúj Mazda modellek azonnal készletről, japán szellemben alkotva. Megújult CX-5 már 12,5 millió forintos induló áron. Nézd meg személyesen miskolci vagy kazincbarcikai szalonunkban. Próbáld ki, vagy válasz azonnal elérhető készletes modelljeink közül. További információ www.mazdaszabó.hu.
17: Keresse a Felső Zsolcán az Elixir Medical, ahol több szakrendelés érhető el. Szakrendeléseink neurológia, radiológia, sebészet, proktológia, kardiológia, fülorgégészet, urológia, nőgyógyászat, kisebbészet, pszichiátria, Orden magánvérvételi pont. Nálunk találkozik a magas szakmai színvonal és az elegancia. www.elixirmedical.hu.
10: Kártevők, otthon vagy a cégnél? Rovarok, rágcsálók, ágyi poloska, darázs? Gemix kártevőírtás, a biztos megoldás. Gemix.hu, kattints!
18: Álmodja meg hálószobáját a Miskolci Mövelix-el. Ezen a héten szinte minden hálószobabútorra és ágyneműre 20% kedvezményt adunk. 100 000 forintos vásárlás felett pedig ingyenes kis teherautóbérlést biztosítunk. Részletek mövelix.hu. Mövelix. A jó árfix.
19: Minden hétfőn 5% kedvezmény kerítésekre és kapukra. Válassza a profi minőséget kedvező áron a Steelvent mintaboltban, Miskolcon, a Vágóhíd utcán. Steelvent.hu.
20: Kia Sportage. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Most 8.949.000 forinttól, vagy akár 0% THM-mel is elérhető. Keresd további bestseller modelljeinket weboldalunkon, vagy Miskolcon az Univercar Kia márka kereskedésében.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Légy te is részese a 19. Nemzeti Vágtának, október 3-án és 4-én Szilvásváradon. Jegyek a jegymester.hu-n és a helyszínen kaphatók.
23: Hány óra?
24: Hajnal 2.
23: Megint nem alszol?
24: Nem, jár az agyam, feszült vagyok.
23: Próbáld ki te is a Sedakurt.
25: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
23: Alszol.
25: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
26: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak.
27: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
28: Az egészségügyi innovációért fog össze a Miskolci Egyetem. Elindult az Okostányér országos diáktudás próba. Országos bajnoki címet szerzett Cinai Szabolcs. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Új egészségügyi kutatások indulnak a Miskolci Egyetemen. Az egészségtudományi kar hosszú távú együttműködési megállapodást kötött, amelynek keretében közös fejlesztéseket indítanak, többek között a mesterséges intelligencia, a telemedicina, a digitális biomarkerek és az egészségügyi informatika területén. Számolt be róla az Uni Miskolc. A partnerség egyik új iránya a várandósnők gyors, sugárzásmentes és érintésmentes gerincvizsgálati lehetőségének kutatása. Az összefogás a hallgatók számára is új lehetőségeket kínál, gyakorlati helyek, tudományos diákköri és szakdolgozati témák, valamint doktori kutatások is kapcsolódhatnak hozzá. Ismét elindult az Okostányér országos diák tudáspróba, amelyet az általános és középiskolák 6. és 7. osztályos tanulói számára hirdettek meg. A játékos verseny célja, hogy a fiatalok elsajátítsák az egészséges és fenntartható táplálkozás alapjait. A részletekről Szűcs Zsuzsannát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét kérdeztük.
29: Krónikus betegségek, mint például a túlsúly, 2-es típusú cukorbetegség, az összefüggést mutatnak azzal, hogy mit eszünk és mennyit eszünk. Megelőzéshez bizony már gyermekkorban elkezdődik. A 6.-7. osztályosok azért is fontosak, mert ők azok, akikre jellemző egy nagyfokú nyitottság, például a táplálkozási kérdések iránt, ebben az életkorban minél több információhoz jussanak ezekről a kérdésekről, mint például az egészséges táplálkozás és az aktív élet.
28: Három érmet szereztek a DVTK birkózói az U23-as országos bajnokságon. A Budapesten megtartott viadalon a miskolci sportolók kötött fogásban indultak, számolt be róla a Minap. Szinai Csaba bronzérmes lett, Botos Dominik pedig a dobogó második fokára állhatott fel, miközben a döntőben a felnőtt Európa bajnok Lévai Levente győzte le. Szinai Szabolcs aranyéremmel zárta a versenyt, így országos bajnoki címet ünnepelhetett. Szabó Máté a DVTK edzője szerint az U20-as világbajnokságon mutatott formáját folytatva magabiztos teljesítménnyel szerezte meg az elsőbséget. Pénteken térségünkben napos és felhős időszakok váltják egymást. Eső nem várható, az élénk északnyugati szelet erős lökések kísérhetik. Délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombattól kissé hűvösebb nappalok és enyhébb éjszakák jöhetnek. A jövő hét nagy részében sok lesz a napsütés, csak a vége felé borulhat be tartósabban. Jelentős csapadék akkor sem ígérkezik. Napközben 24-25 fokig melegedhet a levegő, a hét elején viszont hajnalban akár 6-7 fok is lehet. Célre nem kell számítani.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona.
4: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
5: Itt vagyunk 9 óra után, 9 perccel, kettecskén, jó reggelt kívánunk mindenkinek, gyerekek, Eszter fellépett és pihen, Feri, Livornyó,
6: Montaro,
5: és éppen kiposztolt valami 200-zal ül egy vonaton, és hatalmas proszekókat, meg mindenféle finomságokat eszik, húsos szendvicseket, így van. És hát nagy erővel posztol, barátja 50 éves lett, és elmentek Olaszországba egy kicsit ünnepelni, és hát mindenféle finomságokat eszik.
6: Jól tették.
5: Jól teszi egyébként, így van. Lampredotto, ugye? Lampredetto. Hogy mi ennek a neve pontosan?
6: Lampredetto.
5: Hát ez a híres szendvics, ugye? Ez a mi, hol van ez a firenzei szendvics? Ez a ketté nyitja, és akkor belerak egy csomó húst, meg pesztót, meg paradicsomot, meg valami lekvárt, és ez a Lampredotto. Tessék? Ez a pacalos szandvics. Igen, ez egy ilyen zsömlébe, vagy egy ilyen zsömleszerű képződménybe rakja, félbevágja neked, megszórja, és berakja. Lampredotto. Nagyon, nagyon komoly kis szendvics. Ezeket eszi, és ül egy vonaton, ami 200-zal megy. A rohadék, mondd meg. És kellemesen valószínűleg már ilyen mikrodózisra tette magát, hogy nem ő most nem mikróra rakja magát, hanem csak úgy nagyban iszik, igen. Na, gyerek, nagyon
6: okos volt ez a nő.
5: Tessék?
6: Okos volt ez a nő,
5: igen. Igen, okos volt, nagyon jókat mondott. Érdekesen működik azért ez az egész Big Pharma, nem? Szóval, hogy milyen izgi, milyen... De én nem is hallottam még orvostól, hogy valaki ezt így kimondja. Én úgy örülök egyébként Hágának.
6: Én tudom, hogy nagyon naív vagyok, de én annyira látom a lehetőséget abban is, hogy ezeket a szereket majd egyszer piacra adják, és adhatják aranyáron.
5: Persze.
6: És én megveszem.
5: Na, tehát, így is van.
6: Nagyon sok pénzért is megveszem. Hajlandó vagyok megvenni.
5: Jaj, hát tudod, ez olyan, mint nem tudom, egy izébe elmenni, nyilvános házba elmenni. Minden nem mondok a sorozatot. Szóval nem tudom, én nem vagyok, én máshogy látom ezt az egészet. Soha, de soha nem fogják engedni, hogy meggyógyuljál. Nem ez a lényeg, nem erről szól. Ők nem akarnak téged meggyógyítani. Nem. Tehát figyelj, van egy 2000 milliárd dolláros éves árbevételük világszinten. Őket úgy hívják, hogy Big Pharma, ebben benne vannak a nagy cégek, a Pfizer-től kezdve rengeteg gyógyszergyártó cég, Novartis, Sanofi, AstraZeneca, rengeteg gyógyszeripari cég. Minden az érdekük, csak nem az, hogy egy ilyen olcsón előállítható a szervezet öngyógyító folyamatot, a beindító peptidet egyébként legálisan piacra helyezzenek. Miért is? Olcsó leszel, meggyógyulsz, nem lesz ennyi beteg. Kit fogunk meggyógyítani? Miből fogunk keresni?
6: Kezeld a
5: tüneteidet. De tényleg a COVID-oltás az megvolt egy év alatt. Hát hogyne, persze, és ezt mi elhisszük, hogy ez így van. És aztán arról meg nem merünk beszélni, hogy mennyi sztrókos van, mennyi tüdőemboliás van, mennyi rákos lett az elmúlt években. Mert arról meg aztán nagyon kell hallgatni, mert azt meg kimered mondani, akkor te meg alusisakos vagy, és egyébként egymásnak sugdossák az orvosok, hogy volt oltás, volt. Ja igen, akkor tudjuk, embolia, igen, első kérdés, volt oltás, köszönöm szépen, nagyon jó. Hát akkor ezt viszont, ha kimondod, akkor meg alusisakos vagy. De fél év alatt megvolt a Pfizer-oltás. Ú, de érdekes. És itt vannak a peptidek, ettől meggyógyulsz, elmondják, mindenki erről beszél, öngyógyító folyamatosan. Visszadobja az amerikai gyógyszerfelügyet, és azt mondja, hogy még vizsgáljuk. Még további 5 év. Mert nem akarjuk, hogy te olyan nagyon gyorsan, hirtelen meggyógyuljál, és ezt így kimondod, akkor azt mondják, összeesküvés elmélet. Emberek, nem látjátok, hogy mi történik? Hát ez milyen összeesküvés? Mi ebbe az összeesküvés elmélet? Hol akar téged a Big Pharma meggyógyítani? Tünetet kezel.
6: Helga után te is ki fogsz esni az ablakon.
5: De ki esek az ablakon? Én mindig elmondom, hogy nincsenek öngyilkos szándékaim, nem akarok meghalni, szeretem az életemet, és jól vagyok. Ennek ellenére valószínűleg, amiközben kidobnának, arra gondolnék, hogy tudok-e repülni. Még azt is megpróbálnám megoldani.
6: De beadattad, te is beadattad, meg én is beadattam. És miért?
5: Én sós vizet akartunk. Én sós vizet kaptam.
6: Nem mondod.
5: Ne aggódjál.
6: Megtoltad.
5: Mit csinál? Ne, persze, bemásztam észak, és kicseréltem az ampullákat. Beadták, biztos? Kire kacsintottál rá, hogy beadják-e, vagy nem adják be? Mellé szúrt, vagy nem szúrt mellé? Már benne is van. Add az igazolást.
6: Na jó,
5: szóval figyelj, ez kemény, kemény világ ez, de jöjjenek a peptidek, és gyógyuljunk meg tőle. Oké, legyen ez, én ebbe tökre hiszek, csak, és tökre, de annak örülök, hogy Hága olyat mondott ki, mint ritkán, hogy igen, itt van a Big Pharma, és lassítja, és nem érdeke, hogy ez azért olyan gyorsan átmenjen. Nem véletlen, nem legális. Persze nyilván még számos klinikai kutatás kell, meg 5000 évig ezt még akkor most megnézhetjük, hogy tényleg jó-e, meg tudná gyógyítani a szervezet önmagát. Gyógyszertől nem fogsz meggyógyulni. Ha az öngyógyító folyamatokat segít, attól meggyógyulsz, csak valószínűleg az van, hogy ez meg nem biznisz, nem? Jó, és értem, hogy van, amikor kell az antibiotikum, és értem, hogy van, amikor szükség van a gyógyszer, nem azt mondom, hogy ilyen gyógyszer rossz, ez nem egy ilyen demagógia. De ne várjunk tőlük gyógyulást, miközben nem erre esküdtek föl, hanem a profitra. Onnantól kezdve, ha te egy cégtől profitot vársz, hát akkor nem érdekellenes a profit, meg a gyógyulás. Érted? Most kis túlzásra, nyilván lehet ez kicsit demagóg, és vannak gyógyszerek, és kellenek bizony, tehát nem ezt mondom, de nagy összességben azért ez arról szól, hogy nem érdekünk, hogy egészséges legyen, mert mi elhalunk, így van.
6: Mit mondott akkor, Dubáj vagy Német?
5: Hát nem tudtam belőle kiszedni, hogy honnan rendeljek peptidet, sajnos, úgyhogy marad a sztana, mondom. Marad a stromba, a napozin, meg a sztana, gyerekek.
6: Igen, mert Amerikában ezért.
5: Ennyi van, gyerekek, nem tudom.
6: Hűtőládával fogok hazajönni.
5: Ne, Isten őriz, nehogy ilyen szarokat toljatok. Semmi edzés, meg munka, ezt sajnos bele kell tenni. Kicsit meg akartuk busztolni, de ne, akkor még nem kezdek el peptidet szedni. Meg elment tőle a kedvem egyébként. Na mindegy, ez van, úgyhogy itt vagyunk, 2 darab kulcsot adunk, és...
6: És elmondtuk már, hogy hol lesz akkor a konténer?
5: Igen, elmondhatjuk, mert most már mindent mondhatunk, hogy hol lesz a konténer, nagyon várunk mindenkit, és az van, hogy ez 9-én pénteken történik majd, de reggeli kitelepülésen kinyitjuk a konténert, készüljenek rá a hallgatók, ott is lehet kulcsot nyerni. Hun van a konténer, mert a ezen Dunapláza a papíron én nem látom. Dunapláza főbejáratánál lesz a konténer. Aha, tök jó. Jó.
6: Úgyhogy ott kell majd tolongani, mert hogy ott is lesznek még kulcsok.
5: Ott kell tolongani, mához, tehát 2 hétre ott is adunk kulcsot, és ott valaki kinyitja a konténert. Pattintsad, Annácska! Pattintsad ide nekünk még 2 darab hallgatót, és akkor még meg...
6: És bekerültek új nyeremények?
5: Ja, és mondta, hogy mi került be, így van. Hol tartunk most? Tehát van okos tévénk, Hisense, Volt és Gőztisztító készülék, klímánk, Grieri klímánk, ugye, beszereléssel, egy új Cupra, így van, a Raval elektromos személyautó, nagyon jó, nagyon szép, gyönyör, így van, 4 fő részére szóló családi pihenés, 7 éjszakás szállással, 1 millió
6: forint értékű Bosch felszerelés, igen.
5: Gyerekek, hát ez már nagyon csecse, már most.
6: Vannak Hisense gépek még.
5: Így van.
6: Alufagyasztós ütőszekrények, Gorenje háztartási gépek, mosószárítógép, mosógép, pára elszívó, sütő, indukciós.
5: Szerintem ott vagyunk, hogy 15-20M-nél vagyunk, gyerekek. 15-20M, amit valaki megnyer 2 hét múlva pénteken. És az is nyerhet, aki odajön, és ott kap még kulcsot. Extra lenne, ha itt mindenki ölt halt a kulcsért. Oda, én megnyertem a kulcsot. Helyen a retro rádió ki. Emlékeztek
6: el? Hát én csak értem bevásárolni.
5: Hát az mi volt? Jégpálya, Klassz FM, 2000 mennyi? 10-11-12.
6: Ott egy lakást.
5: Lakás, minden lehetett, benne igen. Volt. Oda jött, hajnalban indult a műsor, és van, aki délután beállt a sorba, hogy beférjen a jégpályára. 4000 ember, 1 konténer, kinyitottuk, jött a gyere Béla főtt a színpadra, és azt mondta, hogy nevezd meg 2 darab Klassz FM-es műsorvezető. Fingja nem volt, nem tudom, én nem hallgattam, csak kijöttem.
6: A szlogen se tudta.
5: És nem tudta a szlogent, és elvitte, tudod. Így
6: a szélsz, a szélsz, aztán is mindenki így akarja.
5: 3000-4 játunk a hallgató.

0: És gitárórát veszel, ahol van egy metronóm, esetleg indexelsz, vészvillogózol, a fejem kattog. Hogy...
1: Vészvillogózok, kattog ez rendesen.
0: Megteszed, hogy kinyomod 8-on, mielőtt megölöm magam.
1: Hogyne,
2: persze. Maximum majd belém tudom. Ah, hátulról
0: aranyos vagy. Nem érdekes. Vészvillogózom. Egy fél álltál valahol egy sávba?
1: Igen. Éppen Kisoroszíról megyek vissza a Tahitót fele, és szállítom a általad sokat emlegetett látványpékségednek az áruját.
0: Hát nekem nem nyílt meg az a látványpékség, csak elúszott egy kisebb budapesti lakására abba, hogy legyen látványpékségem. Jó befektetés volt igazán. Az bejött volna, már kint élnék Londonban.
2: Azért álltál félre, mert annyira bonyult a játék, hogy nehogy elmenjen a fókusz.
0: Igen, tehát hogy ha kiangosítóra, igen, tudsz haladni a kiangosítóra.
1: Nem, mert az a baj, hogy kiangosítóval nem hallak bennetek, ja. Vagy hát ilyen nem hallatok ki engem, ezzel már buktam egyébként egyszer egy ajándékcsomagot, és ha meg jó. Telefonnal a kezembe vezetek, akkor szerintem.
0: Jó vagy, Jocó, mennyi, haladjál, mondj ezt, szlogen gyorsan.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg.
0: Miért nem tudja ezt valaki csak egyszer elrontani? Komolyan annyira jó lenne. Ez olyan, mint amikor az eminens tanuló volt pattársad, mindig ötösre felel, nem? Igen. Jocokám, van egy kulcsod, várunk szeretettel október 9-én. Jó, Dunapláza, gyere, és ha szerencséd van, akkor te nyersz. Jó?
1: Oké, nagyon szépen.
0: Köszi, vigyázz magadra, jó munkát, köszi, ciao.
1: Nektek is sziasztok, hello.
0: Nem a szívinfarktus fogja elvinni Jocot, nem? Nem egy kapkodós típus, de nem kell.
2: De tudod, ő ez a hideg profi, aki oda megy, bedobja a kulcsot és kinyílik.
0: És figyeld meg, hogy megnyeri. Imádnám, Jocó vagyok. A Fornett is, igen. Barbara, szia Barbie!
3: Sziasztok!
0: Hello Barbie, honnan?
3: Budapestről.
0: Mit csinálsz Barbie?
3: Épp a kisfiammal vagyok itt, hanem most ez 6 hetes.
2: Kiskutyámmal vagy kisfiammal?
3: Fiú, kisfiammal.
0: Akkor te még a sztori elején vagy, ennek az egész hosszú gyermeknevelési történet legelején. Igen.
3: Igen, bár ő már a második.
0: Milyen optimista. Vállaltatok még egyet. Hányat kell bevállalni?
3: Kettőt, itt már megállunk.
0: Kettőt írtunk alá, de a férjem nagyon bánja, hogy nem 3-at, a 10 millióért.
2: Mennyi van a kettő között?
3: 2,5 év.
2: Egy kicsi, másik pici.
0: Keménybe vagytok.
3: Igen, az.
0: Ja, ez ilyen, hát ezt sokan kiálltuk ezt a próbát. Mondj egy szlogen, Barbie, te is gyorsan nekünk.
3: Rádió 1, csak igazi mai stágermény.
0: Nagyon jó. Jó van, ok, lesz kulcsod, és várunk téged is október 9-én, Dunapláza, ott vagyunk. Jó?
3: Rendben, köszönöm szépen.
0: Ciao, ciao.
3: Sziasztok.
2: Hello.
0: Az év unalmasabb játéka. Már úgy értem, hogy a konténer nagyon jó. Tehát Jenny, mondd el a szlogen, szevasz, van egy kulcsot. Hát én tényleg komolyan mondom, én már adjuk oda ezt a konténert, már nagyon várom. Óriási maga a nyeremény, meg imádom, de legközelebb valami csavart kell beletenni. Mondd el visszafelé, mondd el csirke hangon, mondj valamit, amivel azt érzem, hogy történik valami, mert ez nekem kevés.
2: Ugye annyira nem evidencia, hogy a hallgatók, vagy a nem hallgatók nem tudják a szlogent, hogy Attisnak van egy gyűjteménye abból. Rádió egy a sláger. Elmegy.
0: De hogy miért nem? Sláger, nálunk van ez.
2: Rádió egy... azt se tudja, merre van a ország. És tudod, próbálja valahogy rávezetni, nem sikerül.
0: És nem, az Istenek nem mondja. Igen, annyira változik, hogy valaki elmondja, 10 emért simán bemondok bármit. Nem Corvin Pláza 8. kerület? Nem. Dunapláza. És tudjátok, hogy mi a Dunapláza, azt 13. kerület. Ott vagyunk, jó? Úgyhogy gyertek oda, tényleg nagyon sok minden. És még az is lehet egyébként, hogy még néhány dolog bekerül addig. Tehát most jönk olyan 15-20 milliónál, de hogy még értékben itt, ha a sales még robbantja a robbantani valót, még jövő héten, vagy még az utáni héten is bekerülhetnek dolgok.
2: Még Zsült is bezárhatjuk.
0: Még Zsült is berakhatjuk a konténerbe, bár ez így is nagyon szép. Tehát azért ez minden idők egyik legnagyobb nyereménye. Szerintem ez most több, mint tavaly.
2: Több mint tavaly. Több van benne. Ez sokkal több.
0: Igen, úgyhogy jók vagyunk, igen. Fogd be az orrod és mondd ki a szlogent, az is jó. Csak slágerek, Klassz FM a rádió.
2: Jó, figyelj, imádnám. Péntek van, oké, jövő héttől akkor bonyolítsunk.
0: Jó, bonyolítunk.
2: Legyen
0: jó,
2: valami
0: jó,
2: jó. Hang.
0: Valami jó, jó, nem, valamilyen nyelven kell elmondanod. Mindegy, jó, rosszul, németül, fordítsd le magadnak, mindegy, szauhéli nyelven is mondhatod, órámi nyelven is mondhatod, a biblia nyelven, mindegy. Csak valamit vigyünk ebbe, igen.
2: Ugyok el víz alól.
0: Elmondhatod diplomata útlevéllel is.
2: Tesa.
0: Mondom, csirke hangon, hívjatok. Na, viszont van még egy rövid témánk, mielőtt itt elmegyünk a nap legjobb pillanatait, csak egy fél mondat arról, hogy milyen versenyeket rendeznek. Szerintem mi erről beszéltünk valamikor tavaly, de újra megrendezték. Ez borzasztó abszurd, de imádom, ugyanis az a neve, Hongkongban csinálják, hogy spermaverseny. Mm. Figyelj, szerintem ezt mi tavaly megbeszéltük, de minden évben kell erről félmondatot beszélni, mert óriási a dolog.
2: Mi a versenykiírás?
0: A versenykiírás az az, hogy ha te fiatal vagy és leadsz mintát, akkor a mintádat hát tulajdonképpen mikroszkopikus nézetté alakítják, vagy a mikroszkopba beteszik, és a mikroszkop

0: realisztikus képet animációval alakítva kirakják egy kivetítőre, és egymás mellett versenyeznek a spermiumok, különböző versenyzők adják le a spermiumot, a mintát, uh-huh. és egy hamis petesejtért indulnak ők el. És az nyer...
1: Mi az hamis petesejtet?
0: Hát ő nem egy igazi petesejtet raknak be, hanem beraknak valamit, ami biológiai lehet, hogy izgatja a spermiumot, vagy mozgásra készteti, vagy csak úgy néz ki, mint egy petesejt, ahol neki meg kell érkezni. Kivetítik ezt animáció formájában, és nézed, ahogy megy a saját hímivar sejted, 5000-szeres nagyítással, animációban, a világ legkisebb sportjának apostrofálják, nagyon, zsenik. Nagyon ezt tetszik. Csak Hongkongban tudják megcsinálni.
1: Amikor leadod a mintát, akkor utána kiválasztják a legfickósabbat, amelyik a legfürgébb, és akkor abból még utána van egy casting?
0: Ez egy jó kérdés egyébként. De szerintem ott megnézik, hogy mennyi spermium van, abból kiszednek egyet, uh-huh. azt animációval alakítják és berakják, és van olyan verseny, tényleg, ahol látod, hogy mennek a spermiumok. Tehát elindul a sperma, ugye, itt fotózzák a Hongkong, óriási őrület van.
1: Lehet fogadni rá?
0: És ott vannak, nézzek, ott a finish, itt az animáció, 15000-szeres nagyítás, és drukkol a csávó térdelve a saját spermiumának, ami farokcsapásokkal megy a célvonal felé.
1: Igen.
0: Elmebeteg volt, aki kitalálta, nagyon megismerkednék vele.
1: Mit a célba futó spermát begyűjtik-e, és utána lesz-e belőle esetleg insemináció?
0: Hát ez egy jó, igen, nem, a maradékot igen, mert ugye kiválasztanak belőle egy kis adagot, de a többi az ott marad.
1: Lesz-e ebből egy elit klub, igen. Akik utána aztán igen. valakit megtermékenyítenek.
0: Azt nem tudom, hogy vannak-e korosztályok, tehát még egy 20 éves összecsap egy 50 évessel, vagy itt egy korosztály, valószínűleg egy korosztályban kell lenni, mert ugye ez később, mondjuk egy 50 éves pacáknak ez lassul. Hát, tehát a spermiumok mozgása az effektíve már nem olyan élénk vagy igazából. Már vagy már azt fölnéz, és azt mondja, hogy én már nem versenyzek.
1: Lehet, hogy van egy ilyen... Van mondjuk hétfőn a 20 évesek, 30 évesek, és akkor van pénteken egy ilyen szenior kategória, és 3 hét múlva visszamegyünk, hogy élnek még.
0: A versenyt 3 hét múlva hirdetjük ki. Hát nem mondd, hogy most ebben te mondjuk nem vagy érintett, de ezt megcsinálnak Magyarországon, legalább tesz jelleggel nem mérném össze a Ferivel. Hát azonnal. Animációval alakítják, nincs ott senki, mikor leveszed a mintát. Odaadod, 10 perc múlva kim van a kivetítőn animációval alakítva, és a Ferivel versenyeznék egy spermiumban, hogy itt menjen a célfelé.
1: Ha erre hajlandó vagy, én ezt megoldom.
0: Mert hogy megcsinálják.
1: Megcsináljuk. Szerzünk egy meddőségi klinikát.
0: Mit csinálják én egy meddőségi klinikát? Sétáljunk egy meddőségi klinikára. Nagyon furán néznének ott rám.
1: Elhívjuk a szakembert, levesszük a mintát, építünk egy akadálypályát.
0: Lesz hármasugrás, lesz zsámolyugrás. Jó, de hogy oldod meg a nagyítást? Tehát valószínűleg a nagyítást kell kirakni.
1: Mikroszkoppal, és kitesszük ide erre a nagy kivetítőre, és akkor összecsaphattok Ferivel.
0: Jó, mi az, ami... Oké, hogy csalunk? Jó, te velem vagy és csalunk. Oké, mi gyorsít?
1: Magmegtartás egy hétig.
0: Nem kérsz keveset. Igen, magmegtartás. Mit kell enne?
1: Attal állítólag fickosabbak lesznek. Mit kell enne? Hát mit tudom én? Hát mitől pörög jobban?
0: Megőrülsz. Az amerikaiak is megcsinálták. Most nézem a Zsülnél. Ők akadálypályát is építettek. Hullámok között megy át végig. Akadálypálya van a spermiumoknak.
1: Nem egyenesen kell beúsznia, hanem ilyen kis fordulók is vannak.
0: Ők rátettek egy lapáttal, ők építettek még egy akadálypályát. Micsoda! Hát figyelj, zseniálisak a csávok. Akadálypályán megy keresztül a spermium, kanyarokat kell bevenni, és ahogy fordul, megy le, föl, balra, jobbra, terelgetik valahogy, megterveztek egy pályát, és a pályán kell körbe mennie.
1: Egy ilyen útvesztőt kovaját.
0: Imádom. Én szeretem az ilyeneket. Én ezeket nagyon élem.
1: A sperma az úgy... Az egy ilyen önműködő történet, ahova berakod, az úgy elkezd felfelé úszni, bármilyen útvonalon végigmegy, lassan vagy gyorsan.
0: Én szerintem
1: vagy
0: neki
1: kell
0: van...
1: a végére valaki, aki
0: nem, várja. Szerintem ez nem úgy működik, mint az agár, hogy kell a nyúl a végére. Tehát neki van egy hitrendszere, igen, tehát van valamilyen működése, amiből és azt mondja, hogy igen, nekem van valami minimális tudatom, nekem tudom, hogy az a biológiai program, hogy el kell indulnom abba a csatornába, mert ott a végén történik valami, ami az evolúció szempontjából viszonylag fontos. És a sperma elindul. Oda tehát nézd meg. Hát berakják egy csőbe. Figyelj! Micsoda! 3D-s pályát építenek neki,
1: és
0: oda
1: ilyen,
0: néz!
1: Bepörgetik, hogy elszedüljenek.
0: És két párhuzamos pályán indítják el, fölül az egyik versenyzői, alul a másik versenyzői. Viccelsz. Uh-huh. Hát azért az 50 plusz senior kategóriában nehogy már ne indulnék el.
1: De szeretném Zsült is látni.
0: De a Zsültől kikapok, esküszök, kasztrálom magam. És az lenne az eredmény, hogy a Zsüli is megvert, és nem azért, mert hogy ezért, de hogy, tehát, hogy, na, tehát hogy ezért sportolok, szaunázom, hideg vízbe megyek, és menjen a Zsüli, és a 8-ason beúszna, hát azért az...
1: Ülésfűtést használsz?
0: Igen, nagyon sokat. Lassítja.
1: Szorosan a drág.
0: Használsz ülésfűtést? Te is? Jó, te akkor ebbek vittek vagyunk. Jó? Boxer alsó, alsónadrág? Nincsen szoros alsónadrág. Mm. Nincs. Ülésütés van. A motoron is, ha már nagyon fázom, bekapcsolom. Az ugye nem jó, mert az lassítja a spermünk. Szerinted a Feri, hát egy kájhán ül. Hát ha én használok ülésütést, érted? Az öreg medve mit használ? Hát hagyd motoron, micsoda. Hát simán, ha őt azért csak le tudom győzni.
1: Mit kell enni vagy inni ahhoz, hogy virgoncabbak legyen?
0: Szerintem erre van technika. Tehát szerintem biztos, hogy valahogy valamilyen ételekkel, itallal, cukorral, tehát valamivel valószínűleg föl tud gyorsítani. Tehát szerintem ők is boostolnak. Megvan ennek a biológia oka, hogy hogyha nem tudom mit, veszel az íze, az állaga változik, vagy a mozgásuk, és hogyan tudod őket ösztönözni. Egyébként a szauna se tesz nagyon jót.
1: Nem.
0: Tehát, hogy az is, ezek mind-mind azért lassítják a spermiumokat.
1: És a nagy jeges vízbemerülés az...
0: Hát... Jól nem néz ki, miközben történik. Valószínűleg ők se örülnek.
1: Visszapújnak.
0: Valószínűleg ők se boldogok, mikor ülök a 14 fokos vízbe. Az egyébként 90 fokos szauna után. Nem tudom, de a verseny maga zseniális.
1: Nagyon.
0: A verseny maga zseniális.
1: Én ebben látok potenciált, úgyhogy ha gondolod, akkor építettünk egy ilyen akadálypályát, és legyen meg az igazság pillanata.
0: Igen. Igen, és megérkezne a vadon a 8-ason, tudod, abszolút aranyérmes kategóriába. Jani, te
1: mi
0: is jöttem már, basszus, tudod, hogy nem tudunk nyerni, hát is együtt dolgoztunk 18 évet, Jani, ne csináld már!
1: Gyerünk kicsi lány!
0: Te is beneveztél, Jani, basszus, alapból agyonversz, érted? Hát minden nap trenírozod magad, ne csináld már, haver! És rommá verni a 20 éveseket megérkezni, az milyen lenne? A kategória győztese 20 évesek is Vadó János, 53 éves műsorvezető, agyonverte a mezőnyt, imádnám.
1: A következő az, hogy akkor a következő kitelepülésem. Csináljunk egy ilyen részéget.
0: A technikailag megcsinálható, hát gondolom, nem nagy truváj. Valahogy berakják a mikroszkópba, azt berakják a mikroszkópból, valahogy átigyetek a pályára, és azt benagyítják
1: lesz,
0: animációba.
1: Lesz, hogy a hostesszlányok majd keresnek fekete-fehér igen.
0: Mi is láthatunk a Ferivel. Az utolsó évet már így kell tolni. Az utolsó kitelepülésen így kell. Sperma verseny Balázsék.
1: És hidd el, hogy bárki biztos vagyok benne, hogy beneveznének.
0: Na jól van.
1: Tojás,
0: igen, azt mondják, igen. Na jövünk mindjárt, 9:50 van pontosan. Kulcs ma már nincs itt, valaki kérdezi, mind a kettőt odaadtunk. Mi még jövünk a nap legjobb pillanataival, és hívjuk a naphallgatóját. Jövünk a hírek után.
2: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
5: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig pullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
6: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu/akció oldalon.
7: 10.000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
8: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyorsfagyasztott zsenge zöldborsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
9: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: Kibírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leap Motor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leap Motor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
3: Reklámot hallottak.
11: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Újjáró az építését készítik elő Miskolcon. Szombaton ismét a magasba emelik a gyerekeket. Rózsaszínbe borul a főváros a Merák elleni küzdelem jegyében. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Újjáróház építését készítik elő Miskolcon. A város közgyűlése rendkívüli ülésen tárgyalt a számozott utcák területének fejlesztéséhez szükséges szabályokról. Számolt be róla a Minap. A tervek szerint megszüntetik az 5. utcát, a környék egy részét beépítésre szánt övezetbe sorolják, és külön garázs területet is kialakítanak. A változások a mintegy 2300 négyzetméteres áruház megvalósításának egyik önkormányzati feltételét teremthetik meg. A létesítmény várhatóan 2027. márciusában nyithat meg. A képviselők a közbiztonság támogatás egy részének felhasználásáról is döntöttek. Miskolc is csatlakozik szombaton a Gyerekek a Magasban programhoz. A Helyőcsapai Gárdonyi Művelődési Ház parkjában családi délelőttel várják a kicsiket és szüleiket. Számolt be róla a Minap. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek és hozzátartozóik együtt töltsenek időt a szabadban, miközben játékos és közösségi élményekkel gazdagodhatnak. A magasba emelkedéshez kapcsolódó elfoglaltságok mellett további szabadidős lehetőségeket is kínálnak. A szervezők a tartalmas kikapcsolódásra, a találkozások örömére és a családi együttlét fontosságára helyezik a hangsúlyt. Az ország minden pontjáról érkeznek a szombati rózsaszín motoros felvonulásra a fővárosba. Október a Merák elleni küzdelem hónapja, az esemény indítja az idei programsorozatot. Várhatóan több mint 300 motoros a Merák színében, rózsaszínben vonul majd keresztül a városon, mondta a rádióknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
2: Az ország sok részéről, sok településéről jönnek motorosok Budapestre, hogy átadják azokat a rózsaszín szalagra írt üzeneteket, amiket hoznak maguk, és hogy felvonuljunk és felhívjuk a figyelmet a Merák ügyében az önvizsgálatra és a szűrések fontosságára. Azzal a nagyfokú figyelemfelhívással, amit egy ilyen esemény minden évben szokott eredményezni, azzal nagyon sok olyan emberhez eljuthat az információ, hogy a szűréseken érdemes részt venni, hogy az önvizsgálatot érdemes minden hónapban elvégezni, hogy ezzel azt gondoljuk, hogy életeket menthetünk.
1: Pénteken térségünkben napos és felhős időszakok váltják egymást. Eső nem várható, az élénk északnyugati szelet erős lökések kísérhetik. Délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombattól kissé hűvösebb nappalok és enyhébb éjszakák jöhetnek. A jövő hét nagy részében sok lesz a napsütés, csak a vége felé borulhat be tartósabban. Jelentős csapadék akkor sem ígérkezik. Napközben 24-25 fokig melegedhet a levegő, a hét elején viszont hajnalban akár 6-7 fok is lehet. Célre nem kell számítani.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
4: Szóval azt kérdezi tőlünk, és egyébként tényleg jobb előállni a farbából, és abszolút igazam, hogy miért nem mondjátok meg őszintén. Feri előzetesben van, mert kapott NK-s kavicsot, hogy megvalósítassa álmát egy balett előadást. De hülye vagy. Jó, igazából ez van. Az olaszországi posztok nem validak, bentül előzetesben 100 milliót kapott egy kedvenc balett előadására, igen. Nagyon szereti, igen. Egyszerűen hagyjuk tava, meg van érte őrülve, úgyhogy ezt fogja megvalósítani egy előadásban. Csak hát nem akarta visszafizetni a pénzt, úgyhogy ezért nincs. Hosszabb ideig nem lesz.
5: Már megépült a próbaterem.
4: Igen, a próbaterem, mert nagyon készülünk a balett előadásra. Na jól van, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Anna már is megért, hogy mivel foglalkoztunk. Igen. Gyerekek és diákok hangjai voltunk. Projektnap van, innen indultunk, és akkor a magyar oktatásról fakadtunk egy kicsit, illetve igen. Bízunk a következő 50-100 év, hát hogy is mondjam, csak reformjaiban majd, ami
5: 50-100
4: ami következő 50-100 évben talán megtörténik.
5: Talán az unokáink megélik.
4: Igen, erről beszélgettünk, és hát nem egyszerű, de Helgából is vágott annál egy kis összefoglalót, hogy a peptidek csodaszerként emlegeti most mindenki, mindenre is jó, mindenki szúrja, eszi, keni, kicsit megpróbáltunk utána járni, hogy mik ezek a peptidek, és miért akkora csodaszer. Mint régen az Ozempic, meg a Mundjaro, meg a mit tudom én.
5: Hát az is peptid.
4: Hát igen, tulajdonképpen az is peptid, igen, és jókat mondott, de egyelőre szerezni sajnos nem tudunk, úgyhogy marad, mondom, ahogy van, marad aztán a gyerekek.
5: De talán Jani.
4: De lehet a keletinél, igen, az aluljáróban valamit szerző. Jövünk mindjárt, itt vannak a nap legjobb pillanatai.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
5: Képzeld el, hogy a lányomnál majd tök érdekes projektnap van. Az a cím, hogy Gyermekek és diákok hangja 2026, és ahogy ugye korábban beszéltünk arról, hogy online módon ki lehetett tölteni anonim módon egy nyilatkozatot, hogy mit szigorítaná például a közlekedésben, ugye a diákok is nyilatkozhatnak arról, hogy mitől lenne jobb az iskola. És akkor tartanak egy ilyen projektnapot az iskolában, ahol összeülnek a diákok, és mindenki elmondja a hasfájását, hogy szerintem mitől lenne jobb az oktatás, meg mitől lenne élhetőbb az iskola. Ezeket így összeírják, és aztán
4: elküldik. De aranyos, és milyen hazug.
5: Aztán nem, ez belőle
4: semmi. Jó, hogy ezt várjál, hogy tovább küldik a minisztériumba.
5: Minden iskolának van egy ilyen anonim felülete, ahol leírhatják a tapasztalataikat, hogy miket hallottak a gyerekektől, hogy mik az igények, hogy mire lenne igény, mitől lenne jobb a suli. A lányom például mondta, hogy ő például teljesen elhibázott dolognak tartja azt, hogy minden nap van tornaóra. Mert hogy egész egyszerűen nem tudnak tudni.
4: Na de ez a baj, hogy 100 gyerek 100 félét ír. Én például, amit elhibázottnak tartok, a legtöbb iskában az a nulladik óra. Tehát mondd meg nekem.
5: Létezik még ilyen, hogy nulladik óra.
4: Nagyon sokaknak kell még korábban menni. Mi az Isten értelme van? Kialvatlan, begyógyult szemű gyerekeket fél nyolctól, meg héttől, meg 3-4-8-tól, meg minden 3-4-4-8-tól beültetni nulladik órára, hogy utána van neki 6. Mi megy ott be?
5: 6.
4: Mi az értelme? Mire jó ez, érted? Tehát, hogy így...
5: De figyelj, a nagyszámok törvénye alapján, tehát hogyha minél több iskolából jön be egy ilyen formanyomtatvány, ahol egy csomóan leírják azt, hogy mondjuk legyen az ebédszünet hosszabb, meg mondjuk 9-kor kezdődjön a tanítás, 8-kor, akkor lehet, hogy elgondolkodnak azon, hogy ezt be kell nevezetni.
4: Aha.
5: Úgyhogy ez jó, szerintem ezek a fajta ilyen kezdeményezések, én ezeket mindig támogatom. Hasznos.
4: Azt mondták egyébként, hogy jövőre lesz valami nagy átfogó nemzeti alaptanterv változtatás. Tehát, hogy idén készül, és hogy azt a diákok a jövő évben fogják érezni, most olvastam pont. Az oktatási minisztertől, hogy ebben az évben készül, és jövőre nagy változás lesz. Ilyen. Azonnal kivenném az énekórákat, azonnal kivenném.
5: Nem tényleg,
4: tehát hogy vagy tanulja a nyelvet, vagy tudjon egyet pihenni, vagy mozogjon. Tehát minek kell nyolcadikos gyerekeknek, meg gimnazista gyerekeknek, mi az Istennek ültetett be énekórá? Kit érdekel az érik a szőlő? De komolyan, tehát tényleg itt tartunk, hogy miközben TikTokoznak, meg Instagram-eket néznek, beültetik ezeket a nyomorultakat, unatkozó kamaszokat, akiket eleve nagyon nehéz lekötni, hullafáradtak, túl vannak terhelve, 100 órájuk van, készülnek az érettségire, még ott a fizika, még a kis érettségi, nagy érettségi, az anyány, beültetik őket énekórára, hogy énekeljenek. Érted? Mit ad ez hozzá? Akit a zene érdekel, az elmegy külön órára. Az tanul, az gitározik, az hegedül. Miért nem tölthetik hasznosabban? Miért nem vesszük ki egy órát, és aznap egy órával kevesebb van? Miért nem mondjuk azt, hogy fakultatív, 6. órában ott maradhatsz, kornikálni akarsz, de ha nem, akkor menj haza. 8 órája van. Normális az, hogy 5. és 6. órán még 7-8 órája van, hogy 3-kor esnek haza, hogy 20 percük van ebédelni. Ezek normális intervallumok.
5: Ezeket a 20 perces közszüneteket.
4: Érted? 20 perc. 20 perces az ebédszünet.
5: Van.
4: Tehát vannak olyan helyek, ahol 20 perc az ebédszünet, kajálj meg, és utána még ülj be 2 órára teli gyomorral, hullafáradtan túlterelve. De egyébként aztán írd meg a kis felvételidet, tegyél le egy angol kis érettségit, és akkor nem kell, meg menjen még énekelni.
5: Csomó diák úgy kerül ki, hogy összeadni, szorozni, kivonni, osztani nem tud. Tehát, hogy fejben. Még a szorzó tábla sem megy. Tehát 18 évesen úgy kerül ki az iskolába, hogy...
4: jó, azért egy szorzó táblát illik. Szükség van az ének tanítása, segít a matematikai összefüggésekben, és nem csak az érik a szőlőt tanulják, hanem a szolfézs alapjait. Na, ki szorongott nagyon szolfézs órán?
5: Figyelj,
4: tanultál? Hát, amikor a csaj ökölbe szorította a kezét, meg... Hát én így ülte, hát na, szóval tényleg Gimi 3-ban azt kell nézned, hogy akkor most ököl vagy egyenes.
5: Kodály módszer.
4: és tanulj zenét, tök jó, tanuljanak zenét. Hát nekem is Benny dobol, gitározik, tök jó. Fakultációba fölvette és jár dobolni. Nyilván nem taníthat meg mindent az iskola, otthonról is kell hoznod egy csomó mindent. A szülő feladata is, hogy edukáljon, tehát azért nem lehet mindent az iskolára fogni, hogy mindenre készítse fel a gyereket, mert nyilván azért kell egy szülői háttér, amiben te megtanulsz bizonyos dolgokat, vagy alapképességeket. De én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy nyúlnak hozzá, vagy miért tükröm az a szolfés kérdezi, vagy Zsimond Anginek van érdekesége. Na ez egy nagyon jó kérdés, egyébként pont őt láttam. Megrettentem, és nem akarom bántani, de ijesztő, döbbenetes volt, hogy mi lett a példa, hogy kit követnek aztán 500 ezeren, hogy kinek a dalait dúdolják, és oké, hogy 3 vicces kérdés és fejtörő, de hogy ilyen szintű sötétedés és elbutulás az valami egészen dermesztő. Meglátjuk, nagyon drukkolok a tanároknak, az oktatási rendszernek.
5: Legyen egy akarás,
4: igen,
5: hogy
4: igen.
5: Ezt végigvigyék 10 év alatt. Igen.
4: És az igaz, hogy az Ozempic is egy peptid, meg az inzulin is egy peptid. Tehát minden, amit beviszünk, az szintén peptid.
6: Tisztázni akarjuk, akkor mindenkinek van fogalma arról, hogy mi az, hogy fehérje.
4: Igen.
6: A fehérje az egy hosszú lánc, ami legókockákból épül fel. Ezeket a legókockákat hívom aminosavaknak. És itt a száma lényeg. Ha 50 fölötti, akkor ő fehérje. Ha 50 alatti, akkor peptid. Tehát egy hosszúságról beszélgetek, tehát egy csoda előtt áll most az orvostudomány, mert hogy szemléletváltás van. Tehát most már azt látom, hogy a funkcionális medicina kezd előtérbe kerülni, ami azt jelenti, hogy nem akarom, hogy beteggé válj. Tehát minél hamarabb ismerjünk fel valamit, ami a szervezetedben nem jól működik, és próbáljunk intervenálni, tehát közbelépni minél hamarabb.
4: És ez a peptid.
6: És ez a peptid.
4: Azt tudjuk szűkíteni, hogy akkor ez tulajdonképpen rákgyógyítás, fogyás, szépségipar, hízás, izomépítés, tulajdonképpen minden ható. Tehát, hogy minden, ha megtalálom funkcionálisan azt a peptidet, akkor megvan a csodaszer.
6: Így van, tehát célzottan a rendszerbe bele tudok lépni, és azt az igényt megpróbálni kiszolgálni, ami te szeretnél érni. Hát nem hiába ezek a peptidek, pár képviselőjük, ugye a Nemzetközi Dopping Ellenes Szövetségnek a vadának a listáján van már. Még nincs engedélye, de már vad a listán van.
4: Na, ez kezd igazán érdekelni. Mitől tudok izmot növeszteni?
6: És
4: miért nem legális, ha ennyire jó? Mert hogy még mindig azt hallom, hogy Dubáj, Németország tiszta forrás, nagyon jó, de ezt Magyarországon még egyelőre nem veszed meg, sőt, talán Amerikában is betiltották.
5: Sőt, hát volt legális egy ideig.
4: Volt legális, és betiltották.
6: Így van, tehát tisztázzuk azt, hogy jelenleg hogyha az amerikai szabályozást nézzük, most júliusban történt egy változás, mert az eddigi tilalom kategóriából most egy engedélyezés előtt álló kategóriába lettek ezek a peptidek átsorolva. Aminek az volt tulajdonképpen a célja, hogy a szürke zónából és az illegálisan beszerzett vegyületek csoportjából áttegyék egy olyan kategóriába, hogy oké, kint egy orvos kollega receptre felírhatja, az engedéllyel rendelkező gyógyszertár ezt előállíthatja, és lehet használni, tehát kontrollálom, hogy miből, hogyan jutsz hozzá. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag a lehetséges visszaéléseket megpróbálják csökkenteni, de még nincs kellő evidencia arra vonatkozóan, hogy ő teljesen 100%-os legális működik. Engedélyt kapjon.
4: Aha, de ez nyilván 20-30 év, mire az átkerül a legálisan.
6: Nem feltétlenül, mert azt gondolom, hogy azért nagyon sok klinikai tanulmány van. Tehát itt az amerikai gyógyszerfelügyeletnek a legfőbb problémája nem a már meglévő humán kísérleteknek a hiánya, csak a szám kevés.
4: Jaj, kevés az
6: egy bizonyos számot el kell érni, az egész világon dübörögnek ezek a kísérletek. Én azt látom, most ugye 12 darab peptidről van szó, ami ezen a listán szerepel, és olyan hihetetlen igény van rájuk, hogy én azt gyanítom, hogy itt pár éven belül robbanás ebből lesz. Legális szerek lesznek.
4: Oké, csak hogy értse a hétköznapi ember, mondjuk én is, mire tudom használni? Tehát mire tudnám, ha ez most ma bemegyek a boltba, és ez mától legális. Milyen felhasználási területek vannak?
6: Beszéljünk arról, ami ugye az elmúlt éveknek a sztár témája, ezek ugye az Ozempik.
4: A fogyás, az fogyás. Ugye, tehát Dubáj vagy Németország, mi a forrás? Honnan rendeljek?
6: Magyarországon sehonnan.
4: Ne?
6: Így van. Azért, mert még nincsen európai engedély sehol, és nem
4: tudjuk... Kicsi kockázat azért kell. Hát most vagy izmos akarsz lenni, és válasz egy kis kockázatot.
6: Én azt gondolom, nagyobb a kockázat, és vannak olyan természetesebb teljesítményfokozó módszerek, amivel izmot tudsz fejleszteni.
4: Itt de ugye... mitől nagy? Azt mondod, működik. A szervezet felismeri, jó, nem tudom, hogy mi van benne. Tehát akik Dubájból hozzák, nem tudod, hogy mi van benne. Na, ez csak egy sima fehérje, mit tud beletenni, ami rossz? Vagy miért ver át? Miért nem teszi bele, ha ez ilyen egyszerű?
6: Eleve nem tudjuk, hogy miből csinálja. Nem tudjuk, hogy mivel oldja. Nem tudjuk, hogy mi a vívőanyag, nem tudjuk, hogy hogyan fog az lebomlani egy használat során. Tehát számtalan olyan tényező van, ami megkérdőjelezi az ő hatékonyságát.
0: Balázsék! A Rádió Egyen!
4: Hívjuk gyorsan a naphallgatóját. Recept most nem lesz, Ferit, ne nyúzzátok, hadd nyaraljon, hadd pihenjen.
7: Így egy karé kenyeret.
4: Kenyére, vajat, sózd meg.
7: Kis piros paprika.
4: Ennyi, gyerekek. Nincs most recept, de elvagytok, azért megfőzitek ti magatoknak, amit szeretnétek.
7: Vagy rendeltek,
4: igen. Hívjuk a naphallgatóját még, és aztán mi is elbúcsúzunk. Meccsre fogadtunk?
8: Na? Balázsi.
4: Mondja nyugodtan a közep. Hello, jó reggelt, hogy hívnak, ciao.
8: Jó, Zolika vagyok.
4: Zolika. Mi van, Zolika? Milyen óriási fordulat, amin pöröksz? Mit csinálsz?
8: Most egy rádiót hallgatok, utazok a kocsiba, persze, kihangosítóval.
4: Jó van, Zolika. Merre mész, Zolika? Mi az útvonal? Vagy csak hova? Mi a cél?
8: Újpest, dolgozom.
5: Hol?
8: Újpesten.
4: Jó, okay. Adjunk. Jó van, Zolika. Kertészkedjünk, Zolika. Jó van. Nagyon jó, itt a Jókairól írtad, hogy csak a bableves jut eszedbe. Szerettük, nyilván nagyon sokan elküldték, de kiválasztottunk téged. Ugye itt a tanórákról beszélgettünk, és egy csomó fölösleges dologról. Úgyhogy van egy ajándékcsomagod, nem mondtad a nevünket.
8: Köszönöm szépen.
5: Nagyon
4: szívesen. Nagyon szívesen. Zoli, vigyázz magadra, jó hétvégét, jó munkát ott Újpesten.
8: Ti is, köszönöm, sziasztok.
4: Hello, hello. Hello, Zoli, ciao, szia.
5: Bali, ragyog az ég, mehetsz meccsre.
4: Na, Istenem, hűvös van, ideg van.
5: A derék melegítődet vett fel.
4: A kis usankámat felveszem majd. Ki mit mondott? 2-0, 2-2? Mit mondtunk?
9: Te 2-2-t. 2-0 ugye az te vagy, és a Feri 2-1-et mondott.
4: 2-1-et, nagyon jó. Meglátjuk este gyerekek, nézzük. Este. Nemzetek ligájában jön a szobó, aztán majd térdre kényszeríti a Ukrajnát.
5: Majd a közös Facebook csoport, majd mi ez?
4: Megnézzük. Megnézzük gyerekek. Vigyázzatok magatokra, hétvégén jövünk, illetve hétvégén nem jövünk, hétfőn pedig érkezünk. Szép hétvégét mindenkinek.
5: Sziasztok,
4: puci puci.
0: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jön az igazi mai slágerek.
3: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Air klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió Egy Konténert a 8. kerület

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
3: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 000 forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
4: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
5: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
3: Telefon.
7: Kávé.
3: Reggeli.
7: Kávé.
3: Munka.
7: Kávé.
3: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj! Bravos! Az első a kávé.
8: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
9: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
10: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
11: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a Ván most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig fél áron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Ván, minden pillanat számít.
12: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből. Válaszd Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: A valódi magabiztosság ott rejlik minden részletben. Vadonatúj Mazda modellek azonnal készletről, japán szellemben alkotva. Megújult CX-5 már 12,5 millió forintos induló áron. Nézd meg személyesen Miskolci vagy Kazincbarcikai szalonunkban. Próbáld ki, vagy válasz azonnal elérhető készletes modelljeink közül. További információ www.mazdaszabó.hu.
14: Keresse Felső Zsolcán az Elixir Medical, ahol több szakrendelés érhető el. Szakrendeléseink neurológia, radiológia, sebészet, proktológia, kardiológia, fülorgégészet, urológia, nőgyógyászat, kissebészet, pszichiátria, orden magánvérvételi pont. Nálunk találkozik a magas szakmai színvonal és az elegancia. www.elixirmedical.hu.
15: Génius könyváruház. Minden tankönyv és nyelvkönyv egy helyen.
16: www.genius.hu és www.geniustankönyv.hu.
15: Miskolc, Széchenyi utca 107.
17: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! ungarocel.hu.
18: Kia Sportage. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Most 8.949.000 forinttól, vagy akár 0% THM-mel is elérhető. Keresd további bestseller modelljeinket weboldalunkon, vagy Miskolcon az Univercar Kia márka kereskedésében.
19: Kia. Movement that inspires.
11: Légy te is részese a 19. Nemzeti Vágtának, október 3-án és 4-én Szilvásváradon. Jegyek a jegymester.hu-n és a helyszínen kaphatók.
19: Autódiagnosztika? 3D futómű állítás? Automata olajcsere vagy klímatöltés? Ezt mind megoldjuk a Deli Motorsnál. www.delimotors.hu.
20: Tavaszi kapuautomatizálás okosan. Kaputechnika Miskolc. Cube Smart telefonos vezérléssel 5 év garanciával. Részletek kaputechnikamiskolc.hu.
21: Ciao amici!
22: Pasta, pizza, mamma mia!
21: Az ősz beköszöntött, de a Napoli étteremben Felső Zsolcán mindig süt a nap. Napoli, ahol az ősz is olaszosan finom.
23: Minden hétfőn 5% kedvezmény kerítésekre és kapukra. Válassza a profi minőséget kedvező áron a Steelvent mintaboltban. Miskolcon, a Vágóhíd utcán. Steelvent.hu.
24: Épületgépészt keresel?
25: Gravina Kft.
24: Víz, gáz, fűtés, klíma, hőszivattyú szerelés. www.gravina.hu.
25: Gravina Kft.
24: Az épületgépészet szakértője.
26: A miskolci kulcspatikákban érdemes törzsvásárlónak lenni. Kártyával vagy mobilappal 10% kedvezményt adunk számos termékünkre. Várjuk újonnan megnyílt gyógyszertárunkban is, a Fonoda udvarban, a Palack visszaváltóval szemben. Kulcspatikák, szakértelem, törődés és elérhető árak. A részletekről érdeklődjön patikáinkban.
27: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
28: Köszönjük!
29: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
30: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Időjárás kapitány is inkább a rádió egy konténer kulcsát keresné. Kicsit sem foglalkozik azzal, hogy mi van odakint. Napsütés lesz egész nap, felhő átvonulásokkal, mérsékelt széllel, 19 fokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: És ebben az órában is fogunk játszani.

0: kábió egy konténerjátékban. Esélyt kap, hogy újra megnyerje élete kulcsát, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, a Rádió egy konténert.
1: Sziasztok, itt van nálam egy kulcs a Rádió egy konténerhez. Rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és alig toppantam be a stúdióba, alig játszottam le egy-két zenét, és már is itt van egy top 500 szavazat. Hogy szólíthatlak?
1: Szia, Sanyi!
0: Ugye, hamarosan érkezik a Rádió 1 hallgatók szavazataiból a Magyarország legnagyobb slágerlistája, az elmúlt 20 év kedvenc zenéire lehet voksolni. Mondhatod, Sanyi, te mire gondoltál, mi legyen benne be a listába?
1: Gigi D'Agostino, L'amour toujours, de abból is a DJ Oti remix.
0: Mindenképpen DJ Oti remixben szólja.
1: Csak is.
0: Oké, hát akkor te ott voltál valamelyik DJ Oti buri, vagy mindegyiken?
1: Minden évben voltam, igen.
0: Mekkora jó vagy.
1: A

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na hát akkor, hölgyeim és uraim, itt az idő, indítok egy játékot. Valakit konkrétan most megdobok egy Rádió 1 konténer kulccsal, aki 10-ként felhív a 0623.

0: 11-től.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán

0: egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Apropó bonsz, dobom a csontot, a Rádió 1 konténer kulcsot valakinek. Halló?
1: Tia, mondd, hogy tizedik.
0: Ki vagy te?
1: Kristóf vagyok, játékra jelentkeznék.
0: És miért mondjak neked ilyeneket, Kristóf?
1: Mert már ezerszer próbálkoztam.
0: Ezerszer próbálkoztál, és ez feljogosít téged arra, hogy tizedik legyél? Mindenki ezerszer próbálkozott már.
1: Ahogy indult a játék, hétfőtől kezdve Balázsék már szinte minden egyes játéknál játszott.
0: Ez se jogosít fel még arra.
1: De tudom a szlogent is, hogy Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: És nem emiatt vagy tizedik, hanem...
1: Ne.
0: Hanem azért vagy tizedik, mert tizedikként vettelek fel!
1: Te vagy a legjobb! Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Te hívtál fel jókor, jó időben, de botor módon ebben most belebeszéltem, úgyhogy 1, 2, 3!
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Kulcsot nyertél a Rádió 1 konténerhez. Te tizedik.
1: Köszönöm.
0: Ó, Kristóf, hát ezt most összehoztad, úristen.
1: Inkább összehoztuk.
0: Én ügyesen felvettem a telefont, te meg jókor hívtál.
1: Az biztos. Hú, nagyon boldog vagyok.
0: És érzem, hogy lesznek még ilyen boldog hallgatóim ma, mert hogy nagyon sokszor fogunk játszani az elkövetkezendő napokban is. Aztán meg

0: legyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Csak igazi mai slágermény.
1: Nagyon jók vagytok, és csak veletek telik a napom. Púra meg a lábam, hallod? Nem hiszem el, de tényleg hallod? Érzem az ereimbe a pezsgést.

0: Igazi mai sláger meccs a következő órában is, amiben újra lesz majd játék, és a Sugar Daddy-vel indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió egy konténer? Ez hamarosan kiderül! Figyelje a Rádió egy konténert a 8. kerület

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.

0: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
1: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
1: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: rovatával.
1: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
3: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor.
6: Olajcsere, kezdje a Bárti autónál. Minden 4 literes Kasszolecs 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bardiauto.hu oldalon.
7: Aszta, ez mi volt?
8: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
7: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 800 000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
9: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kis virágú árvácska helyi Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyi Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
2: Reklámot hallottak.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leg

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Györke Attila vagyok, és most a friss amerikai, európai pop kedvencek közül Alex Warrentől érkezik a Fever Dream, amit az énekes már tavasszal elkezdett teaserezni az Instán, többek között a feleségével készített közös videóval. Na hát annyira sikerült felkészíteni,

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jöjjön egy nyárvégi dal a szeptember végi őszbe, a hétvégén 24-25 fokok lesznek napsütéssel, gomoly felhőkkel.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója. Kiss me.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Rádió Egy, csak igazi mai slágermeccs. Halló!
2: Szia, ti is! Szavazni szeretnék, ha lehet.
1: Top 500 szavazat érkezik, hallgatunk.
2: Már Michael Bublé és Jason Derulo, Spicy Margarita,

0: hoztad elő ezt a dalt. De jó, hogy szavaztál rá. Miért erre voksoltál?
1: Én nem tudtam volna elképzelni, hogy a két ember valahol száll. De összeálltak és valami iszonyat jó dolgot műveltek.
0: Michael Bublé, Jason Derulo, Spicy Margarita, írtam is fel a listára. Az elmúlt 20 év dalaira lehet voksolni, tessék megtenni. Top500@radio1.hu, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111. Lehet üzenni a Facebookon, Instán, TikTokon. Állítsuk össze Magyarország legnagyobb slágerlistáját. Októberben lejátsszuk majd a Rádió 1 hallgatók 500 kedvencét.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: the boom boom boy.
1: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és közeleg az idő, hogy valaki elvigye a Rádió 1 konténert és az abban lévő összes nyereményt. Ma is nagyon-nagyon sok kulcsot lehet hozzá nyerni, de a játék hétfőn folytatódik majd természetesen, sőt, személyesen is találkozhatunk a Rádió 1 konténer mellett Budapesten a Duna Plaza főbejárata előtt délelőtt 10-től. Személyesen is elvihetőek a kulcsok a Rádió 1 konténerhez, mint minden hétfőn. Háló!
2: Szia! A játékra jelentkezek.
1: A te neved pedig?
2: Ádám. Ádám vagyok.
1: Ádám a tizedik!
2: Ne! Nem mondod. Úristen, ezt nem hiszem el. Már hanyadik napja próbálkozom.
1: Hanyadik napja?
2: Hú, már nagyon régóta. Nagyon sokszor próbálkoztam.
1: Akkor mondd a Rádió 1 szlogenjét.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Ádám, kulcsot nyertél a Rádió 1 konténerhez.
2: Nagyon jó, köszönöm szépen. Nagyon remélem, hogy sikerülni fog. Köszönöm szépen. Köszönöm.
1: Nagyon pályázol rá, hogy hallom.
2: Nagyon, igen.
1: Mi a kedvenc ajándékod a konténerben?
2: Nem tudom.
1: Ha most hirtelen egyet azonnal ki lehetne venni, mi lenne az?
2: Jó legyen az utazás.
1: Utazás? Rád fér? Aha. Régen
2: igen.
1: Voltál?
2: Nem, de nagyon szeretünk utazni.
1: Helyes.
2: Úgy, jó, hát nyilván az autó is nagyon jó lenne.
1: Az biztos. Szerszámgépcsomag, klíma, okos

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió Egy Konténert a 8. kerület

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön a Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával.
6: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagyslágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: Top 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
5: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová! Könnyed, rizsből készült ropogtatni való, bárhol, bármikor!
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
8: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
9: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik, több mint gondolnád.
10: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bár honnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
11: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az Obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu per ajánló. Foodora, mert jól esik.
13: Kia Sportage. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Most 8.949.000 forinttól, vagy akár 0% THM-mel is elérhető. Keresd további bestseller modelljeinket weboldalunkon, vagy Miskolcon az Univercar Kia márka kereskedésében.
14: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
15: Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Új 2300 négyzetméteres áruház épülhet Miskolcon. A város közgyűlése a beruházás előkészítéséről tárgyalt, amely az 5. utca megszüntetésével is járhat. A tervezett nyitás 2027 márciusa, írja a Minap. 3 hétig tart a 3-as főút miskolci szakaszának felújítása. A Magyar Közút tájékoztatása szerint már megkezdődött az aszfaltozás, a hónap végén pedig a belső sávokon folytatódik a munka, tájékoztat a Minap. Az érintett utcakaszt legkésőbb október 12-én adják át a forgalomnak. Új egészségügyi kutatások indulnak a Miskolci Egyetemen. A fejlesztések a mesterséges intelligenciát és a várandós nők sugárzásmentes gerincvizsgálatát is érintik. Az együttműködés új lehetőségeket kínál a hallgatóknak, írja az Uni Miskolc. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Este átmenetileg csökken a felhőzet, a levegő 13 és 11 fok közé hűl.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: az igazi mai slágerekkel. Mix

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger. Egy szép pénteket kívánok mindenkinek, nagyon örülök neki, hogy találkozunk ismételten. A stúdióban a keverőpult és a mikrofon mögött már Kis Gábor. A következő órákat töltsük együtt. A jó zenékből ma sem lesz hiány, a pop, illetve dance dalok ma is érkeznek egymás után. 13 óráig ezeket kevergetem, szólnak a rádió egy déli mixében. És itt van rögtön egy olyan dal, ami a tempót nem viszi túlzásba. A címe Alkonyattól Pirkadatig, Dusty Till Dawn, Zéni Sziát halljuk.

ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Holnap fátyol és gomoly felhők tarkítják majd az eget. A napsütés mellett ezekkel találkozhatunk itt Miskolcon. Csapadékra azonban nem kell készülni, ezt mondják a szakemberek. A légmozgás sem lesz jelentős. Hajnalban 2 és 10, délután 19 és 24 fok közötti hőmérséklet vár bennünket. Egy kirándulás is beleférhet akár. Regál Lili pedig hozza a legfrissebb dalát a Rádió egy déli mixében. A cím az, hogy Heal Me.

0: Itt van a 96.3 rádió, egy csak igazi mai sláger megy, az úton lévők pedig arra figyeljenek, hogy ott lehet a trafi néhány ponton, akár itt Miskolcon, a Csermőkein érdemes picit jobban figyelni, vagy a József Attilán, a 37-esen, a Sárospatak Bodrogolaszi közötti szakaszon, vagy a 3-ason Mezőkövesd és Mezőnyárát között.
1: A biztonságos közlekedés támogatója a Best of Taxi. Kényelmesen és kötetlenül.
0: A Sophie and the Giants jön, és Purple Disco Machine egy közös dallal. Ez a DLMX-ben a Paradise.

Ez itt a 93 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Szeptember 25, ez az a nap, ami nagyon-nagyon fontos az EU frozinák, illetve a kendék számára. Ők ünnepelnek névnapot, Isten éltese valamennyiüket itt Miskolcon és a környéken. Gondolunk rajtuk kívül a születésnaposokra is. Na meg egy német lányra, aki egy olyan dalt rakott össze, ami a nyár folyamán már hívogatott bennünket. Loi, David Puentes és a Golden Summer jön most itt a Rádió 1 Daily Mix-ben.

0: Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai slágermegy. Újabb órának kezdünk neki, ebben pedig rengeteg jó zene egymás után érkezik Miskolcon környékünkön, és picit bearanyozzák a péntekünket. Elsőként ezt Taylor Swift teszi. Az énekesnő legutóbbi albumáról fogom elhozni, a Fate of Ophéliát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hány óra?
4: Hajnal 2.
3: Megint nem alszol?
4: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
3: Próbáld ki te is a Sedakurt.
5: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
3: Alszol.
5: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Légy te is részese a 19. Nemzeti Vágtának, október 3-án és 4-én Szilvásváradon. Jegyek a jegymester.hu-n és a helyszínen kaphatók.
7: Álmodja meg hálószobáját a Miskolci Mövelix-el. Ezen a héten szinte minden hálószobabútorra és ágyneműre 20% kedvezményt adunk. 100 000 forintos vásárlás felett pedig ingyenes kis teherautóbérlést biztosítunk. Részletek mövelix.hu. Mövelix. A jó árfix.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kis Gáborral. Csak így.

0: Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert egy nagyon kellemes pénteket mindenkinek, ez talán a legszebb nap, sőt már annak a délutánja, illetve az estéje, mert az ember tudja, hogy messze van a hétfő. Mi itt vagyunk a stúdióban ketten Csrevko Judittal, ő a másik mikrofonnál, ennél pedig Kis Gábor. Jucus, mit hoztál nekünk már a szia?
1: Szia Gábor, köszöntöm a Rádió egy hallgatóit. A jövő héten a Miskolci Állatkert is csatlakozik az állatvédelmi témahéthez, így hát ajándékba adják a felelős állattartás című zoopedagógiai foglalkozásukat, amelyen a gyerekek játékos, interaktív formában is megismerkedhetnek az állattartás különböző formáival, az állatvédelem és az állatjólét fontosságával, valamint azzal, hogy mit jelent a felelős állattartás a mindennapokban. Szóval érdemes ellátogatni az állatvédelmi témahéten is, tehát a Miskolci Állatkert várja a gyerkőcöket a foglalkozás előzetes bejelentkezéshez kötött, így hát érdemes felkeresni a miskolczoo.hu oldalt.
0: Köszönöm szépen, hogy elmondtad, az állatok világa szerintem mindenki számára nagy szívügy. Kámráddal folytatjuk tovább. Hug Yourself, ez az a dala, ami abszolút a frissebbek közül való.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Ez a 96.3 Rádió egy csak igazi mai sláger. Megyét Miskolcon a József Attilán és a Csermőkei megvan az esélye a trafi feltűnésének, a 37-esen pedig Sárospatak és Bodrogolaszi között. Csekkmentes napot kívánok!
1: A biztonságos közlekedés támogatója a Best of Taxi. Kényelmesen és kötetlenül.
0: David Guetta jön Sam Martinnal és a Dangerous-szel.

0: Dubravka.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger. Megy az időjárásra, nem fügyülhetünk, az mindig megmondja, mit csinálunk. Holnap például kirándulhatunk, fátyol és gomoly felhők ugyan megzavarhatják a napsütést itt Miskolcon, de csapadékra nem kell készülni, és a légmozgás sem lesz jelentős. Viszont hajnalban párára ködre, 2 és 10 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk, délután pedig 19 és 24 fok közöttire. Ez egyáltalán nem hangzik rosszul, ahogy a következő dal sem. Bibi Rex a legutóbbi Dirty Blonde című albumáról hozom a New Religion-t, ezt hallgatjuk meg.

96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Az olaszok nem csak a jó ételekről, mondjuk a kiváló borokról lehetnek híresek, hanem az elektronikus zenében is letették már a névjegyüket jó páran. Nekem mindig Gigi D'Agostino neve jut eszembe elsőként, hogyha az olaszokról van szó, de azért a sokkal, de sokkal frissebb tehetségek közül itt van Alex Kenji, tőle pedig egy remake a Bamboli. A mikrofon mögé jön Györke Attila, találkozzunk holnap ismét. Kis Gábort hallották. Nagyon szép pénteket!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
2: Hovány csoport a világ élvonalában.
3: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
4: Elektromos fűtőpanel.
5: Igen. Nordart.hu.
4: Gyors és ingyenes kiszállítás.
5: Igen. Nordart.hu.
4: 5 év csere garancia.
5: Igen. Nordart.hu.
4: Norvég minőség a forgalmazótól.
5: Igen. Nordart.hu.
4: Rendeljünk.
5: Igen. Nordart.hu.
6: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
0: Reklámot hallottak.
7: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Sok napsütéssel indít.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója a szerelvénybolt.hu.
0: És aki rádió egy konténer kulcsot szeretne, figyelje, hogy a zenék között mikor indítok majd játékot. A zenékre pedig nem lesz panasz, ilyenek lesznek, mint ez.
2: Hey, what's up? This is Sam Feld.
3: Hey guys, we are Switch Disco.
4: And you're listening to Radio 100.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és Amerikából most érkezik egy friss popdal, ami itt Európában is pontosan olyan nagy kedvenc, de nagyon délen Ausztráliában is, csak mondom.

0: Rádió Egyen csak igazi mai slágermeccs. Tessék!
1: Ja, ti is szeretnék szavazni a többet hátra.
0: Ja, ide jó. Összeállítunk egy szuper jó slágerlistát. Mire szavaznál te?
1: Az Ed Sheeran Perfect.

0: A Perfect, Ed Sheerantől. Oké, írom fel a listára. Köszönöm szépen, hogy szavaztál. Szép napot neked.
1: Köszönöm szépen nektek is, szeretlek titeket.
0: A Rádió egy top 500 az elmúlt 20 évből a Rádió egy hallgató kedvenceinek slágerlistája. Együtt állítjuk össze, úgyhogy jöhetnek a szavazások.

0: írhatok e-mailen a top500@radio1.hu-n, lehet üzenni Facebookon, Instán, TikTokon, és itt nálam is lehet üzenni, szavazni a forradalom 20-as 311-111.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Gerszám gépcsomag. Konyhai háztartási gépek, de komolyan egy fullos konyhát be lehet rendezni. Klíma, okos tévé. A rádió egy konténernek viszont sok-sok kulcsa van. Az egyik ki is nyitja majd. Most az egyik kulcsért tessék gyorsan jelentkezni a Forró Drót 20-as 311.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, nagyon csinos a Rádió 1 konténer, jövő hét hétfőtől megtekinthető a Duna Pláza előtt, a főbejárat előtt, és nagyon csinos benne a sok-sok nyeremény. Van autó, szerszámgép csomag, van utazás, egy fullos konyha, konyhai berendezések, klíma, okos tévé, és még van meglepetése a Rádió 1 konténernek. A 10. telefonáló kulcsot kap hozzá, halló!
1: Szia, Norbi vagyok, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Elértél 10. Norbi!
1: Nem mondod. Azt, hát már nagyon sokszor próbálkoztam.
0: Hát most összejött.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Jöhet a szlogen.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Megszerezted a kulcsot a Rádió 1 konténerhez.
1: Azt, nagyon jó. Figyelj, nem bánnám, hogyha a nyerőkulcsot küldenek nekem.
0: Na jó, de mindenki azt szereti, hogy a nyerőkulcsot küldjem el neki, akkor most hogyan döntsek?
1: Hát figyelj, megbírunk egyezni, hogyha úgy van.
0: Gondoltam.
1: Bírok csepegtetni valamit a nyereményből.
0: Na ezért jó, hogy nem én küldöm ki.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Azonnal egy újabb zenei órát indítok, és rögtön az elején Taylor Swift. Ugye a hozzá hasonló nagy kaliberű sztárok általában őstehetségek, és már pár éves korukban zenéltek valahogy, vagy esetleg énekeltek. Ebből a szempontból is kakuktojás Taylor Swift, mert hogy 12 éves volt körülbelül, amikor megtanult gitározni, ráadásul a legelső akkordokat egy informatikus mutatta meg neki, aki a számítógépüket javította. Na de miután megtanult gitározni, egyből meg is írta az első dalát, a Lucky You-t. Taylor Swift, Opal Light. Mindjárt kezdem vele az újabb zenei jó.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió Egy Konténert a 8.

Itt egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön a Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával.
6: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a rádió egy lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
7: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egésznapos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová! Könnyed, rizsből készült ropogtatni való, bárhol, bármikor!
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 24-től 30-áig a Bécsi Virsli 28% kedvezménnyel csak 999, 400 g majonézes saláta 37% kedvezménnyel csak 499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
8: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai sláger

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs, totális az őrület. Akár játékot indítok, akár nem, minden vonalunk folyamatosan csörög. Rádió 1 konténerjáték zajlik ugye ezekben a hetekben. Hát hölgyeim és uraim, tessék akkor most nagy erőkkel megpróbálni felhívni és játszani. A Rádió 1 konténer egy kulcsát nyeri meg a 10. telefonáló 0620 311 111. A Rádió 1 szlogenjéért adok egyet, és ha nyitja majd, akkor elvihető egy konténernyi nyeremény, benne többek között autó.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Játszunk akkor egy jót, szóltam az előbb, hogy hívni kell, és hát azok a hallgatók, akik SMS-t küldenek, hogy nyerni szeretnék, de olyan is van, aki azt írja, jelentkeznék a kulcsra. Van, aki csak elküldi a konténer szót SMS-ben. Hát ők sajnos nem adnak maguknak esélyt a nyerésre. Ők nem tudnak majd nyerni, mert ez a játék nem így zajlik. Telefonon! És ezt pontosan tudta az is, aki most érkezik adásba, akinek viszont sikerülhet. Halló!
1: Szia, Rita vagyok, és a játékra jelentkeztem.
0: Rita! Tehát képzeld el!
1: Tizedik vagyok!
0: A tizedik lettél, Rita!
1: Jaj, de szuper, nagyon örülök. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: És ezzel megszerezted a kulcsot a Rádió 1 konténerhez.
1: Jaj, nagyon szépen köszönöm, már nagyon sokat próbálkoztam.
0: Rita!
1: Nagyon örülök.
0: Hát eljött a te időd, gratulálok.
1: Köszönöm szépen, Atis. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek.
0: Nagyon-nagyon sok minden található a Rádió 1 konténerben. Érthető, hogy egy ország szeretné megnyerni. Most mutatom a részleteket.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, mit

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy, és közöttük állítsunk össze egy szuper jó slágerlistát az elmúlt 20 év legjobb dalaiból. Rádió 1 Top 500, októberben leadjuk a hallgatóink 500 kedvencét. Halló!
1: Sziasztok, Zoli vagyok, a Paul Johnson Get Get Down szeretném jelölni Top 500 Rádió 1.
2: És jól érzem, hogy egy kicsit mély tesz a hangodon? Nem vállalod az igazi hangod?
1: Igen, ott is jól sejted.
2: Á, biztos a főnök nem engedi, hogy telefonál. Jó van, jó munkát nektek!
0: Kapott akkor egy szavazatot ez a dal is, és jöhetnek további voksok e-mailen a top500@radio1.hu-n, SMS-en, telefonon, Viberen a 20-311-111-en, lehet üzenni Facebookon, Instán, TikTokon is.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raván elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió 1 konténer? Ez hamarosan kiderül. Figyelje a Rádió 1 konténert a 8. kerületben.

0: rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből! Válaszd Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben vagy a szatmári.hu-n.
3: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bardiauto.hu oldalon.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 Hybrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
6: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
7: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyorsfagyasztott zsengely zöld borsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Kia Sportage. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Most 8.949.000 forinttól, vagy akár 0% THM-mel is elérhető. Keresd további bestseller modelljeinket weboldalunkon, vagy Miskolcon az Univercar Kia márka kereskedésében.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Ciao amici!
12: Pasta, pizza, mamma mia!
11: Az ősz beköszöntött, de a Napoli étteremben Felső Zsolcán mindig süt a nap. Napoli, ahol az ősz is olaszosan finom.
13: Hány óra?
14: Hajnal 2.
13: Megint nem alszol?
14: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
13: Próbáld ki te is a Sedakurt.
15: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
13: Alszol.
15: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Ma is 17 órakor a lemezjátszó.

0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a rádió egyen.
3: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Miskolc is csatlakozik szombaton a Gyerekek a Magasban programhoz. A helyőcsabai Gárdonyi Művelődési Ház parkjában játékos és szabadtéri elfoglaltságokkal várják a családokat. A rendezvény célja a közös kikapcsolódás és az együtt töltött idő, írja Minap. Visszakerül eredeti helyére egy miskolci busz megálló. A gömöri pályaudvar felé közlekedő 32-es járatok ismét a megszokott helyen állnak meg, a Lévai József utcában. Az MVK a tájékoztatók figyelését kéri, írja a Minap. Három érmet szereztek a DVTK birkozói az U23-as országos bajnokságon. A budapesti viadalon Szinai Szabolcs arany, Botos Dominik ezüst, Szinai Csaba pedig bronzérmet nyert kötött fogásban. Szinai Szabolcs magabiztos teljesítménnyel szerezte meg a bajnoki címet, írja a Minap. Este átmenetileg csökken a felhőzet, a levegő 13 és 11 fok közé hűl.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most Rádió 1. Indul Magyarország

0: Ez a Rádió 1, 8 perccel járunk 4 után, közlekedési infók. Szalka írta, hogy az M1-es torlódik Tatabánya és Bicske között. Radicstól pedig azt tudtam meg, 4-es főút Debrecen, a külső Kassai úton 3 autó ütközött a 231-es kilométernél. Itt most mindenki áldogál, úgyhogy a Pallagi úton érdemes kerülni. Köszönjük a híreket, várjuk a továbbiakat a Forrodrót 20-as 3111-111. Autós barátaim egy újdonságot kapnak most, Regál Lilitől.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi

Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Jó munkát mindenkinek ezekkel a zenékkel. Bár az is igaz, hogy a következő percekben nem fog dolgozni az ország. Mindenki telefonálni fog. Hölgyeim és uraim, indul a játék. A Rádió Egy konténer nyereményeit ugye mindenki szeretné megszerezni, de csak az a hallgatónk kaparinthatja meg, aki a nyitó kulccsal rendelkezik. Szóval van egy csomó kulcsunk, és most a 10. telefonáló kap egyet. A Forrodrot 20-as 311-111. Sok sikert!

0: Itt a Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy. Szóltam az előbb, és igen, zajlik a játék, de jönnek a szomorú SMS-ek is. Szia, Atis, olyan sokszor hívlak titeket, de sajnos nem lehet elérni. Hát igen. Nem mondtuk, hogy ez egy könnyű játék, ez egy nagyon-nagyon nehéz játék. Egy ország játszik egyszerre, mindenki hív minket, és sok ezer, tízezer hívásból kell hozzám bepottyanni pont tizedikként. Háló!
1: Szia, Orsi vagyok, szeretnék jelentkezni a konténer játékra.
0: Orsi, mondhatok neked valami szépet?
1: Igen.
0: Igen, igen, igen, tizedik lettél!
1: Igen. Szuper, el sem hittem, annyiszor próbálkoztam eljutni hozzád. Jó, de jó.
0: És még sose vettem fel a telefont?
1: Sajnos még nem.
0: De most, igen.
1: Igen. Mondanék annyi szlogent.
0: Akkor egyet a legjobbat mondd.
1: Rádió 1, csak igazi vagy sláger megy.
0: Ezzel kulcsot nyertél a Rádió 1 konténerhez.
1: Igen, igen, yes. Köszönöm szépen.
0: Ez megvan. Most már csak ki kell nyitni a konténert.
1: Ó, nagyon szuper lenne. Nem sokára vissza kell mennem majd dolgozni, mert itthon vagyok a kislányommal, és arra gondoltam, hogy ez az autó megkoronázná azt, hogy visszamenjek dolgozni, de hát ez már csak a jövő titka, hát, ha sikerül neki nyitni.
0: Nagyon drukkolok majd érted is, jó?
1: Igen, nagyon szépen köszönöm.
0: Ügyes voltál, gratulálok!
1: Köszönöm, kedves vagy!
0: Szia!
1: Szép napot! Szia!
0: És még sok boldog Rádió 1 hallgatót szeretnénk, úgyhogy Juhász Gergőnél a Kívánság műsorban is lesz több játék itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagyslágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: rovatával.
1: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: 2 éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válasz legalább 2 nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. 2 év, 2 termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
5: Asztal, ez mi volt?
6: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
5: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyert el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
9: Hovány csoport a világ élvonalában.
2: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Regál Ilivel és Juhász Gerivel pillanatokon belül Rádió Egy Live Mix. Most 16 óra 43 perckor közlekedési infók. Veres Sziszi szólt, hogy Budapesten torlódik a forgalom a Hegyalja úton felfelé. Gondolom a Bak csomópont felé, ezt jelentheti. A Margit körút, a Margit híd Budai híd főjétől a Mamutig bevonálva. Ezt az infót is kaptam. Nemrég megtudtuk, hogy az M1-esen Tatabánya és Bicske között torlódik a pálya, a 4-es főúton pedig baleset történt Debrecenben a külső Kassai úton, három autó ütközött, mindenki áll, a Pallagi úton érdemes kerülni. Jó utat kívánunk mindenkinek! Juhász Gergővel és Regál Lilivel, tehát túl pontosan 5 órától Rádió 1 Live Mix!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford, amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
5: GRI energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most lennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45.000 forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
8: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito B-Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel.
9: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
10: Elektromos fűtőpanel.
11: Igen, nordart.hu.
10: Gyors és ingyenes kiszállítás.
11: Igen, nordart.hu.
10: 5 év csere garancia.
11: Igen, nordart.hu.
10: Norvég minőség a forgalmazótól.
11: Igen, nordart.hu.
10: Rendeljünk.
11: Igen, nordart.hu.
12: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
13: Háj!
12: Jó, most már jöhet a nap.
14: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
15: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
16: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
17: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
18: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a VAN most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig féláron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. VAN. Minden pillanat számít.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Keresse Felső Zsolcán az Elixir Medical, ahol több szakrendelés érhető el. Szakrendeléseink neurológia, radiológia, sebészet, proktológia, kardiológia, fülorgégészet, urológia, nőgyógyászat, kissebészet, pszichiátria, orden magánvérvételi pont. Nálunk találkozik a magas szakmai színvonal és az elegancia. www.elixirmedical.hu.
0: Minden hétfőn 5% kedvezmény kerítésekre és kapukra. Válassza a profi minőséget kedvező áron a Stilvent mintaboltban. Miskolcon, a Vágóhíd utcán. Stilvent.hu.
19: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
20: Ciao amici!
21: Pasta, pizza, mamma mia!
20: Az ősz beköszöntött, de a Napoli étteremben Felső Zsolcán mindig süt a nap. Napoli, ahol az ősz is olaszosan finom.
22: Kia Sportage. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Most 8.949.000 forinttól, vagy akár 0% THM-mel is elérhető. Keresd további bestseller modelljeinket weboldalunkon, vagy Miskolcon az Univercar Kia márka kereskedésében.
23: Kia. Movement that inspires.
2: Tavaszi kapu automatizálás okosan. Kaputechnika Miskolc. Cube Smart telefonos vezéléssel 5 év garanciával. Részletek kaputechnikamiskolc.hu.
3: Épületgépészt keresel? Gravina Kft. Víz, gáz, fűtés, klíma, hőszivattyú szerelés. www.gravina.hu. Gravina Kft. Az épületgépészet szakértője.
13: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
23: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
24: Önnek a Protexin kell.
25: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
26: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak.
27: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
28: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Új 2300 négyzetméteres áruház épülhet Miskolcon. A város közgyűlése a beruházás előkészítéséről tárgyalt, amely az 5. utca megszüntetésével is járhat. A tervezett nyitás 2027 márciusa, írja a Minap. 3 hétig tart a 3-as főút miskolci szakaszának felújítása. A Magyar Közút tájékoztatása szerint már megkezdődött az aszfaltozás, a hónap végén pedig a belső sávokon folytatódik a munka, tájékoztat a Minap. Az érintett útszakaszt legkésőbb október 12-én adják át a forgalomnak. Új egészségügyi kutatások indulnak a Miskolci Egyetemen. A fejlesztések a mesterséges intelligenciát és a várandós nők sugárzásmentes gerincvizsgálatát is érintik. Az együttműködés új lehetőségeket kínál a hallgatóknak, írja az Uni Miskolc. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Este átmenetileg csökken a felhőzet, a levegő 13 és 11 fok közé hűl.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
29: És most!
1: Rádió
29: 1! Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Regán Lili, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
30: Pontosan délután 5 óra van, ráadásul végre péntek, szuper hétvégét mindenkinek, sziasztok! Regál Lili a ma délutáni Rádió 1 Live Mix, ami 2 órás, és hát Lili elképesztően elegáns. Hello Lili!
31: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót, köszönöm szépen, te mindig valamit mondasz a szettemre.
30: Mert ez egy brutál csinos és nagyon elegáns ruha, nagyon szép, tényleg.
31: Köszönöm szépen.
30: Lili, tudjátok nézni is, mixelés közben élőben megyünk a YouTube csatornánkon, SMS és Viber számunk 0623111111. Tudjuk, hogy mindenki tiszta ideg, mentek haza, dugóban ültök, nyugi, bízzátok ránk magatokat, és élmény lesz a hazaút, kezdjük el!
31: Küldöm a jó energiákat 2 órán keresztül, úgyhogy csapjunk is bele, elsőként érkezik a Wonderful Life itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.

0: Kösz, hogy itt vagytok, és ma is minket hallgatok, vagy minket néztek, mind a kettőt lehet, ez a Rádió 1, és benne a Rádió 1 Live Mix 2 órában. Mellettem Regán Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Közlekedési információk jönnek csak nagyon röviden. 3 autó karambolozott a 4-es főúton, Debrecen belterületén a külső Kassai úton, és sokan autóznak az M1-esen Budapest felé, főleg Tata, Óbarok és Biatorbágy térségében van dugó. Mindenkinek jó utat! Rengeteg az üzenet, imádom Lilit, ahogy táncolgat, nagy bulit csinált Kanizsán, mindenkivel kedves volt, egy selfie erejéig, írja Árben.
1: Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy sikerült akkor így találkozni személyesen is.
0: Szia Lili, hello Geri, jó rég írtam neked, nektek, mert mindig közbeszólt az élet, de most végre itt vagyok, világjáró kékhajú lány. Nagyon örültem a hajdúszoboszlói személyes találkozásnak, és még jobban örülök a nemzetközi sikereidnek. Csak így tovább, Donna Gabi, a kamionos csaj.
1: Aj, nagyon kedves tőled, köszönöm. Igen, Geri, képzel, találkoztam vele személyesen, de ő ugye nagyon sokszor szokott nekünk írni, és mindig nagyon kedves.
0: De jó, 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Egy saját dalja most.
1: Így van, nem a legfrissebb, hanem az azelőtti, viszont óriási mérföldkő volt ez nekem, hiszen Chris Willis-szel dolgozhattam együtt, aki világslágerekben énekel, viszont jelenleg a legújabb saját dalom a Heal Me az 5. legjátszottabb rádiós sláger Magyarországon, ami óriási boldogság nekem. Nagyon örülök, hogy szeretitek és hallgatjátok, úgyhogy érkezzem most akkor a közös dalom Chris Willis-szel, ez a Blue Heart itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mix-ben.
2: A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: Lilivel, háromszoros év DJ győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili, még egyszer.
1: Ciao Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót.
0: Fú, rengetegen írtok Lilinek minden felületen. Sziasztok, régen jelentkeztem, de itt vagyok, jól vagyok, minden rendben, a kedvenc DJ-m és a zenéi megédesítik a napomat. Nagyon feltölt a műsor, örülök, hogy két órás, puszi, egy régi hallgatótok Mónika.
1: Köszi, mindig örülünk a visszatérőknek, és egyébként mi is örülünk, hogy 2 órát vagyunk ilyenkor a Live Mixben, mert elképesztő, hogy mennyire repül itt az idő.
0: Bizony, és most egy új hallgató. Szia Lili, hello Geri, nagyon jó hallgatni titeket. Lili, nemrég találkoztunk Veszprémben egy születésnapi rendezvényen. Ott kaptam tőled aláírást, amit a mai napig magamnál tartok a telefontokomban. Azóta követem a munkásságodat, most figyelj, és értékelő videókat is csináltam eddig 3 zenédről is a TikTokon. Még egyről nem, azzal el vagyok maradva, de azt is megcsinálom, ígérem. Üdvözlettel 1 éve hallgatótok és nagy-nagy fanotok, Rami.
1: De aranyos, hát ez milyen kis különleges nagyon üzenet volt. Köszönöm, és kíváncsi vagyok erre a videóra, úgyhogy küldj át nekem.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Lendülünk tovább.
1: A következő előadó előtt volt szerencsém zenélni, amikor itt koncertezett Magyarországon, én voltam a warm-up DJ-je, ami egy óriási megtiszteltetés volt, ő nem más, mint Kamrád. Tőle érkezik most a Hug Yourself itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
2: Hey everyone, this is Kamrád, and you're listening to Radio 1.
3: A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: Jennifer Lopez és David Guetta, milyen érdekes, 30 éve vannak már a pályán mind a ketten, és ez a legelső közös daluk, 2026-ig kellett rá várni. Save Me Tonight a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben, mellettem Regál Lili a lemezjátszói mögött. Rengetegen üzentek Lilinek, sziasztok, a hajam ledobom, olyan jó a mix, imádom, hogy a számomra a legkedvesebb DJ kever, így jobban megy a zárás, puszi Hajni.
1: Köszönöm szépen, átküldöm az energiát a munkához, és mindenkinek, aki még dolgozik, vagy dugóban ül, vezessetek óvatosan.
0: Sziasztok, Ági vagyok Szegedről. Egy hete Opusza szeren nagyot menetelt a Lili, hatalmas buli volt, a csajok nagyon élvezték, üdvözlettel Ádám.
1: Köszönöm, de jó, hát ma is megyek fellépni, holnap is, illetve ugye mondtam, hogy lesz egy nagy hírem, ugyanis egy új országba is ellátogatok majd, mint DJ.
0: Ezt mikor jelented majd be egyébként?
1: Hétfőn.
0: Oké, nagyon várjuk, 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Tartunk megint egy rövid hidratációs szünetet, aztán Lilivel maradunk még egy órán át, és ne felejtjétek, 7 órától a Rádió 1 kívánság műsorban kaphatok még 2 kulcsot a Rádió 1 konténerhez, ami tel is tele van ajándékokkal, és amiben hamarosan még újabb ajándékok is kerülnek, úgyhogy egy kis szünet, aztán pedig folytatjuk.
1: Így van, hiszen még csak a felénél vagyunk, úgyhogy nem menjetek messzire.
0: Jövünk vissza a Regál Lilivel élőben mindjárt.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió 1 konténer? Ez hamarosan kiderül! Figyelje a Rádió 1 konténert a 8. kerületben!

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
3: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
4: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
5: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
6: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
7: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
8: Telefon.
9: Kávé.
8: Reggeli.
9: Kávé.
8: Munka.
9: Kávé.
8: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod a pékódját a nyerj.bravosz.hu-n, és nyerj! Bravosz! Az első a kávé.
10: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
11: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ERESZ csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu/akció oldalon.
12: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
13: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
14: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram félzsíros, félkemény rizskasajt az önkiszolgáló pultban. Csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz akciódev.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
15: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig pullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
16: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
17: Amikor ő nincs rendben, akkor... akkor én sem vagyok nyugodt.
18: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
19: Önnek a Protexin kell.
20: Tudsz-e nekem minősülő gyógyhatású készítmény? A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
21: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
22: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Adj pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
23: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV. Benzin és elektromos motor. Akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV. Most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
24: Épületgépészt keresel? Gravina Kft. Vízgáz, fűtés, klíma, hőszivattyú szerelés. www.gravina.hu. Gravina Kft. Az épületgépészet szakértője.
25: A miskolci kulcspatikákban érdemes törzsvásárlónak lenni. Kártyával vagy mobilappal 10% kedvezményt adunk számos termékünkre. Várjuk újonnan megnyílt gyógyszertárunkban is, a Fonoda udvarban, a Palack visszaváltóval szemben. Kulcspatikák, szakértelem, törődés és elérhető árak. A részletekről érdeklődjön patikáinkban.
26: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz, hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
27: Autódiagnosztika? 3D futómű állítás? Automata olajcsere vagy klímatöltés? Ezt mind megoldjuk a Deli Motorsnál. www.delimotors.hu.
28: Ciao amici!
29: Pasta, pizza, mamma mia!
28: Az ősz beköszöntött, de a Napoli étteremben Felső Zsolcán mindig süt a nap. Napoli, ahol az ősz is olaszosan finom.
30: Újra száguldanak a lovasok Szilvásváradon. Éld át a nemzeti vágta izgalmait élőben. Idén is pörgős futamokkal és izgalmas programokkal várják az érdeklődőket a 19. nemzeti vágtán, október 3-án és 4-én. Jegyek a jegymester.hu-n és a helyszínen kaphatók.
31: Tavaszi kapu automatizálás okosan. Kaputechnika Miskolc. Cube Smart telefonos vezérléssel 5 év garanciával. Részletek kaputechnikamiskolc.hu.
0: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
1: Köszönjük! Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
32: Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Miskolc is csatlakozik szombaton a Gyerekek a Magasban programhoz. A helyőcsabai Gárdonyi Művelődési Ház parkjában játékos és szabadtéri elfoglaltságokkal várják a családokat. A rendezvény célja a közös kikapcsolódás és az együtt töltött idő, írja a Minap. Visszakerül eredeti helyére egy miskolci busz megálló. A Gömöri pályaudvar felé közlekedő 32-es járatok ismét a megszokott helyen állnak meg, a Lévai József utcában. Az MVK a tájékoztatók figyelését kéri, írja a Minap. 3 érmet szereztek a DVTK birkozói az U23-as országos bajnokságon. A budapesti viadalon Szinai Szabolcs arany, Botos Dominik ezüst, Szinai Csaba pedig bronzérmet nyert kötött fogásban. Szinai Szabolcs magabiztos teljesítménye szerezte meg a bajnoki címet, írja a Minap. Este átmenetileg csökken a felhőzet, a levegő 13 és 11 fok közé hűl.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy.
2: szuper hétvégét mindenkinek, sziasztok, itt vagyunk még egy órán át Regál Lilivel, háromszoros év DJ együttes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili, még egyszer.
3: Szia Geri, üdvözlök mindenkit.
2: A műsort tudjátok nézni is, élőben megyünk az applikációnkban és a YouTube csatornánkon, SMS és Viber számunk 0620 3111. Isteni zenék jönnek a második felvonásban is, menjünk tovább.
3: Érkezzen újra a Kámrád, viszont egy különleges mesában játszom ezt a dalát, amit én nagyon-nagyon szeretek, szerintem nagyon vidám hangulata van, ez a Be Mine. Ezzel kezdem a második órát itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
4: Hey everyone, this is Kámrád, and you're listening to Radio 1.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Reggel Lili élőben 2 órán át a lemezjátszóknál a Rádió Egy Live Mixben. Közlekedési információk jönnek. Ma este Ukrajnában játszik Nemzetek Ligája mérkőzést a magyar labdarúgó válogatott a Puskásban. A környéken szokás szerint van egy csomó lezárás. Az M1-esen óriási a torlódás Budapest felé az 54-es kilométertől, gyakorlatilag 20 kilométeren át, aki tud a Tatabánya lehajtónál menjen le. A meccsre mennék, nem fogok odaérni, üzeni nekünk Zé. Ó, Zé, kitartást kívánok neked, meg mindenkinek, jó utat! Fú, de sok üzenetünk van. Sziasztok, Lili, ha gondolod, átküldöm neked szívesen Instán az értékelő videókat. Üdvözlettel, Rami.
1: Szuper, nagyon aranyos, rendben, csekkolni fogom.
0: Sziasztok, Lili, a kedvencem, imádlak, örülök, hogy ő mixel. Üzennék rajtatok keresztül az Arámnak, vezessen óvatosan, nagyon várom. Jó hétvégét mindenkinek, sok puszi, kaktusz.
1: Köszönjük szépen, és hát reméljük, hogy célba ért az üzenet.
0: Így van, 7 órától a Rádió Egy kívánság műsorban is jöhetnek az ilyen üzenetek, ne felejtjétek, akkor 2 játék is lesz kulcsokért a Rádió Egy konténerhez, ami tel is tele van ajándékokkal. Megyünk már is tovább.
1: Jöjjön egy újdonság, egy olyan duó állt össze, ami szerintem magáért beszél, Martin Garrix és Ed Sheeran, ez a Repeat It, ez érkezik most itt a Rádió Egyen, csak is a Live Mixben.
2: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to Radio 1.
3: A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió Egy Live Mix. Ősszel is két órában ma Regál Lili élőben a lemezjátszói mögött. Sziasztok, ez egy üzenet, János vagyok, szép hétvégét kívánok a kedvenc DJ-mnek, Regál Lilinek. Imádom a Dreamin című számát és a dinnyelvő macskáját.
1: Köszönöm szépen, hát ő igen, most már a dinnye szezon éppen lemegy, de azért rajta leszek az ügyön, hogy Gömbike ne szenvedje hiány.
0: Hál' Istennek, és ti is legyetek rajta az ügyön a játékon, hogy szerezzetek még kulcsot a Rádió Egy konténerhez, amelyben ugye van egy vadonatúj elektromos autó, van benne egy csomó konyhagép, okos tévé, utazás, meg egy nagyon sok minden más ajándék még, majd erről beszélek bővebben 7 óra után. Két játékunk is lesz, két kulcsért a Rádió Egy kívánság műsorban 7 óra után. Hidratációs szünetet tartunk megint Lilivel, iszunk egy csomó vizet, aztán pedig jövünk vissza.
1: Két perc és már itt is vagyunk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 24-től 30-áig a Bécsi Virsli 28% kedvezménnyel csak 999, 400 g majonézes saláta 37% kedvezménnyel csak 499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.

0: és már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
1: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
2: Asztal, ez mi volt?
3: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
2: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 800 000 forinttól, készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
4: Két éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válassz legalább két nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. Két év, két termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8 390 000 forinttól.
7: Reklámot hallottak.
8: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám.
9: Keresse Felső Zsolcán az Elixir Medical, ahol több szakrendelés érhető el.
10: Szakrendeléseink
9: neurológia, radiológia,
10: sebészet,
9: proktológia,
10: kardiológia,
9: fülorgégészet,
10: urológia,
9: nőgyógyászat,
10: kissebészet,
9: pszichiátria,
10: orden magánvérvételi pont.
9: Nálunk találkozik a magas szakmai színvonal
10: és az elegancia.
9: www.elixirmedical.hu.
11: Génius könyváruház. Minden tankönyv és nyelvkönyv egy helyen.
12: www.genius.hu és www.geniustankönyv.hu.
11: Miskolc, Széchenyi utca 107.
13: Álmodja meg hálószobáját a Miskolci Möbelixel. Ezen a héten szinte minden hálószobabútorra és ágyneműre 20% kedvezményt adunk. 100 000 forintos vásárlás felett pedig ingyenes kis teherautóbérlést biztosítunk. Részletek Möbelix.hu. Möbelix. A jó árfix.
14: A miskolci kulcspatikákban érdemes törzsvásárlónak lenni. Kártyával vagy mobilappal 10% kedvezményt adunk számos termékünkre. Várjuk újonnan megnyílt gyógyszertárunkban is, a Fonoda udvarban, a Palack visszaváltóval szemben. Kulcspatikák, szakértelem, törődés és elérhető árak. A részletekről érdeklődjön patikáinkban.
15: Autódiagnosztika? 3D futómű állítás? Automata olajcsere vagy klímatöltés? Ezt mind megoldjuk a Deli Motorsnál. www.delimotors.hu.
16: Minden hétfőn 5% kedvezmény kerítésekre és kapukra. Válassza a profi minőséget kedvező áron a Steelvent mintaboltban. Miskolcon, a Vágóhíd utcán. Steelvent.hu.
17: Kia Sportage. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Most 8 949 000 forinttól, vagy akár 0% THM-mel is elérhető. Keresd további bestseller modelljeinket weboldalunkon, vagy Miskolcon az Univercar Kia márka kereskedésében.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
20: Fél kolléga, volt egy kollégám, aki reggel fél órával a munkakezdés előtt bement, figyeld, hogy üljön a műszakvezetőnk műanyag székén, hogy bemelegítse neki. Mi van?
21: Öt pontos gyerekek.
20: Mi mekkora nyaller? Azt a mindenségit
22: de
20: neki.
22: De ez nem gusztustan meleg székre ülni, srácok, ne haragudjatok.
20: Egyébként meg nem? Igen. Fuvarozással foglalkozik a cég, sok autóban, van saját mosónk, ha a kolléga lemossa a kocsiját, a következő tuti, hogy a főnök asszonyé. A főnök asszony kocsiját elvinni, lemosni, fú, én nem tudnék ilyet csinálni. Nem tudnám most itt az Árpi kocsiját elvinni le most, de tényleg.
22: Zsú, egy hogy ezzel ilyen... kapcsolatban, hogy szerinted lehet még valami kapcsolatunk?
19: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Remélem hallom is majd őket adásban, és hogy jó helyezéseket érnek majd el. Rád Pulmexre, a Lamingamsra, Kukira és Jaminára szavazok minden nap. Üdvözleten, Rami!
1: Aj, nagyon kedves tőled, nem is gondolnád, hogy mennyire sokat jelent ez. Ugye a saját dalokon keresztül igyekszem egy darabot átadni magamból, érzéseket, energiákat, és amikor úgy érzem, hogy ezt szeretitek, az egy hatalmas boldogság nekem, úgyhogy köszönöm szépen.
0: Úgyhogy Lili is várja a voksokat, elindult a Rádió egy Top 500 szavazás hamarosan, a ti segítségetekkel is.

0: Facebookon, mindenhol, ahol csak elértek minket. Lendülünk közben tovább.
1: Sam Felt érkezik most, tőle egy újdonság, ez a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en. Csak is a Live Mixben.
2: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: végére itt a Rádió 1-en, ez volt már a Rádió 1 Live Mix 2 órában. 2 órás buli Lilivel délután, tisztára, mint a World is My Radio Show csütörtökönként, csak ez most nem este van. Táncolva gurult a kamion titeket hallgatva. Köszi Lili, jó pihenést, fellépéseket és jó bulizást. Puszi, Donna Gabi a kamionos csaj.
1: Köszi szépen, hát ma este már belecsapok, ugyanis ma is, és holnap is lesz fellépésem.
0: Szia Lili, hello Geri, ti külditek nekem az erőt, ami nekem most nagyon szükséges, mert nemrég volt egy térdsérülésem, amiből most felépülök. Köszi szépen a zenéket, imádtam az elmúlt 2 órát üzeni. Valaki jobbulást kívánok!
1: Ó, hát először is nagyon köszönöm, örülök, hogy tetszett, és én is jobbulást kívánok neked.
0: Lili, imádtuk az elmúlt 2 órát, nagyon szépen köszönjük, a hétvégére jó bulikat, találkozunk jövő héten.
1: Köszönöm szépen, hát 2 pislogunk, és újra itt vagyok veletek. Köszönöm, hogy hallgattatok. Sziasztok!
0: A Rádió 1 kívánság műsor kezdődik mindjárt Shakirával és Burna Boy-jal. Rögtön szól a Die Die, aztán pedig jönnek a játékok kulcsokért a Rádió 1 konténerhez, úgyhogy hallgassátok tovább a Rádió 1-et.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mitre

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
5: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
6: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 szikű gyomok ellen, még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
7: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
8: Edzésre, buliba, vidd magaddal bárhová. Könnyed, rizsből készült ropogtatni való. Bárhol, bármikor.
9: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezmény. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
10: Premier Outlet Budapest.
11: Világmárkák, világra szóló áron.
12: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a 2. típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
13: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Mert a 3 DJ legenda

0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Új 2300 négyzetméteres áruház épülhet Miskolcon. A város közgyűlés a beruházás előkészítéséről tárgyalt, amely az 5. utca megszüntetésével is járhat. A tervezett nyitás 2027 márciusa, írja a Minap. 3 hétig tart a 3-as főút miskolci szakaszának felújítása. A Magyar Közút tájékoztatása szerint már megkezdődött az aszfaltozás, a hónap végén pedig a belső sávokon folytatódik a munka, tájékoztat a Minap. Az érintett útszakaszt legkésőbb október 12-én adják át a forgalomnak. Új egészségügyi kutatások indulnak a Miskolci Egyetemen. A fejlesztések a mesterséges intelligenciát és a várandós nők sugárzásmentes gerincvizsgálatát is érintik. Az együttműködés új lehetőségeket kínál a hallgatóknak, írja az Uni Miskolc. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Este átmenetileg csökken a felhőzet, a levegő 13 és 11 fok közé hűl.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most Rádió 1 indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az

0: could break my heart. A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Jó hétvégét mindenkinek, sziasztok, a stúdióban Juhász Geri, teleszórom játékokkal ezt a következő egy órát a Rádió Egy Kívánság műsorban. Halló, halló!
1: Zsuzsa vagyok, a Dracula című számot kérném Mártinak.
0: Szia Zsuzsa, ki az a Márti?
1: Volt kolléganő.
0: És mit üzen?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: a Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és két hét múlva ilyenkor már túl leszünk a konténernyitáson, vagyis már tudni fogjuk, kié volt a győztes kulcs. Halló, halló!
1: Szia, Brigi vagyok, ajándékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Brigi, mire pályázol leginkább a Rádió Egy konténerben lévő ajándékok közül, melyiknek örülnél a legjobban?
1: A konténernek. Teljes egészében.
0: Vagyis kell minden, ami benne van.
1: Hát igen, legyünk.
0: Oké, okay. Nagyon jó duma. Kérem a Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Brigi, te vagy a tizedik, megvan a kulcs!
1: De szuper! Százszor hívtunk, százszor! Hát szuper jó! Kifia majdnem kiugrott itt mellőle a kocsiból.
0: Édesem, lehet, hogy most nyertétek meg azt a kulcsot, ami ki fogja nyitni a Rádió Egy konténert majd október 9-én. Én kinézem belőled, vagy inkább kihallom, hogy te legszívesebben még majd a konténert is elvinnéd. Tehát nem csak azt, ami benne van, hanem te még a konténerre is
1: igényt tartanál. Úgy érkezem.
0: Hú, Brigi, kemény vagy, neked is nagyon drukkolok. Konténernyitás tehát mához két hétre.
1: Köszönjük szépen,
0: újabb játék pedig itt nálam, alig 10 perc múlva a Rádió Egyen.

0: A Rádió Egyet halljátok, napos és szeles lesz a hétvége. Felmegyünk egészen 24-26 fokig.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Bence, parancsolj!
2: Egy Taylor Swift számot szeretnék kérni, az anyukámnak megyen várom haza, és hamarosan érkezik.
0: Na akkor szól is nektek mindjárt Taylor Swift és az Opelite. És figyelem, ha szeretnétek egy kulcsot a Rádió egy konténerhez, most hívjatok, 10-ként indul az újabb játék. A számunk 0620-3111-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 konténerben az ajándékok egyre csak gyűlnek, a kulcsaink viszont egyre csak fogynak. Halló?
1: Ági vagyok, szia!
0: Szia Ági, mi újság, milyen a péntek este?
1: Minden szuper. Alig vártam, hogy fel tudja a titeket hívni, már nagyon izgatott vagyok.
0: Mióta próbálkozol?
1: Hát figyelj, napok óta, és amikor kisebb csörög, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy most tudunk beszélni.
0: Hiszen több tízezren, sőt ilyenkor több százezren hívnak minket folyamatosan ugyanabban az időpontban. Ági, kérem a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Na Ági, kapaszkodj meg, te vagy a tizedik!
1: Hallod, nagyon-nagyon komoly. Úristen, de jó. Köszönöm szépen.
0: Ági, megvan a kulcsod a Rádió 1 konténerhez, amiben van elektromos autó, van benne utazás, egy csomó elektromos szerszámgép, rengeteg konyhagép, okos tévé, és ez még mindig nem a vége. Konténernyitás október 9-én, mához pontosan 2 hétre.
1: Úristen, nagyon örülök. Úristen, levegőt csak kapok, nagyon örülök. Köszönöm szépen.
0: Ha a te kulcsod nyitja a Rádió 1 konténert, minden a tiéd, ami csak benne van, neked is nagyon drukkolok.
1: Köszönöm szépen.
0: És a játék természetesen hétfőn reggel Balázsék folytatódik itt a Rádió 1. Csak igazi

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Frusi, parancsolj!
1: Hájpaton szeretnék a szerelmemnek.
0: Őt hogy hívják és mit csinál most?
1: Vezet, és úgy hívják Mózes.
0: És te hol vagy most?
1: Én is mellette vagyok.
0: Ja, hogy együtt utaztok, jól van. Hájpaton, out my head. Ez most a tiétek itt a Rádió Egyen. Jó utat és jó hétvégét!
1: Jó.

0: hangulat innentől garantált, jön a diszkósít, utána pedig 9-től World is Mine Radio Show, pénteki különkiadás 4 órában, Lotfi Begivel, Pool Max-el és a Stadium X-el a lemezjátszók mögött Juhász Geri kijelentkezik, 1 óra múlva találkozunk, jó hétvégét, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.

0: Urban.
1: This is the World Is Mine Radio Show on Radio 1.
0: Radio 1.
2: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
0: Köszönjük!
3: Reklámot hallottak.
4: Villámhírek egy percben a rádió egyen.
5: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Miskolc is csatlakozik szombaton a Gyerekek a Magasban programhoz. A helyőcsabai Gárdonyi Művelődési Ház parkjában játékos és szabadtéri elfoglaltságokkal várják a családokat. A rendezvény célja a közös kikapcsolódás és az együtt töltött idő, írja a Minap. Visszakerül eredeti helyére egy miskolci busz megálló. A gömöri pályaudvar felé közlekedő 32-es járatok ismét a megszokott helyen állnak meg, a Lévai József utcában. Az MVK a tájékoztatók figyelését kéri, írja a Minap. 3 érmet szereztek a DVTK birkozói az U23-as országos bajnokságon. A budapesti viadalon Szinai Szabolcs arany, Botos Dominik ezüst, Szinai Csaba pedig bronzérmet nyert kötött fogásban. Szinai Szabolcs magabiztos teljesítménnyel szerezte meg a bajnoki címet, írja a Minap. Este átmenetileg csökken a felhőzet, a levegő 13 és 11 fok közé hűl.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
7: Diszkó!
8: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
9: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai slágermegy. Indítjuk a hétvégét és a Diszkósít Radio Show-t a stúdióban Bárány Attila, Hanvai PG és a játszok mellső mikrofonoknál én DJ Junior.
10: Minőségi csere, ez a lényeg.
9: Ladies and gentlemen, my dámon and herr, madame, messzei, hölgyem és füleim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy érdemű publikum. Jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen este 9-ig.
10: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak!

Indítsuk a diszkosi trédiósot, Magia Deiros lemezével, ez egy zenei ír, mert hogy egyébként mi január is? 4-én csináltam belőle ezt a remixet. És utána ez Gordó lett ez haverom, a dal, haverom. És akkor még az volt, hogy Loco Contigo, nekem ez így maradt meg, DJ Junior remixben. Ezzel kívánunk mindenkinek, kellemes

0: Akkor Istenét és az ünnepelteket.
1: Akkor én egy sporthírt mondok, én meg szombaton a Balatoni Bobon.
2: Jézus,
1: Jézus Mária! Ez is van, kérem szépen, meg Andrea Bocelli, hogyha az angyalok énekelnének, akkor valószínűleg ilyen hangjuk lenne. A Caruso jön a Discosit Radio Show-ban, egy klasszikus szerelmes dal, DJ Junior Remixben, és november 7-én Budapesten Made in Italy Party, ennek jegyében játszom ezt a dalt.
0: Most hallottam először.
2: Igen, sose hallottam.
3: De szép a munka.

Egy másik zenei a hétvégén itt játszott Magyarországon Hugel, ez az új dala, French Montanával, David Guettával, illetve Aidan Martinnal a 21 albumról. 21 éve zenél az ember, és 21 dal van az albumon, ezért ez a címe. A Shine, ami szerintem a legjobb diszkó dal az albumon, ebből készítettem egy DJ Junior remixet, ez is letölthető. Egyébként a DJ Junior remix pakban, amely megtalálható a rajongói oldalon, a Facebookon. Ezzel megyünk tovább, itt a diszkos idő.

0: Radio Show, Rádió Egyen 100% tisztaságú, magas BPM tartalma, Adrien Színnőr a zenékkel, a Bárányjal, a Hanvaival, még velem DJ Juniorral.
1: Eltűnt a köszönésből ez a bomba robban, vagy valamit.
2: Szeretnéd? Én tudok.
1: Mert múlt héten volt valami
2: úgy. Igen, bombasztikus. Először is guncustan népszerűek vagyunk továbbra is.

Te bombázol, én bobozok, holnap majd Balaton üszön, úgyhogy nem is leszek itt, csak félőben. Viszont megyünk tovább. Papa Nasty, illetve Dennis Bolton közöse, James Hype-al, ez a Work, egy régi akapella, amit nagyon sokat játszottunk szerintem. Aki akapellát szereti és ráteszi house zenékre, az ezt használta nagyon sokat, én is használtam.

0: láthattok, hallhattok, tessék megérkezni, utána pedig Zalaegerszegen szegen szórakoztatok majd. Szevasztok!
1: Én még annyit akartam mondani, hogy még egy csomó rövidítés jó egyébként rá, de azt most nem mondtam.
2: Majd kívül, hogy mi bajod van?
1: Majd átküldjük, keresel, ez fontos. Én DJ Junior voltam, minden remixem letölthető a Facebook oldalon, egy csomót játszottam ma ezekből egyébként. Búcsúzok egy DJ Scott Project dallal, és ezt egyébként játszottam a Club Speedbe. December 27-én lesz egy különleges este, egy nagyon híres külföldi DJ-vel, egy délutáni program elindul, és utána folytatódik egy másik helyszínen, majd egy afterparty, fogunk bakelitről is játszani, úgyhogy érdekes lesz, hamarosan jönnek az információk, de most búcsúzom ezzel a dallal, a DJ Scott Project-tel, amit játszottam Szigetszent Miklóson, annak is DJ Junior remixével intünk párt mindenkinek, ez a jó, holnap este 8-kor újra diszkosít, itt a rádió.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosit.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Lutzi Baby.
1: World is Mine Radio Show starts now. World is
2: Mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, meghoztam a legjobb magyar DJ-ket. Szokás szerint Lutzi Baby indítja a pénteki külön kiadásunkat. Tele lesz extra újdonságokkal ez a következő jó néhány óra. Többek között David Guettától, vagy éppen Calvin Harris-től. Hello Baby, induljunk el!
3: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok! Az első órát pedig már is egy könnyed, olaszos italodiszkóval fogom indítani. Érkezik Alex Kenji és a Bambolé itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Shine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek vadonatúj zenéket. Ilyenkor péntekenként 4 órában megyünk, 11-ig Lotfi Begi, 11-től Pool Max, éjfél után pedig a Stadio Max a lemezjátszói mögött, és egy igazi extra különlegesség érkezik, a hangzása Tiszta Ibiza.
1: De jó, hogy ezt mondod, nekem is erről a dalról az jut eszembe, hogy naplemente, homokos tengerpart és őrült éjszakák, őrült bulik egymás egyén hátán. Érkezik a Spirit Higher, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: színpadon állsz. Ezek a videók bejárták a social media felületeit, és hát a szép hölgyek mellett szakmabeli kollégák és DJ-k is ott kopzottak. És hogy kell mondani? Hügel?
1: Igen, francia nyelvterületen hügel, angolul pedig hügel.
0: Én pedig hozom nektek a Bam Bam című felvételt itt a Rádió 1-en, a Virdizmen Radio Show-ban.

0: Lost Frequencies nagy-nagy slágere 2026 nyaráról, ez volt a Leave You-tól a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban. Nagyon köszi, hogy ma is itt vagytok, és együtt hangolódunk a hétvégére, mellette egészen 11-ig Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, és akkor megint jön egy kis ibizai hangzásvilág.
1: Így van, egy meghatározó dance klasszikussal megyünk tovább, Marshall Jefferson, a négy negyedek és a House egyik koronázatlan királya. Jön tőle a Move Your Body, itt a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban.

0: Napok után mindig egy jó időszak jön, ez volt a legfontosabb üzenete ennek a fantasztikus újdonságnak Robin Schulztól. Better Times, péntek este a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Mellettem Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, maradjatok mindenképpen, a java még csak most jön.
1: Így van, ne menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül folytatjuk.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: mindenkinek, megyünk szépen bele a péntek éjszakába, mellette még mindig Lotfi Begi, aztán 11-től jön Pool Max, éjfél után pedig a Stadio Max. Hello Begi!
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, a második órát a Switch Disco srácokkal fogom indítani, akik nem is olyan rég itt léptek föl Magyarországon, méghozzá a Rádió 1 születésnapi buliján. Én most legújabb dalukat játszom nektek, ez nem más, mint a Sleep Tonight, itt a Rádió 1-en,

0: Blondie is Lovers on the Dance Floor péntek este a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Mellettem Lotfi Begé a lemezjátszói mögött. Itt van megint Hugel, vagy franciául Hüzsel, aki pont ma egy hete lépett fel Budapesten. Természetesen a következő dalt is játszotta, amiben egy másik francia nagyágyú a közreműködő David Guetta.
1: És hát David Guetta mellett még egy olyan kisebb előadó, mint French Montana is csatlakozott ehhez a triumvirátushoz.

0: Bird is Mine Radio Show. Mellettem szokás szerint Lotfi Begi a lemezjátszóknál. Szevasz Begi, még egyszer.
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, szevasztok.
0: Gordó érkezik, aki nemrég még Carnage néven adott ki hasonlóan fantasztikus dalokat, és egyébként Carnage-ként és Gordóként is járt már Magyarországon.
1: Ez azért tök menő, hogy minden második világsztár, akit éppen itt játszunk és beszélünk róla, tudjuk hozzátenni azt, hogy hát nem is olyan rég Budapestre lépett föl, nem is rég itt lépett föl, nem is rég a rádió egyen lépett föl, úgyhogy azért innen nézve a dolgot eléggé menő helyen vagyunk, és tényleg világsztárokkal tűzdelt nyarat tudhatunk a hátunk mögött, és hát ha már nyár, akkor talán a nyár egyik legnagyobb dalával megyünk tovább, érkezik a Loco Loco, itt a rádió egyen, a Bird is Mine Radio Show-ban.

0: Itt a Radio Edition Third Is Mine Radio Show pénteki különkiadása, Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, és ha szeretitek a 80-as évek ikonikus nagy-nagy slágereit, hát akkor ez a következő zene igazi szerelem lesz.
1: Így van, egy mashup-al megyünk tovább, az alapja a Supermode, ami ugye egy feldolgozás még a 80-as években, ahogy te is mondtad, a Tell Me Why című dalnak az újraértelmezése, a kapellában pedig érkezik az In My Mind, itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show péntek este 4 órában három rezidens DJ-vel egészen 11-ig itt mellettem Lotfi Begé a lemezjátszói mögött, és nagyon szeretünk nektek leporolni régebbi nagy-nagy slágereket. Weekend érkezik most, és a Can't Feel My Face 2015-ben jelent meg, szinte hihetetlen, de 11 éves már ez a dal.
1: Nagyon-nagyon telik az idő, és hát kár, hogy róla nem tudjuk elmondani azt, hogy nemrég Magyarországon járt, mert hogy ő is európai turnén van, és kapkodtam a fejemet, és néztem a videókat, hogy milyen elképesztő showval kápráztatta el azokat, akik eljutottak egy koncertjére. Mi várjuk őt még Magyarországra, de addig is játszom a Can't Feel My Face, itt a Rádió 1-en, a World

0: Anima is a Beautiful péntek este a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Lotfi Begi mind a két mai szettjét vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Fellépések még a hétvégén.
1: Holnap zárom a nyarat, mert hogy talán az utó... Nem, lesz még szabadtéri rendezvényem, de az ilyen nagyobb fesztivál jellegű fellépésem az holnap Szerencsen lesz. A Szerencsi Artúr napokon a Follow the Flow zenekar után fogom zárni a nagy színpadot, úgyhogy remélem az időjárás is kegyes lesz hozzánk, úgyhogy találkozunk holnap Szerencsen.
0: Nálunk pedig itt most a Rádió 1 stúdióban gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is Pulmex.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: mindenkinek, 110% felett leszünk innentől szokás szerint minden értelemben. Befutott Pulmex, az egyetlen magyar lemezlovas, akit Martin Garrix követ az Instagramon. Hello Pulmex!
1: Hello Rádió Egyesek, köszöntök mindenkit ma este is, én is alig vártam, hogy újra itt legyünk.
0: Óriási dance slágerek és extra újdonságok is jönnek, kezdjük el!
1: Kezdésként egy igazi Rádió Egyes favorittal indítjuk a sort, Alex Kenji, Bambolé, itt a Rádió Egyen, a World is My Radio Show-ban.

0: Rádió Show, a Rádió Egyen, tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek egy csomó vadi új zenét. Napul Max, mi a most?
1: Mopi fantasztikus Just a Little Bit More feldolgozása után Övenbosztól érkezik a Pop This, ami egy nagyon-nagyon különleges hangzásvilágú újdonság, és folytatásként meg majd jön a saját bonyodalom remixem. Továbbra is kellemes hallgatózás mindenkinek itt a Rádió Egyen, a World is My Radio Show-ban.
2: A lemezjátszóknál

0: máshol. Ilyen volt ez is.
1: Így van, ez egy nagyon-nagyon különleges feldolgozás volt. Walking on a Dream, Empire of the Sun-tól Roman Reeve dolgozta át, és szerintem nagyon-nagyon extra ez a fajta verzió. Ezt először hoztam el nektek, úgyhogy folytatásként érkezik a Sandcastle feldolgozásom itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1 Show, World is Mine Radio Show péntek este, mellettem Pool Max a lemezjátszóknál.
1: Nagyon szeretem szupportálni a hazai tehetségeket. A legendás Stadium Max állt össze Anna Hittal, aki egy feltörekvő női énekes, és szerintem nagyon-nagyon nagy karrier áll előtte. Tőlük jön a legújabb megjelenésük, a Dangerous Cousin, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. World is Mine Radio Show.

0: Rádió 1 és a World Is Mine Radio Show péntek este. Pull megszállt a lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában, és a befejezés, ez az eufórikus, elszállós hangulat itt a legvégén, hát ez zseni.
1: Megint igyekeztem hozni nektek ezt az eufórikus záró hangulatot. Matamtól a follow-ot hallhattátok, ami Bone énekel. Ő az a Bone, aki Higher Life-ot is énekli Martin Garrix-el közös zenéjükön. Szerintem ez egy fantasztikus, melodikus hangzású különlegesség, ide a végére pont ide illett.
0: És továbbra is tele vagy fellépésekkel.
1: Így van, ezen a hétvégén sincs megállás. Holnap találkozunk Pécsen, majd Budapesten a belvárosban bulizhatunk együtt. Úgyhogy várok mindenki sok-sok szeretettel, és jövő héten találkozunk ugyanitt, ugyanekkor a World Is Mine Radio Show-ban.
0: Ahol mindjárt jön a Stadium X, úgyhogy maradjatok.
2: Bírod még? A World Is Mine Radio Show az

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket

0: igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Magyarország, Hello Rádió, egy sziasztok! Szép jó estét mindenkinek, ez az X-Hour, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave,
1: én pedig Sully,
0: és mi vagyunk a Stadium X.
1: A heti műsort már is egy vadonatúj saját megjelenéssel kezdjük, amit Tujomóval készítettünk közösen, a dal címe Take It Higher, utána Camelfettől következik a Wicked Weekend, majd Kreider újdonságával megyünk tovább, és az Ohm.

még mindig Mick Effler és a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az Exire, ismét egy saját zene pörgött az előbb, amit önbosszal készítettünk, a dal címe pedig To The Beat. Most pedig Fedele Grand újdonságával folytatjuk, jön a Dead Thing, majd Adriotic és Genesis közösségével folytatjuk, ez lesz a Closer.

Egy saját felvétel pörgött az előbb Vibrite címmel, most pedig Rafael Saratótól következik a Cash, utána pedig Kenzel folytatjuk, és a Supersonic fog szólni. Ez az Exile velünk a

Még mindig miket vagy a Stadium X-et hallgatjátok, egy saját felvétel szólt az előbb, Disselector címmel, most pedig Bizsúval fogunk tovább menni, és érkezik a Thirsty, majd Max Tyler újdonságával a Love Forever-rel folytatjuk. Maradjatok velünk!

saját felvétel szólt az előbb, amit Mirabelle készítettünk közösen, a dal címe pedig Vibrations. Most pedig Sidepiece és G-Pol újdonságával folytatjuk, jön a Control, utána Morab, Altera és Paul Harris-től fog szólni a Take a Trip, majd egy saját felvétel jön, amit Bee Jones-szal és Sam Martin-nal készítettünk közösen, a Last Post, végül Swedish House Mafiával zárjuk a műsort, és a Happiness-i szószet fog szólni.

Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Extra-t hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: Is My Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger, egy nagyon kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, újabb hétvége indul, a partik folytatódnak, az igazi mai slágerek is, a World is My Mixeket pedig egyébként hamarosan meg lehet találni az új applikációnkban meg, a radio1.hu-n. Swiss Disco jön, Rehab-bel, Sam Feld-el, a Sleep Tonight-ot indítom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely Dua Lipa zenélt, aki nyert már Rádió 1 top 500-at. Hát, hogy idén kinyeri, na az majd kiderül. A Rádió 1 hallgatók szavazhatnak továbbra is top500@radio1.hu, de az SMS telefon és Viber számot is figyeljük, és minden egyes szavazatot regisztrálunk. Egyébként halka jegyzem meg, Ed Sheeran is nyert már, Martin Garrix-el pedig most a legújabbat hozzák, ez a Repeat It a Rádió 1-en.

0: csütörtökön nálunk zenél este a World Is My Radio Show-ban, de csomószor lefele találkozni délután is a live mixben, nagyon szuper mixeket csinál, és én egyébként nagyon bírom. Ennél pedig még fontosabb, hogy nagyon bírom a zenét is. A legújabb a Hilmi tőle itt a Rádió Egyen, ezt írítom.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.
2: Ez a

csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, már 3-4-1 is, 1-2, 3-4-2 is elmúlt. Na viszont, ennél fontosabb az, hogy továbbra is lehet gyűjteni a kulcsokat a rádió egy konténerhez, még van esély szerezni egy olyan kulcsot akár, ami konkrétan kinyitja, és ha ez így lesz, mindent megnyerünk, ami benne van. David Guetta, Neo

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.